0: rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes feltárásáról, valamint az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról és új törvényjavaslat benyújtásáról döntött az 1990-es rendszerváltástól máig be nem váltott ígéretek teljesítésére. Budapesthez hasonlóan több nagyvárosban is újra szabályozzák, korlátozzák a közterületi hirdetéseket, plakáthelyeket. A szegedi közgyűlés június 26-ai ülésén döntött arról, hogy elindítják a közterületi hirdetések elhelyezését szabályozó településképi rendelet módosításához szükséges előkészítő folyamatot. A főépítési javaslat szerint a törvényben előírtakon túl nem lesz elhelyezhető a reklám a helyi védelem alatt álló épületeken és azok telkén, valamint a helyi védelem alatt álló területeken és a helyi jelentőségű természetvédelmi területeken. Békés Csabán az önkormányzat értékesíti a közterületi plakáthelyeket. A békési vármegye székhelyen is voltak az elmúlt években a lakosság részéről a kihelyezett reklámok minőségével, tartalmával és számával kapcsolatos észrevételek. Kifogásolták a nem megfelelően karban tartott köztéri reklámokat, a fényreklámok fényerejét és villúdzását. Lebontják a kelenföldi erőmű 146 méter magas kéményét, amit 21 éve nem használnak, közölte a Veolia csoport, amelyhez az erőmű is tartozik. A kémény 1979-ben épült, de akkor még csak 96 méter volt a megengedett magasság. 146 méteresre a 80-as években építették. A kémény acéllemez részét 2015-ben eltávolították, csak az acélváz maradt meg, amelyet most szednek szét. A cég szerint az elbontott vas és acél mennyiség elérheti a 700 tonnát. A kelenföldi erőmű az ezredfordulóra vált elavulttá, ezért leállították és sorra bontották el az elemeit. A változó felhőzet mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Helyenként előfordulhat zápor, zivatar. A nyugati szél élénk, erős lesz. A hajnalban jellemző 10-18 fokról délutánra 28 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel. Fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.

0: hozom vissza a taxi.
1: Hát igen, azért egy férfinak legyen pénze. Vigyen el randizni, nyaralni, vegyen nekem ékszert. Mert nekem ez jár. Mert megérdemlem.
2: Mert egy top nő vagyok.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
0: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az aranykorona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63,
3: telefonszám 29 361 776.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: néztem, míg más remegett a rossztól. Én az ördögtől sem féltem, pedig senkitől sem láttam. Valahogy mindig odaálltam, ahol egy árva szabad
1: többet. Éjjel három óra van.
2: Éjjel három óra van.
3: 100 milliót fizettek Schwarzeneggerék a metró lezárásért, eltanácsolták a Lungodrom Egyesület kongresszusát. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
3: Kiderült, mennyit fizetett Schwarzeneggerék stábja a budapesti metró lezárásért. A The Kellys című akcióvígjátékot Budapesten forgatták. A hírek szerint a film egy terrorista összeesküvésbe keveredő rendőrcsaládról szól. A forgatás érintette az M2-es metróvonalat is, ezért a június 20-21-i hétvégén rövidített vonalon közlekedtek a szerelvények. A tájékoztatás szerint a BKV ZRT a terület használatért, az eszközök és járművek bérbeadásáért, a szakfelügyeletért, a vontatásért és az áram átadásáért közel 50 millió forint plusz áfa összeget számlázott. A buszpótlásra a produkció külön szerződést kötött a BKK ZRT-vel, ennek értéke is 50 millió forint plusz áfa volt. Lemondták a Lungodrom Egyesület kongresszusát, amelyet Farkas Flórián elnök, korábbi fideszes parlamenti képviselő és romaügyi biztos a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Tisza püspökibe hirdetett meg. Erről számolt be a Népszava. A tervek szerint új vezetőséget választottak volna a szervezetnek. A lap megjegyzi, a szervezet korábban sportcsarnokokban tartotta hasonló rendezvényeit. Tisza püspöki közösségi házában a Népszavának megerősítették, hogy az önkormányzat testületi ülése után valóban lemondták az említett rendezvényt. A laphoz eljutott lemondó e-mail majd újabb meghívó alapján a kongresszust július 20-án, majd határozatképtelenség esetén július 24-én Budapesten tartják meg. Felsültek a luxus villamosok a kánikulában, írja a Blick. Fellélegezhet az ország, átmenetileg véget ért a minden idők legforróbb napjait elhozó hőkupola. A gyilkos 40 fok feletti kánikula egy időre alább hagyott. Az extrém hőhullám elvonulásával azonban itt az ideje mérleget vonni, hogyan vizsgáztak Budapest legújabb és legdrágább tömegközlekedési eszközei a pokoli melegben. A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület megdöbbentő adatokkal állt elő a járművek teljesítményéről. Az egyesület értesülései szerint a legdurvább hőségriadó közepette elképesztő mennyiségű járművön mondta fel a szolgálatot a hűtésrendszer. Június 28-án vasárnap 61, még 29-én hétfőn 51 meghibásodást jelentettek a KAF villamosok klímaberendezéseivel kapcsolatban. Apró napernyőt küldött a börtönből a letartóztatott budai polgármester a fővárosiaknak. Őrsi Gergely Budapest második kerületének polgármestere egy levelet, valamint egy kézzel készített apró napernyőt küldött a rács mögül a budaiaknak. Az óbudai korrupciós botrány miatt letartóztatásban lévő politikus szerint a miniatűr tárgy komoly üzenetet hordoz. Szerinte nem csak a budaiak egymás iránti szolidaritását szimbolizálja, hanem azt is, hogy csak akkor lehetnek erős közösség, ha valóban figyelnek egymásra. A változó felhőzet mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Helyenként előfordulhat zápor, zivatar. A nyugatias szél élénk, erős lesz. A hajnalban jellemző 10-18 fokról délutánra 28 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójába.
1: Igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
2: Rádiódavas, az otthon hangja.

0: A zene
1: rendet tesz a csendben.
2: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
1: 93.4 Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
4: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
3: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
4: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
3: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a rádió Dabasból tájékozódik.
4: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
5: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +36 70 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
6: 93.4 Rádió Dabas.
7: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot! Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagy labortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab. Labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com.
1: Reklám voltam, viszont hallásra. www.radiodabas.hu. Ha akarod, a világon bárhol hallgathatod.
6: www.radiodabas.hu.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Hajnali 4 óra van.
1: Folytatódhat a budai fonódó villamos hálózat fejlesztése. Kormányhatározat jelent meg az egészségügyi várólisták csökkentéséről. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten,
2: Novel,
0: Noticias,
2: Novinky,
0: News,
2: magyarul és érthetően
0: hírek.
1: Jelentős mérföldkőhöz érkezett Budapest egyik régóta tervezett közlekedés fejlesztése. Aláírták a budai fonódó villamos hálózat folytatásának Európai Uniós támogatási szerződését, amelynek értéke több mint 32 milliárd forint. A fejlesztés eredményeként új villamosvonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakpart érintésével. A beruházásról Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be hivatalos Facebook oldalán. Bejegyzésében azt írta, aláírtam a budai fonódó villamos hálózat folytatásának 32,2 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését. Így új villamos vonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakparton keresztül. A miniszter szerint ez a fejlesztés az elsők között valósulhat meg azok közül a közlekedési projektek közül, amelyek a felszabadított és Magyarországra érkező Európai Uniós forrásoknak köszönhetően indulhatnak el. Hangsúlyozta, a beruházás előkészítése gyakorlatilag befejeződött. Kormányhatározat jelent meg az egészségügyi várólisták csökkentéséről. A Magyar Péter miniszterelnök által szignált határozat szerint a kormány célul tűzte ki a közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátásban a várakozási idők jelentős csökkentését. Az egészségügyi minisztert felkérik, hogy szakmai szervezetek bevonásával dolgozza ki a várólista csökkentő és kapacitásbővítési program előterjesztését, amely tartalmazza a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a kapacitásbővítés módját és költségvetési igényeket. A határidő augusztus 15-e. Kelenföldvasút állomásnál a keleti pályaudvarnál a Deák téren és a Szél Kálmán téren a metróállomások ki- és bejáratainál is ellenőrizték az utasokat. A Budapesti Közlekedési Központ, a rendőrség és a Fővárosi Önkormányzat rendészeti igazgatóság közös akciója során. A jegyellenőrök összesen majdnem 27 ezer utast vizsgáltak, a jogosulatlanul utazókat pótdíjazták, a szabályszegőket kizárták az utazásból. Rendőri intézkedésre is több esetben szükség volt, 230 embert igazoltattak, elfogtak egy körözött személyt és egy korábbi bűncselekmény elkövetésével gyanúsított férfit, 4 eltűnés miatt keresett fiatalt pedig előállítottak. Egy férfihoz mentőt kellett hívni az ellenőrzések során. Buszsáv ellenőrzéseket is tartottak az akciók részeként, a rendőrökkel együttműködve 40 emberrel szemben szabtak ki helyszíni bírságot a buszsáv jogosulatlan használata miatt. Emellett taxikat, valamint engedéllyel vagy engedély nélküli személyszállítást végző járműveket is ellenőriztek, ezeknél 8 szabálytalanságot tártak fel és szankcionáltak. A változó felhőzet mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Helyenként előfordulhat zápor, zivatar. A nyugati szél élénk, erős lesz. A hajnalban jellemző 10-18 fokról délutánra 28 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
2: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: 93.4. Az érzelmek hullámhossza.
1: Rádió Davas. Az otthon hangja.
2: Yeah.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
3: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Triple X Fitness-t. Személyi edzés, edzésterv készítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Triple X lendületbe visz.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Hajnali 5 óra van.
1: Hajnali 5 óra van.
2: Folyamatosan csorog vissza a pénz a kulturális alaphoz. Utoljára rendezik meg az E-fotót a Velencei tónál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News.
1: Magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Folyamatosan csorog vissza a pénz a kulturális alaphoz. Újabb 23 szervezet fizette vissza a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatást, így a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiuma által szétosztott 17 milliárd forintból már 2,5 milliárd került vissza önként a kasszába. Kisgrófó és Múri Enikő is visszaszolgáltatta a pénzt. Példájukat a rendelkezésre álló adatok szerint más celebek egyelőre nem követték. Annál több olyan egyesület, amely közösségi programok szervezésére kapott jellemzően 10-20 millió forintot. A NAV június 23-án vette őrizetbe Búzs Balást, Óbuda egykori fideszes képviselőjét, illetve polgármesterét, a Nemzeti Kulturális Alap volt elnökét, valamint 5 társát. Június végéig pedig újabb 23 szervezet fizette vissza az NKA kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiumától kapott pénzt, amit jellemzően kulturális, illetve közösségépítő programok szervezésére kaptak. Kormányhatározat jelent meg az egészségügyi várólisták csökkentéséről. A Magyar Péter miniszterelnök által szignált határozat szerint a kormány célul tűzte ki a közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátásban a várakozási idők jelentős csökkentését. Az egészségügyi minisztert felkérik, hogy szakmai szervezetek bevonásával dolgozza ki a várólista csökkentő és kapacitásbővítési program előterjesztését, amely tartalmazza a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a kapacitásbővítés módját és költségvetési igényeit. A határidő augusztus 15-e. Július 8-a és 12-e között utoljára rendezik meg az E-fotót a Velencei tónál. 2027-től új helyszínre költözik a fesztivál, közölték a szervezők. Az 50 éves fesztivált több mint 10 éve rendezik meg a Velencei tópartján. A jubilómi rendezvény után azonban olyan helyszínre költöznek, amely az évről évre növekvő érdeklődést is jobban ki tudja majd szolgálni. A fesztivál Facebook oldalán közzétett bejegyzésben a szervezők azt ígérik, hamarosan bejelentik, hová költöznek. A döntés mögött az évről évre egyre nagyobb részvételi szám áll. A költözés azt szolgálja, hogy a fesztivál élmény jövőre tovább bővülhessen, a megszokott minőség pedig hosszú távon is megmaradjon, írták. Lejárt a légiutas kísérő munkaideje, ezért otthagyták az embereket a Görögországból Budapestre tartó Wizzair járaton, írja a Blick. Hiába álltak már a replő melletti betonon a Budapestre tartó utasok, az utolsó pillanatban a tűző napon fordították vissza őket a terminálba. A Wizzair kefalóniai járatán egy hirtelen jött műszaki hiba miatt több mint 5 órás kényszerpihenő vette kezdetét, csak hogy a hosszas várakozás alatt lejárt az egyik légiutas kísérő munkaideje. A változó felhőzet mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Helyenként előfordulhat zápor, zivatar. A nyugatias szél élénk, erős lesz. A hajnalban jellemző 10-18 fokról délutánra 28 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
0: Igazi zenékkel, félszázad legnagyobb slágerei.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Reggel 6 óra van.
1: Reggel 6 óra van.
2: Pénteken döntés születhet az uniós forrásokról. Lassult a lakásárak emelkedése Magyarországon. Sokan még mindig nem költenek utasbiztosításra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
3: Nachrichten,
0: Novel,
3: Noticias,
0: Novinky,
3: News,
0: magyarul és érthetően hírek.
2: Vitézi Dávid építési és beruházási miniszter az országgyűlés hétfői ülésén napirend előtti felszólalásában arról beszélt, hogy az Európai Bizottsággal a tárgyalásokat lezárták, a helyreállítási terv szövege végleges. A végleges döntés az Európai Unió tagállamainak pénzügyminiszteri tanácsülésén pénteken várható, és minden jel arra utal, hogy ez pozitív döntés lesz. Kármán András pénzügyminiszter elmondta, hogy a módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervet a magyar kormány nemrégiben nyújtotta, és azt a bizottság elfogadta. Az utolsó lépés pedig, hogy július 10-én a következő ECOFIN ülésen a pénzügyminiszterek tanácsa elfogadja ezt a programot. Lassult a lakásárak emelkedése Magyarországon. Éves összevetésben még 14%-os a drágulás, de ez jóval alacsonyabb az évelei 20%-os ütemnél. Negyedéves alapon gyakorlatilag megállt az áremelkedés, mindössze 0,3%-os növekedést mértek. Budapesten továbbra is az 5., az 1., a 12. és a 2. kerület a legdrágább. Az 5. kerületben az átlagos négyzetméter ár már meghaladja 2,2 millió forintot. Vidéken Szolnok és Miskolc mutatta a legnagyobb drágulást, míg a Balaton környékén már érezhető a kereslet visszaesése. A szakértők szerint a választások, a húsvéti időszak és az Otthon Start program kifutása is hozzájárult a piac lassulásához. Bár a magyarok egyre többet költenek nyaralásra, egy friss felmérés szerint az utazók csaknem fele még mindig utasbiztosítás nélkül indul útnak. Annak ellenére, hogy egy váratlan külföldi megbetegedés vagy baleset akár több millió forintos kiadást is jelenthet, sokan továbbra is feleslegesnek vagy túl drágának tartják ezt a fajta védelmet, hívta fel a figyelmet az MBH Bank és a CIK Pannónia. Bár az utazók többségét még nem érte komolyabb probléma az útja során, a járatkésések, a betegségek, a balesetek és a podgyászveszély gyakori kellemetlenségnek számítanak. A biztosítói adatok szerint egy utazási szezonban az átlagos kárkifizetés 300 ezer forint körül mozog, de egy súlyosabb baleset vagy sürgőségi egészségügyi ellátás költsége ennek a többszörösét is elérheti. Meghibásodott a Szolnoki Hetényi Géza kórház MR készülékének fűtési rendszere. Ezért az MR diagnosztikai vizsgálatokat jelenleg nem tudják elvégezni, közölte a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei intézmény vezetősége a kórház honlapján. Kiemelték, mindent megtesznek a hiba mi hamarabbi elhárítása érdekében. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a fekvő és járóbetegek MR vizsgálatainak elvégzésére a Debreceni Egyetem Klinikai Központot, a 60-i Albert Schweitzer Kórház rendelőintézetet, a Kistarcsai Flór Ferenc Kórházat és a Bács-Kiskun vármegyei oktató kórházat jelölte ki. A változó felhőzet mellett általában sok napsütésre van kilátás, záporokra helyenként lehet számítani, egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. A nyugati szelet nagy területen élénk, főként az északi megyékben erős, olykor akár viharos lökések kísérhetik. Délutánra 27 és 33 fok közé melegszik a levegő.
4: Lelátó extra!
5: A Rádió Dabasai sporthírait hallott Kis György Krisztiántól. Három év után kerül sor ismét a Pest vármegyei Szuperkupa döntőre, azaz a regnáló első osztályú bajnok és a Pest vármegyei kupa győztesének aktuális mérkőzésére. Ennek keretében idén a Vecsés Triplex Targó és a Félmark Duna verseny méri össze az erejét. Hivatalossá vált, hogy a 2026-2027-es szezont felvezető találkozót augusztus 12-én szerdán 17 órakor Felsőfakonyban rendezik. A múlt hétvégén Budaörsön rendezték meg a levegősportok Európa bajnokságát, számolt be a Dunaharaszti Online. Itt három szakákban a húp, a szilk és a hammok versenyszámjában avatnak kontinens bajnokokat. Müller Luca Bíborka idén már kompetitív, azaz profi kategóriában indult méghozzá négy számban. Hammok egyéniben és karika duóban aranyérmes lett, szilk egyéniben pedig ezüst érmet szerzett. Ez azért is óriási eredmény, mert a fiatal sportolónak ez az első profi éve. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
6: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
1: Rádió Davas, az otthon hangja.
5: Szép jó reggelt kívánok, 2026. július 7-e kedd van, amikor is az Apollóniák ünneplik a névnapjukat. Sok boldogságot nekik, és persze a születésnaposoknak. Ismét egy remek nyári napra ébredtünk. Nem lesz túl meleg, a délutáni órákban nagyjából 30 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk, úgyhogy ennek tudatában indulunk neki a napnak. Már is érkezik első felvételünk, itt a reggelben Offenbachtól és Justin Justertől az Over You. Én Kis György Krisztián vagyok, és a mai első órát is együtt tölthetjük.
1: Az ország szívében.
6: Együtt a legjobbakkal.
1: Rádió Davas.
6: Az otthon hangja.
7: A TikTok támogatója a Vicink tüzépke. Mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül.

0: ami szavakkal elmondhatatlan,
1: értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthonhang. Ami szavakkal elmondhatatlan,
1: értelmet nyer egy

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Deutsche Ingenieurskunst und Premium-Qualität im Volkswagen Tiguan.
3: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
4: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
5: Volkswagen.
6: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron.
7: Jasin bútor áruház Dabas, Szabadság út 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
8: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
9: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
10: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
11: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
12: A Fodóba Vasudvarba, a Dabas Vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba Vasudvar.
11: Minden, ami vas.
13: Reklám voltam, viszont hallásra.

Rádi Dobos az otthon hangja Sergio Mendes, illetve a Black Eyed Peas közöse után. Már is megnézzük, hogy mik is kapcsolódnak a mai naphoz, azaz július 7-éhez. Hát sok-sok gasztronómiai emléknap van, úgyhogy ezeket fogjuk hamarosan górcső alá venni, és hát nem hazudok nektek, hiszen ma van az igazmondás napja. Ezen a napon a kitalált Time and Date ünnepnap szerint mindenkinek kötelezően kivétel nélkül tiszta vizet kell önteni a pohárba, és kerülni kell a kegyes hazugságokat is. Aztán ehhez kapcsolódóan ma van a globális megbocsátás napja is, ami remek alkalom arra, hogy az őszinte igazságok kimondása után gyorsan meg is bocsássunk egymásnak, és jöjjön a gasztronómiai vonal, hiszen ma van például a csokoládé világnapja, a legédesebb jeles nap, amely annak állít emléket, hogy a hagyomány szerint 1550-ben ezen a napon hozták be először a csokoládét Európába. A makarónia nap is ma van, a tésztaimádók nem hivatalos National Today ünnepe, amikor kötelező valamilyen sajtos vagy paradicsomos makarónit ebédelni, és utána jöhet egy kis desszert, méghozzá az epres kehely nemzeti napja, egy újabb tökéletes nyári kalóriabomba a fagyi rajongóknak. Ennek tudatában megyünk tovább itt a reggelben, méghozzá Meghan Trainorral, aztán hamarosan érkezik majd Sluka Brigi, akivel a mai reggel töltetitek.

0: zene. A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Szerepít a múltba.
1: Éld át az emlékeit. Újra, meg újra.
0: Rádió Dabas, az otthon hangja. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got. I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here, right now.

0: Fergie és a Little Party Never Killed Nobody című dal szólt itt az Otthon hangján. Én Szlóka Brigi vagyok, és már is megnézzük, hogy mi a helyzet az utakon, és folytatódik majd a TikTok is itt a 93.4-en. Jó reggelt kívánok mindenkinek!
1: A TikTok támogatója a Vicink tüzépke, mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül.
0: Erősödik a reggeli forgalom a főváros felé vezető főbb útvonalakon, így az M1-es autópályán Biatorbágynál, az M3-as autópályán Mogyoró térségében, valamint a fővárosi bevezető szakaszon, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Két személyi autó ütközött Cegléd határában a 441-es főúton, a helyszínnel és idejére a 4-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak útépítők, napközben a félpályás lezárások is az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán egy defektes kis teherautó állt meg az átterelt sávon Bicske térségében. A 39-es kilométernél útszűkületre kell számítani, csak lépésben halad a forgalom. Az élőképet elnézve pedig erős a forgalom Vecsés környékén az M0-áson, illetve a 31-es környékén Maglódnál is torlódásra kell számítani, vezessetek óvatosan. További jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Rádió Dabas.
2: Július végén megszűnik az MCC alapítvány, reagált a koncesszor Vitézi Dávid kijelentéseire. Tigris szúnyogok miatt permeteznek Budapesten és 11 megyében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Július 31-én az állam megszünteti a Matthias Corvinus Kollégium alapítványt. A döntést az alapítói jogokat gyakorló Ruf Bálint, a miniszterelnökséget vezető miniszter hozta meg. A lépés szorosan kapcsolódik a Tisza kormány azon vállalásához, amellyel a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, azaz a KEKVÁK felszámolása révén igyekszik hazahozni a befagyasztott Európai Uniós forrásokat, írja a Telex. A miniszter már július 2-án meghozta a döntést az intézmény felszámolásáról. A határozatot pedig Ormán Balázs, a Fidesz volt kampányfőnöke és az alapítvány korábbi kuratóriumi elnöke hozta nyilvánosságra a Facebookon. Az MKIF ZRT közleményben reagált azokra a sajtóban megjelent állításokra, amelyek szerint a társaság nem a kapott állami kifizetésekkel arányos műszaki tartalmat valósított meg. A vállalat szerint ez nem felel meg a valóságnak. A társaság közlése szerint 2025-ig mintegy 700 kilométeren, összesen 13 millió négyzetméteren újították fel a gyorsforgalmi utak burkolatát. A munkák során nem csak a kopó réteget, hanem több helyen az alsóbb rétegeket is cserélték. A felújításokhoz 3 év alatt 2,5 millió tonna aszfaltot használtak fel, emellett 315 hidat és 68 pihenőhelyet is felújítottak. A társaság közlése szerint 2025 végéig nettó 673 milliárd forintot kapott az államtól a koncessziós szerződés alapján. Az összeget az általa kezelt több mint 1300 kilométeres gyorsforgalmi úthálózat üzemeltetésére, fenntartására és felújítására fordították. A katasztrófavédelem a héten nagyszabású szúnyoggyérítést indít Budapest két kerületében és országszerte több településen. A földi kémiai kezeléssel összesen 31.600 hektáron 151 településen lépnek fel a vérszívók ellen. A beavatkozás Bács-Kiskun-Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Tolna megyéket érinti. A védekezés a települések lakott területein zajlik majd platós gépjárművekre szerelt permetező berendezésekkel, jellemzően az esti és éjszakai órákban. A hatóságok szerint az érintett települések többségén már észlelhető az inváziós fajok, főként az ázsiai tigris szúnyog térhódítása. A gazdasági versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárást indított a Simply You Hungary Kft. Ellen, mert a gyanú szerint a vállalkozás tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott az egyik étrendkiegészítője népszerűsítésekor. A jogszabályok alapján az ilyen termékek esetében szigorúan tilos betegségek megelőzésére vagy kezelésére utalni, a cég kommunikációja viszont a hatóság gyanúja szerint ezt a látszatot kelthette. A hivatalnak alapesetben 3 hónap áll rendelkezésére az eljárás lefolytatására, amely szükség esetén meghosszabbítható. A hatóság jelenleg is több hasonló ügyet vizsgál. A változó felhőzet mellett általában sok napsütésre van kilátás, záporokra helyenként lehet számítani, egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. A nyugati szelet nagy területen élénk, főként az északi megyékben erős, olykor akár viharos lökések kísérhetik. Délutánra 27 és 33 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
5: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
4: Rádió Davas, az otthon hangja.
0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, 7 óra múlt 4 perccel, én Szlóka Brigi vagyok, július 7-e van. Ked reggel, és nagyon boldog névnapot kívánok minden Apollónia és Bódog nevű hallgatónknak, és hát ma van gombócartul kedvenc táplálékának világnapja, bizony a csokoládéról van szó. Ma van a csoki világnapja még hozzá. Hát 2009 óta szerepel a hivatkozásokban, de 1550-ben július 7-én érkezett meg Európába az első kakaóbab szállítmány, és innen datáljuk azt, hogy tulajdonképpen nem sokára meg is születik a csokoládé, és már fogyasztjuk is, ezért évente július 7-én ünnepeljük a Nemzetközi Csokoládé Napot, majd lesz erről még szó a mai napon. De ebben az órában elsősorban arról fogunk beszélni, hogy milyen időjárás vár ma ránk, úgyhogy kinyitjuk a gardróbot, és természetesen a csillagok állását is megvizsgáljuk, hogy hogyan alakulhat a mai napunk, és Moldován Ági is jön a térség legfrissebb híreivel, úgyhogy tartsatok velünk.
4: A 70-es,
5: a 80-as,
4: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az éter.
5: 93.4 Rádió Dabas,
4: az otthon hangja.
1: A TikTok támogatója a Vicink tüzépke. Mert jó neked? Miért? Hamarosan kiderül.
6: Hey everyone, this is Fela Grand and this is my new track, One Two Step, on your favorite radio station.

0: tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Állj már le!
0: Nem tudok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Elég már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség 93.4.
0: Tiktak, minden hétköznap.

0: Rádió Dabas az otthon hangja, Kungs és Boy Noise közös a Getaway itt az otthon hangján. 480, úgyhogy megnézzük, hogy milyen idő vár ma ránk.
1: Gardrób, az audio ruhatár.
2: Kalap, kabát, csapka, sál.
1: Vagy rövid szoknya, csupaszvál.
2: Az időjárás szabja meg.
1: De segítünk eldöntened.
0: Meleg, szeles a nyári idő lesz ma. Kedden változóan felhős napos időre van kilátás, csapadék nem várható a térségben. Élénk lesz, erős lesz a nyugatias szél, reggel 13 fok várható, délután 31 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. És már mondom is, hogy mit érdemes tudni orvos meteorológiailag. Front nem érkezik, de a melegedés hatására fokozottan érzékenyeknél vérnyomás, ingadozás, szédülés és bágyadság, fejfájás, görcsös panaszok kialakulhatnak. Többfelé szeles időben tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság előfordulhat. Túlnyomóan napos időben az UV-sugárzás 10 és 16 óra között nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. A megfelelő folyadékpótlásról is gondoskodjunk a mai napon is. Közlekedés szempontjából kevés zápor, esetleg zivatar, főként az északkeleti tájakon teheti vizessé, csúszósá átmenetileg az utakat. Az ország nagy részén élénk, erős lesz a nyugati északnyugati szél, emiatt csökkenhet a járművek menet stabilitása. Napszemüveget ne felejtsünk otthon, hiszen többnyire napos időben lesz részünk, és ne felejtsük el, ma is nagyon meleg lesz. Ne hagyjunk gyermeket, idős embert, háziállatot tűző napon álló zárt parkoló járműben, még rövid időre sem. Nyári ruha ajánlott a mai napra, úgyhogy készüljetek ma is a melegre. Aucsillával megyünk tovább itt az otthon hangján, jól vagyok, és pont...
2: Gardrób.
1: Orvos és közlekedés meteorológia.
2: A kényelmesen, biztonságosan induló reggelért.
1: Rádió Dabas 93.4. A

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
4: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottunk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
3: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
4: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
3: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a rádió Dabasból tájékozódik.
4: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
5: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +3670 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
6: 93.4
7: Rádió Dabas.
8: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
9: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
10: Reklám voltam, viszont hallásra.
11: Elindult a temető kerítésének rekonstrukciója Inárcson, megjelentek a klasszikus illegális hulladéklerakatok Hernádon, szeles napunk lesz.
12: Hírmondó.
13: Rólunk szól.
12: Régiónk hírei.
13: Első kézből.
12: Első kézből.
11: Köszöntöm a rádiódabas hallgatóit, Moldován Ágnes vagyok a helyi hírekkel. Július 7-e van, kedd, reggel 7:30. Elindult a temető hátsó és oldalsó kerítés szakaszának felújítása Inárcson. Az évek során jelentősen leromlott állapotú drótháló kerítést a vadak több helyen megrongálták, így rendszeresen bejutottak a temető területére, ahol károkat okoztak. A folyamatos javítások már nem jelentettek tartós megoldást, ezért az önkormányzat a teljes, elhasználódott kerítés szakasz cseréjéről döntött. A beruházás közel bruttó 12 millió forintból önkormányzati saját forrás felhasználásával valósul meg. A régi kerítés bontását követően mintegy 370 folyóméter hosszban új, horganyzott és porszórt acél 3D kerítés elemekből, betonlábazattal ellátott, tartós és időjárás álló kerítés épül. A munkálatok várhatóan még a nyár folyamán befejeződnek. Az új kerítés hosszú távon megfelelő védelmet biztosít majd a temető számára, hozzájárulva a kegyeleti hely biztonságának, méltó megjelenésének és rendezett állapotának megőrzéséhez. Megjelentek a klasszikus illegális hulladéklerakatok Hernádon. Az önkormányzat igyekszik mindig felszámolni egy-egy halmot, azonban a szemét mindig újra termelődik, mondja Zsírosné dr. Palaga Mária polgármester. A településen tavasszal közösségi hulladékszedést szerveztek, ahol jelentős mennyiséget szedtek össze. A lakosság jól reagál a felhívásra, azonban nem várható el, hogy folyamatosan mások szemetét takarítsa a falu.
14: A klasszikus illegális hulladéklerakók is megjelentek, bár közel vannak Hernádhoz, és van olyan is, ami a miénk, mert ugye nyilván mi közigazgatási területben gondolkodunk, de van olyan, amelyik közel van a mi közigazgatási területünkhöz, de Örkényé, van olyan, ami közel van hozzánk, de Dabasé például, és mi is igyekszünk mindig felszámolni egyet-egyet, hogy a sajátjaink közül, de azt kell, hogy megállapítsam, hogy sajnos újra termelődnek, ami egy megengedhetetlen dolog, mert nem is tudom, hogy hogy gondolhatja azt valaki, hogy, hogy az ő szemetét másnak kell eltakarítani. Legyen az akár magánszemély, akár pedig mondjuk az önkormányzat. Miért fizessen arra egy önkormányzat, hogy valakinek a lerakott hulladékot hulladékát eltakarítsa, de természetesen én megértem azt, hogy az embereket, a jó érzésű embereket rettenetesen zavarják ezek az illegális hulladéklerakók. Szépen folyamatosan mindig szedjük, és akkor utána mindig újra termelődik. Úgy látszik, hogy ez egy olyan probléma, amellyel egyelőre együtt kell tudni élni. Nagyon sok hulladék képződik, és nagyon sok ember segít abban, hogy ezeket el tudjuk, fel tudjuk takarítani, és mindig, akárhányszor hívja az önkormányzat az embereket, mindig nagyon sok segítőnk van ebben a dologban, és remélhetőleg ez a későbbiek során is így lesz majd, de mindig utána kell mennünk az új dolgoknak, tehát az attól függően, hogy az emberek nagyon találékonyak bizonyos dolgokban, amit mi csak lekövetni tudunk.
1: Az előre tervezett ütemben folynak a munkák Tatár-Szentgyörgyön. A Kinizsi utca rehabilitációja, egy külterületi út felújítása, a Frici ház külső kialakítása, valamint az új esély szociális központ elindítása a második év feladata. Szehofner József polgármester szerint az önrész előteremtése a legnehezebb minden nyertes pályázatnál.
2: Nekünk nyilván az önrészt meg kell teremtenünk, és mármint, hogy nem könnyű megteremtenünk az önrészt, így mondom, mert másnak is meg kell teremteni az önrészt, más önkormányzatnak is, nekünk nem olyan egyszerű. Tehát itt a projekteknek a ütemezése az mindig attól is függ, hogy éppen hogy állunk az önrészeknek az előállításával. Az idei évben elindul a Kinizsi utcának a felújítása, ez már egy régi ígéret volt, és nagyon régi volt a rossz az út is. Ez egy, a Kinizsi utcának egy rehabilitációja, itt épül az új szociális szolgáltató, építettünk már itt járdát, illetve most ezzel az út felújítással fejeződne be az első nagyobb rehabilitációja az útnak. Aztán van egy külterületi útpályázatunk, amit megnyertünk, ez 140 millió forint, ez Sallós pusztánál van egy tanyákra vezető martaszfaltos út, ami rendkívül rossz állapotban van. Erre már több évtizedes ígéret van az ott élőknek. Én is már a ciklusom elején megígértem, hogy megoldjuk ezt a problémát. Most sikerült a múlt év végén megnyerni ezt a pályázatot. Ennek van egy önrésze. Azt az önrészt azt elő kell teremtenünk, ez ősszel tud megvalósulni. Aztán van egy Frici házunk, aminek az első épületét már felújítottuk. Ugye itt a Frici a vállalkozó szellem című filmet forgatták még a 90-es évek elején. És van egy második épülete, amiből majd falumúzeumot szeretnénk kialakítani. Ennek a teljes felújítását nem tudjuk megvalósítani, hiszen annyi pénzt nem kaptunk rá, vagy támogatást, de elindul egy külső felújítás, vagy egy külső rendezése az épületnek. Az új esély szociális szolgáltatót azt szerintem egy 60 napon belül, egy két hónapon belül megkapjuk a működési engedélyt, és akkor el tud indulni ott a szolgáltatás. A régi épületet meg vagy értékesítjük, vagy kitalálunk valami funkciót neki.
1: 11 hektáron égett az akácos erdő aljnövényzete, valamint a száraz, füves, ligetes terület vasárnap délután Lajos Mizse külterületén. Derül ki a katasztrófa védelem megyei összefoglalójából. A lángok megfékezésében a kecskeméti, a kiskunfélegyházi és a dabasi hivatásos, valamint a Lajos Mizsei önkormányzati és önkéntes tűzoltók dolgoztak. A beavatkozást a Bács-Kiskunvár megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította, a tüzet 4 vízsugárral oltották el, munkájukat pedig 2 erőgép is segítette. A tűzeset során személyi sérülés nem történt. Néhány nappal korábban jelentős kiterjedésű vegetáció tűzhöz riasztották a tűzoltókat Kiskunlacházán az 51-es főút közelében. A lángok lábon álló gabonát, tarlót, valamint egy erdős területet is érintettek, összesen mintegy 40 hektáron. A tűz megfékezésén a dabasi és a fővárosi hivatásos, a ráckevei önkormányzati, valamint a dömsödi és a kisszigeti önkéntes tűzoltók dolgoztak. A beavatkozást a Pestvár megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. Az egységek több vízsugár alkalmazásával megakadályozták a lángok tovább terjedését, majd eloltották a tüzet. Ugyanezen a napon pénteken a dabasi tűzoltók Sziget-Szent Miklósra vonultak, szintén egy olyan tűzhöz, amely a szabadban csapott fel, és lakóházakat, fóliasátrakat és raktárakat veszélyeztetett. Itt mintegy 45 hektárt érintett a tűz, ahol a Sziget-Szent Miklósi fővárosi dabasi hivatásos, valamint a délegyházi, rózsadomb és fóka önkéntes tűzoltók dolgoztak. Ugyan tegnap esett eső, még mindig érvényben van az országos tűzgyújtási tilalom.
12: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
13: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
12: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
1: Ma a változó felhőzet mellett általában sok napsütésre van kilátás. A nyugatias szelet nagy területen élénk, olykor viharos lökések kísérheti. Délutánra 27 és 33 fok közé melegszik a levegő. Köszönöm a figyelmet!

0: Sam Smith, I'm not the only one. Itt az Otthonhangján egy percen múlt el 3:48, és már is megnézzük, hogy a csillagok mit üzennek nekünk a mai napra.
1: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
2: A csillagok szerint így alakul a nap.
0: Kedves Kos, a hold a te jegyedben jár, és érezhetően több energiád van, mint az elmúlt napokban. Szívesen vágsz bele új dolgokba, csak arra figyelj, hogy ne akar mindent azonnal megoldani. Egész nap motoszkál a bika szülötteiben egy érzés, hogy valamin változtatni kellene. Nem biztos, hogy ma megtalálod a választ, de egy fontos felismerés elindíthat egy új gondolatmenetet. Közben a Kos hold ad annyi lendületet, hogy ne ragadj bele a bizonytalanságba. Pörögnek az ikrek körül az események, és ezt te most kifejezetten élvezed. Egy beszélgetésből vagy váratlan ötletből később még sok minden kibontakozhat. Sok a teendő kedden, kedves rák, és közben azt is érzed, hogy valaki számít rád. Szerencsére a Kos hold ad elég bátorságot ahhoz, hogy kezdeményezz és kézbe vedd az irányítást. Jól áll az oroszlánnak a mai tűzes energia. Könnyebben lelkesítesz másokat, és te is gyorsan felkapod a fejed egy izgalmas lehetőségre. A Neptunusz hátrálása közben lassan megmutatja, miben érdemes jobban bíznod az ösztöneidben. Ma kevésbé szeretne a szűz a részleteken rágódni, inkább haladna előre. A lendület most valóban segít, de közben figyelj a megérzéseidre is, mert meglepően pontosak lehetnek. Egy kapcsolatban vagy közös ügyben hosszabb átrendeződés kezdődik. Mások most határozottabban lépnek fel a mérleg szülöttével szemben, és ez néha kizökkenthet. Mégis sokat tanulhatsz abból, ha figyelmesen meghallgatod a környezetedet. A retrográd Neptunusz a következő hónapokban segít tisztában látni egy fontos emberi kapcsolatodat. Rengeteg energiája van a Skorpiónak, ezért ma sokkal több minden fér bele a napjában, mint gondolná. Közben egyre erősebben érzed, hogy bizonyos szokások idejét múltak. A Neptunusz lassú hátrálása támogatja, hogy fokozatosan új irányt találj. Kaladványgyó hangulatban ébredhet a nyilas, és nehéz lesz egy helyben maradnia. A Kos hold kedvez minden olyan programnak, ahol mozoghatsz, találkozhatsz másokkal, vagy kipróbálhatsz valami újat. Hónapokon át tartó belső tisztulási folyamat indul el, amelyben fontos felismerések várnak rád. A mai pörgés eleinte kissé fárasztó lehet a bak számára, de hamar ráérzel a ritmusára. Egy családi vagy otthoni új ügy most több figyelmet kérhet. A retrográd Neptunusz segít észrevenni, mire van igazán szükséged ahhoz, hogy nagyobb biztonságban érezd magad. Kifejezetten inspiráló nap lehet ez a kedd a vízöntő számára. Egy ötletből vagy rövid beszélgetésből akár valami egészen új is kinőheti magát. A következő hónapokban a Neptunusz arra tanít, hogy jobban megválogasd, mibe fekteted az energiádat. És végezetül, kedves halak, a Neptunusz a jegyed uralkodó bolygója. Ma retrográdba fordul, ezért már most érezheted, hogy befelé figyelsz egy kicsit. Nem kell rögtön mindenre választ találnod. A Kos hold közben lendületed ad, hogy a napi feladatokat is magabiztosan kézben tartsd. Ezeket üzenik mára nekünk a csillagok.
2: Délidőben ismét visszatérünk a galaxisba.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: A horoszkóp rovatot a Wilserker támogatta. Reklám.
1: Reklám.
3: Wilserker.
1: Wilserker.
3: Villanyszerelési szaküzlet Sáriban.
4: Ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
1: Ez reklám volt.
2: Ez reklám volt.

0: tiktok, tiktok, tiktok.
1: Már le!
0: Nem tudok. Tiktok, tiktok, tiktok, tiktok.
1: Elég már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. Tiktok, tiktok, tiktok, tiktok.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség 93.4.
0: Tiktok!

0: Azaria Pannogrász, Fúj még szél, itt az Otthon hangján. Egy percünk van még 8 óráig, 8 óra után is folytatódik a TikTok, méghozzá belelapozunk majd a friss sajtóba a következő órában. Most megnézzük, mi a helyzet az utakon.
1: A TikTok támogatója a Vicink tüzépke, mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül.
0: Élénk a forgalom a Budapest környéki utakon, telítettek a sávok az M3-as autópályán a főváros felé vezető oldalon Mogyoród térségében, valamint az M0-as autóúti csomóponttól befelé. Sokan haladnak a 10-es főúton Solymártól, a 11-es főúton Szentendrétől, a 31-es főúton Maglódtól, valamint az 51-es főúton Dunaharasztitól is. Az M1-es autópályán Budapest felé Bicske térségében eddig egy műszaki hibás kisteherautó vesztegelt az átterelt sávon. A 39-es kilométernél már megszűnt a forgalmi akadály, de a több kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel. Két személyi autó hajtott egymásnak Cegléd határában a 441-es főúton. A 4-es kilométernél egy sávon irányonként váltakozva haladnak a járművek. Vezessetek óvatosan, további jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Rádió Dabas.
2: Nyomoz a rendőrség a Szemkorp ügyében. Felülvizsgálat indul a hazai ebrendészeti telepeken. Társadalmi egyeztetés indult a megye és kormány megbízott elnevezésekről. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
3: Nachrichten.
4: Novel.
3: Noticias.
4: Novinky.
3: News.
4: Magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Környezetkárosítás gyanúja miatt nyomozást indított a rendőrség a debreceni Szemkorp kínai szeparátorfólia gyár ügyében. A büntetőeljárás azt követően vette kezdetét, hogy a kormányhivatal súlyos környezet és tűzvédelmi szabálytalanságok, köztük a mérőszenzorok manipulálása és a rendkívül súlyos talajvízszennyezés miatt azonnali hatállyal betiltotta a vállalat minden tevékenységét, írja 24.hu. A Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóságán zajló eljárás részletei a hatóság egyelőre nem hozta nyilvánosságra. A nyomozást megalapozó feljelentést Papp László Debrecen polgármestere tette meg, miután a Greenpeace Magyarország és a Mike Pércsi Anyák a Környezetért Egyesület vizsgálatai ipari eredetű szennyezőanyagokat mutattak ki a gyár melletti vízfolyásban. Átfogó felülvizsgálat indul a hazai ebrendészeti telepeken, jelentette be Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. A tárcavezető tájékoztatása szerint a kormányzat kiemelt célja, hogy az önkormányzati fenntartású gyepmesteri telepek működési színvonala emelkedjen, és ott fokozottan érvényesüljenek az állatjóléti szempontok. A folyamat első szakaszában helyszíni vizsgálatok során terepmunkával mérik fel az egyes intézmények infrastruktúrális és szakmai helyzetét. A helyzetfelmérés lezárultával a szaktárca az önkormányzatokkal közösen dolgozza majd ki a szükséges fejlesztési irányokat. Társadalmi egyeztetés indult hétfőn a megye és kormány megbízott elnevezésekről. Az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. A tájékoztatás szerint a kormány kezdeményezi a vármegyék átnevezését megyékké, a főispán helyett pedig a kormány megbízott cím használatát. Azt írták, a névváltozás nem érinti a területi közigazgatás szervezetrendszerét, feladat és hatásköreit. A módosítások után egységes, közérthető és korszerű lesz a fogalom használat az ügyintézés és szabályozás során, fogalmaztak. Közölték azt is, a változásokról indított július 11-ig tartó társadalmi egyeztetés részeként megjelent hatásvizsgálati lap szerint a névcserék 577 millió forintos kiadást jelentenek a költségvetésnek. A magyar rendőrség 15 embert fogott el és gyanúsított meg az emberkereskedelem felszámolására szervezett egyhetes nemzetközi akcióban, közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda a polisz.hu oldalon hétfőn. A művelet sorozatban 59 ország és 4 nemzetközi szervezet vett részt. A negyedszer végrehajtott akció kifejezetten a szexuális célú kizsákmányolás, a bűncselekményre kényszerítés és a koldultatás megelőzésére, valamint az ehhez kapcsolódó bűnesetek felfedésére fókuszált. Az akció során 7 áldozatot azonosítottak, 3 szexuális célú kizsákmányolás sértettje, míg 4 kényszermunka sértettje. A változó felhőzet mellett általában sok napsütésre van kilátás, záporokra helyenként lehet számítani, egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. A nyugati szelet nagy területen élénk, főként az északi megyékben erős, olykor akár viharos lökések kísérhetik. Délutánra 27 és 33 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
3: 93.4 Rádió Dabas.
4: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: 8 óra múlt 4 perccel a mikrofonnál Szlóka Brigit halljátok, Rag & Bone Man és a Rush of Blood kezdi majd ezt az órát, és természetesen, ahogy ígértem, belelapozunk a friss sajtóba. Ez lesz a ennek az órának a programja, illetve már készülünk majd az ebédre is, menüajánlóval is érkezem, és közérdekű információkkal is jövök majd az óra felénél. Tartsatok velem!
4: Az ország szívében.
3: Együtt a legjobbakkal.
4: Rádió Dabas.
3: Az otthon hangja.
1: A TikTok támogatója a Vicink tüzépke. Mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Már megyünk is tovább a lapozórával, 10 perc elmúlt 8 óra.
1: Hallgass bele az újságokba.
2: Lapozóra.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: 577 millióba kerül Magyar Péter történelmi díszletcseréje, erről a 24.hu számol be. Elkezdődött a társadalmi egyeztetés arról, hogy a Tisza kormánya vármegyéket és főispánokat újra megyéknek kormány megbízottaknak nevezni. Magyar Péter kormányfő korábban szimbolikus, de fontos ügynek nevezte ezt, mondván, a modern közigazgatás dolga az, hogy tisztességesen, magas színvonalon és minden magyar embert egyformán szolgáljon. Ez fog tekintélyt adni, nem a történelmi díszlet. A részleteket a 24.hu-n olvashattok. Rendkívül sűrű napirend vár kedden az országgyűlésre, ahol a képviselők számos kiemelt jelentőségű törvényjavaslatról tárgyalnak és szavaznak, erről a linor.hu-n lehet olvasni. A parlamenti ülésen többek között napirendre került a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének alkalmazásának felfüggesztése, emellett döntés születhet az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárását érintő jogszabálymódosításról is. Az országgyűlés hivatalos napirendje szerint az ülés reggel 9 órakor napirend előtti felszólalás veszi kezdetét, amelyet a határozathozatalok követnek. A képviselők szavaznak az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló törvény módosításáról, valamint a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről is. Részleteket pedig a liner.hu-n olvashattok.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra. 93.4-en.

0: szerelem csak. GVM és a Single állapot szólt itt az Otthon hangján, és 20 perc elmúlt el 8 óra. Úgyhogy már is megyünk tovább a lapozórával, de közben érkeznek a mai témánkra már az üzenetek, hiszen ma van a Csokoládé Világnapja, és pont amiatt Facebook oldalunkra várjuk a kérdésre a választ, hogy melyik a kedvenc csokitok, tej, ét, töltött, mogyorós, fehér vagy a forró, vagy ahogy Gombócartól is mondta, a kerek csokoládé, a szögletes csokoládé, a hosszú csokoládé, a rövid csokoládé, meg egyáltalán mindenféle csokoládé. És már jöttek válaszok, Julianna írta, hogy a sportcsoki, a KitKat, stb. Minden Szerencsi étcsokit szereti István nagyon, a mentás csokit és a fehér csokoládét szereti Mária, és Szilvia szintén a mentás csokoládét, Magdolna pedig azt írta, hogy nem fogyaszt csokit, de a párja ezt bepótolja, minden is jöhet neki, és Ildikó is úgy van vele, mint Gombócartúr, a kerek csoki, a szögletes, stb. Egy szóval mindegyiket szereti. Írjatok még nekünk, nektek melyik a kedvenc csokitok, mi pedig megyünk tovább a lapozórában.
1: Hallgass bele az újságokba!
2: Lapozóra!
1: Rádió Dabas, az Otthon hangja.
0: Irán újabb támadása tovább fokozta a feszültséget a Közel-Kelet egyik legfontosabb tengeri olajszállító útvonalán, erről az Economics számol be. Irán rakétákkal lőtt kereskedelmi hajókat a Hormuzi szorosban hétfőn késő este, kett hajnalban pedig egy hajót ért támadás az ománi öbölben. Az iráni forradalmi gárda legalább két rakétát lőtt ki hétfő este a Hormuzi szorosban áthaladó kereskedelmi hajókra, közölte az Axios amerikai tisztviselőkre hivatkozva. Két hajóban jelentős károk keletkeztek, de személyi sérülés nem történt. A brit haditengerészet tengerhajózási biztonsági információs szolgálata kett hajnalban arról számolt be, hogy egy tartályhajó kigyulladt, miután találatot kapott az ománi Lima városától 15 kilométerre keletre délfelé haladva. A hajó baloldalát találták el, tüzet okozva, sérülésről vagy környezetszennyezésről nem érkezett jelentés, részletek az Economics oldalán. Több mint 400 drónnal támadják az ukránok az oroszokat az ankarai NATO csúcs előtt, erről a Telex írt. Ukrajna a NATO ankarai csúcs találkozója előtt nagyszabású dróntámadást indított Oroszország ellen. Moszkva polgármestere Sergej Szobjanin szerint több mint 430 drón tartott az orosz főváros térsége felé az éjszaka folyamán. Állítása szerint a legtöbbet még a város megközelítése előtt megsemmisítették, további 36-ot pedig Moszkva közelében lőttek le. Az orosz hatóságok közlése szerint a belgorodi területet is ukrán támadás érte. A régió megbízott kormányzója azt mondta, hogy a rakétacsapások érték Belgorod városát és környékét, egy civil életét vesztette, valamint egy infrastruktúrális létesítmény is kigyulladt. A helyszínen a tűzoltók és a mentőegységek dolgoznak. Részleteket a telex.hu-n olvashattok.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra. A Rádió Dabas 93.4-en.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Bagosi Brothers Company fogadom itt az Otthon hangján. Egy percünk van még 8:30-ig. Mindjárt megyünk tovább menüajánlóval, hiszen azért közeledik a dél, és már mondom is nektek, hogy micsoda finomságok közül választhatok a mai nap folyamán.
1: Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
2: Állj már le!
1: Nem tudok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
2: Elég már, mi van veled?
1: Nagyon felpörögtem reggel.
2: Mi történt?
1: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
3: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség 93.4.
4: Tiktak, minden hétköznap.
5: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tessék,
1: itt a reklám.
3: Regionális gasztronómiai körkép.
1: Aktuális menüajánló.
3: 93.4.
0: A konyha mai ajánlata francia hagyma krémleves békönös pirítóssal, az egyes főétel rántott sertésszelet milánói spagettivel, a kettes pedig grillezett csirkemell cézár salátával. A konyha ajánlata parmezános bundázott csirkemell kukoricás rizssel friss salátával. A desszert pedig bounty palacsinta, kókuszos mascarpone is. Csokis. A szarvasbangú mai ajánlata lebbencsleves kolbásszal, az almenű csirkemell sokmagvas bundában párolt rizssel és olivás kevert salátával, a B pedig jutúros strapacska pirított húsos szalonnával, a vegán piedone hagymásból knédlivel, a mentes töltött paprika sós burgonyával, a desszert pedig madártej. A Sári ABC mai ajánlata tárkonyos csirkeraguleves, az almenű barát füle, ízes tereje fahéjas morzsában, a B menű lecsós sertésszelet parázs burgonyával, a napi ajánlat zöldségekkel töltött szűzrólád négy sajtmártással és rösti burgonyával, vagy gyümölcsös combfilé mozzarellával besütve jázmin rizssel. Jó étvágyat kívánok!
3: Reklám voltam, viszont hallásra.
5: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tessék,
1: itt a reklám.
5: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az Arany Korona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Arany Korona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
6: Telefonszám 29-361-776.
7: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz.
8: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
9: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
10: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.
11: Értéket közvetítünk.
12: Közérdekű információk.
0: Az Opus Ti Gázi RT tájékoztatja tisztelt lakosainkat, hogy karbantartási munkálatok miatt 2026. 7. hó 7. napján 8 órától 18 óráig a gázszolgáltatás szünetel Nyáregyháza településen. Hernád Nagyközség önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy Hernádon a Lugasdűlön várhatóan a július 7-én a kivitelező elkezdi a menet dinamikai küszöbök és kitérő kialakítását. A munkálatok miatt a Lugasdűlőt, a Köztársaság út és az Óvoda utca közötti szakaszt az átmenő forgalom elől lezárjuk, ott a munkával érintett szakaszon csak a lakók közlekedhetnek. Megértésüket és türelmüket köszönjük. A Gyóni Géza általános iskola magyar, matematika, angol szakos pedagógust és napközis nevelőt keres. Jelentkezni Kotán Sándor intézményvezetőnél lehet a 0629 367 391-es telefonszámon. A Daköv Kft. Arról tájékoztat, hogy Albert Irsán a Deák Ferenc utcai szennyvíz átemelőnél 2026. július 6-a és 10-e között várhatóan a hét teljes időtartama alatt munkavégzés zajlik. A kivitelezés ideje alatt az érintett útszakaszon szakaszos forgalom korlátozása, illetve időszakos útlezárásra kell számítani. Kérik a lakosság megértését és türelmét, valamint azt, hogy a munkavégzés ideje alatt az érintett útszakaszon fokozott figyelemmel közlekedjenek, és lehetőség szerint választanak alternatív útvonalat.
3: A Rádió Dabas
12: közérdekű információit hall.

0: egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Jude Law egyszerű című dala szólt itt az Otthon hangján, és már is megyünk tovább sporthírekkel.
1: Hallgass bele az újságokba!
2: Lapozóra!
1: Rádió Dabas, az Otthon hangja!
0: Cristiano Ronaldóék világbajnoki búcsúja spanyol kapitány állásába került. Megerősítette lemondását Roberto Martínez, a portugál válogatott szövetségi kapitánya, miután csapata kikapott a spanyoloktól a labdarúgó világbajnokság nyolcaddöntőjében, és így kiesett, adta hírül a magyar távirati iroda. Igen, ez volt az utolsó meccsem a válogatottal, mondta az 53 éves spanyol szakember a dallasi mérkőzést követő sajtótájékoztatón. A torna előtt meg nem erősített hírek szerint lehetett tudni, hogy Martínez addig marad, amíg a csapata versenyben van. Büszke vagyok, mert 45 mérkőzésen irányítottam a csapatot, és úgy érzem, szeretnek Portugáliában. Ez olyan emlék, ami mindig velem lesz. Martínez 2023. januárja óta felelt a szakmai munka irányításáért a portugál válogatottnál, amellyel a 2024-es Európa-bajnokságon a negyed döntőig jutott, egy évvel később pedig megnyerte a Nemzetek Ligáját. Részletek az Index oldalán. Brutális pénzért válthat csapatot a Ferencváros alapembere, erről a sportpost.com ír. A Ferencváros újabb kulcsjátékosa távozhat a nyáron, sajtóhírek szerint az Azeri Kvarabag 3 millió eurós ajánlatot tett Bamilad Jusufért, miközben Hajnal Tamás sportigazgató is elismerte, hogy augusztus végéig még jelentősen átalakulhat a keret. A Kvarabag néhány nappal Szebrahim Maker szerződtetése után ismét a Ferencvárosnál vásárolna. Az azeri portárok szerint a klub ezúttal Jusuf megszerzésével dolgozik, már egy 3 millió eurós ajánlatot is eljutottak a magyar csapathoz. A két klub között zajlanak az egyeztetések, nem kizárt, hogy a nigériai támadó is Azerbajdzsánba költözik. Részleteket a sportpost.com-on olvashattok.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra.

0: Rózsa Magda és az Egyszer. 10 perc múlva lesz 9 órán, folytatódik a Lapozóra bulvár hírekkel.
1: Hallgass bele az újságokba!
2: Lapozóra!
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: Ott hagyja az Operett Színházat a teátrum egyik legnagyobb sztárja, erről az nlc.hu számolt be. Sándor Péter, az Operett Színház népszerű színésze újabb fontos bejelentést tett, amely sok rajongót meglepett. A művész közösségi oldalán közölte, hogy az őszi évadban nem készül új bemutatóra, így pályafutásában egy nyugodtabb, visszafogottabb időszak veszi kezdetét. Bejegyzésében arról is írt, hogy a színházi világban jelenleg hatalmas viharok zajlanak, amelyek véleménye szerint a közeljövőben még nagyobb változásokat és felfordulást hozhatnak. A színész ugyanakkor hangsúlyozta, hogy döntése mögött személyes és szakmai megfontolások állnak, és nincs politikai háttere. Úgy fogalmazott, hogy a kialakult helyzetért sokkal inkább az emberi gyallóság okolható, mint bármilyen más tényező. További részletek az nlc.hu oldalon. Megdöbbentő vallomást tett Köllő Babett, hatalmas változáson ment keresztül, folyamatos bizonytalanság volt benne, írja a blik.hu. A mindig határozott és karakán Köllő Babett egy friss interjúban kendőzetlen őszinteséggel beszélt arról, hogy a magabiztossága mögött sokáig hatalmas belső bizonytalanság és folyamatos félelem lakozott. A népszerű műsorvezető élete csupán az utóbbi években a képernyő szerepeknek köszönhetően vett gyökeres fordulatot, és eljött az a pont, amikor végre képes volt levetkőzni a gátlásait. Babett ma már nem fél nemet mondani sem. Hogy miről is szólt még a továbbiakban az interjú, a Blik hasábjain olvashatjátok.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra. A Rádió Dabas 93.4-en. The story. Loka.

0: TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Állj már le!
0: Nem tudok. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Elég már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség, 93.4. TikTok, minden hétköznap.

0: My Alexis és Lab, Hungarian Mambo itt az Otthon hangján. 2 percünk van még 9 óráig, 9 óra után sztereóval megyünk majd tovább, most pedig nézzük, mi a helyzet az utakon.
1: A TikTok támogatója a Vicink tüzépke. Mert jó neked? Miért? Hamarosan kiderül. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
0: Az M0-as autóút északi szektorán az M5-ös autópálya felé vezető oldalon az M2-es autóúti csomópont közelében burkolati jeleket festenek fel. A 73-as és a 72-es kilométer között a külső sávot, a 72-es és a 71-es kilométer között pedig a belső sávot zárják le. Az M5-ös autópályán a Röszke felé vezető oldalon az M0-as autóúti csomópont és Újhartyán térsége között burkolatjeleket festenek fel, a 25-ös kilométertől a 40-es kilométerig az aktuális munkaterületnél a belső sávot zárják le. És szintén a Röszke felé vezető oldalon ugyancsak Újhartyán térségében a 48-as kilométernél burkolatot javítanak, a külső sávot zárják le. Vezessetek óvatosan, jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Rádiódabas!
1: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: Erdőtüzek pusztítanak Dél-Európában. A mesterséges intelligencia szabályozását sürgeti az ENSZ főtitkára. Új vezetője van a Várkapitányságnak és a Steindl Imre programirodának. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Erdőtüzek pusztítanak Dél-Európában, Portugáliától Görögországig csaknem 20 ezer hektár égett le, 10 ezreket kellett kimenekíteni otthonaikból. A helyzet a Pireneusoknál a legkritikusabb, ahol 700 tűzoltó küzd egy ellenőrizhetetlenné vált tűzzel a francia-spanyol határon, miután a lángok vasárnap óta majdnem megháromszorozódtak. A tüzek hátterében a rekordhőség és a kiszáradt talaj áll. Az ENSZ főtitkára szerint a mesterséges intelligencia fejlődése gyorsabb, mint amilyen ütemben a szabályozás követni tudná. Ezért globálisan összehangolt fellépést sürgetett a technológia kockázatainak kezelésére. António Guterres a Genfben rendezett első kormányzati szintű nemzetközi tanácskozás megnyitóján kiemelte, hogy különösen a gyermekek védelme, az emberi jogok érvényesítése és az átláthatóság érdekében szükség van közös nemzetközi szabályokra, elismerve a mesterséges intelligencia gazdasági és társadalmi előnyeit. Szerint elsősorban a biztonságot, az emberi jogok tiszteletben tartását, a fejlődő országok kapacitásának megerősítését és a transzparenciát szem előtt tartva kellene a mesterséges intelligenciát szabályozni. Vezetőváltást jelentett be a Várkapitányságnál és a Steindl Imre programirodánál Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy felmentette a Steindl Imre programiroda eddigi vezetőjét, Szinai Attillát. A Várkapitányság pedig új vezetési struktúrában működik tovább, és mind a Várkapitányság, mind a Kossuth téri épületek beruházói feladatait ellátó Steindl programiroda vezetését Ambrus György építőmérnök veszi át, írta a miniszter a Facebook oldalán. A döntés célja, hogy a Várkapitányság és a Steindl programiroda egységes vezetés alatt működjön tovább, ezzel erősítve az állami magasépítési és városfejlesztési projektek előkészítését és megvalósítását. Bár a magyarok egyre többet költenek nyaralásra, egy friss felmérés szerint az utazók csaknem fele még mindig utasbiztosítás nélkül indul útnak. Annak ellenére, hogy egy váratlan külföldi megbetegedés vagy baleset akár több millió forintos kiadást is jelenthet, sokan továbbra is feleslegesnek vagy túl drágának tartják ezt a fajta védelmet, hívta fel a figyelmet az MBH Bank és a CIK Pannónia. Bár az utazók többségét még nem érte komolyabb probléma az útja során, a járatkésések, a betegségek, a balesetek és a podgyász gyakori kellemetlenségnek számítanak. A biztosítói adatok szerint egy utazási szezonban az átlagos kárkifizetés 300 ezer forint körül mozog, de egy súlyosabb baleset vagy sürgősségi egészségügyi ellátás költsége ennek a többszörösét is elérheti. Kedden a napos idő mellett erőteljes gomoly felhőképződésre számíthatunk. A délutáni és esti órákban elsősorban az északi és északkeleti tájakon alakulhatnak ki záporok, zivatarok, míg a déli ország rész nagy részén kisebb a csapadék valószínűsége. A nappali csúcshőmérséklet 28-33 Celsius fok között alakul. Az északnyugati szél többfelé élénk lehet, a zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Stereo.
6: Stereo.
5: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
6: de témázunk veled,
5: és rólad is beszélgetünk.
6: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
5: rejtélyek és megoldások.
6: Stereo.
5: Stereo.
7: A Stereót támogatja az Aranykorona ékszerbolt.
0: 9 óra múlt 4 perccel, és kezdetét veszi a Stereo itt az Otthon hangján. Én Szluka Brigi vagyok, a vendégem pedig itt a stúdióban, Marton József, a Vasad polgármestere. Köszöntöm, jó reggelt kívánok!
8: Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen meghívást!
0: Hát még mielőtt nekivágnánk, hiszen hamarosan megrendezésre kerül Vasadon a második vasadi vágta, még mielőtt rátérnénk erre a nagyszerű programra, előbb beszéljünk egy kicsit Vasadról. Most túl vagyunk a nyár első olyan igazi nagy hő hullámán. Ilyenkor jobban fogy a víz mindenhol, és ez sokszor problémát okoz itt a térségünkben, de Vasad hogyan vészelte át ezt az időszakot? Volt-e a jelentősebb változás a vízfogyasztásban az egy átlagos naphoz képest? Voltak ebből problémák?
8: Igen, hála jó Istennek, településem egy nagyon jó konstrukcióval vitelezték ki annak idején elődeim a vízművet, illetve a csatornaművet. Ebből fakadóan sem most, sem a korábbi években nem volt vízkorlátozás, illetve semmi jellegű vízprobléma a településen, és látva, hogy a szolgáltató szinte óránként küldte az adatokat a hidroglobuszban lévő vízmennyiségéről, és látva az adatokat, a csúcsidőben is bőven bírja, sőt, még kapacitás feleslegünk is van.
0: Szóval akkor így nem kellett még eddig a lakosságot így megkérni arra, hogy kevesebbet fogyasszanak vizet, vagy hogy nem volt akkor ebből probléma, meg még a lakosság jelzés alapján is minden rendben van.
8: Igen, nálunk hála Istennek nem volt, és hogy mondom, látom a statisztikai adatokat a vízművünknél, én úgy látom, hogy a közeljövőben semmilyen jellegű probléma nem lesz.
0: Ez nagyon jól hangzik. Most, hogy megbeszéltük egy kicsit ezt az aktuális vízügyet, illetve a nyár problémáit, egy kicsit visszamegyünk az időben. Tavasszal, áprilisban kormányváltás történt, új országgyűlési képviselője van Vasadnak is. Milyen a kapcsolat Hende Máté képviselő úrral? Voltak-e már tárgyalások? Ha igen, akkor milyen témákról beszélgettek?
8: Igen, hála Istennek én szerintem elmondhatom, és valószínűleg képviselő is elmondhatja, hogy nagyon jó a kapcsolat köztünk. Az első pillanattól kezdve, illetve ez elmondható a kampány időszakára is, mikor barátként, első alkalommal is barátként üdvözöltük egymást. Képviselő ellátogatott településünkre is, ugyanúgy, mint a választó körzetében a többi településre. Képviselő úrra zódítottuk a kéréseinket, vágyainkat, illetve azokat a pályázatokat, amelyek nem kerültek lezárásra, illetve amelyik még függőben van az eredményhirdetés. Hát bízunk benne, hogy a közeljövőben őszi hónapokra itt is eredményeket tudunk közösen elérni. Képviselő úr nagyon-nagyon lojális volt településemhez. Sok időt töltött nálunk, megnéztük a fejlesztéseket, megnéztük magát a települést, megnéztük azokat a fejlesztéseket, amit az elmúlt időszakban hoztunk tető alá. Én úgy érzem, hogy ő is kellőképpen konstatálta, hogy a településen működőképes, konszolidált.
0: És milyen, mik azok a pályázatok, ha esetleg erről lehet beszélni, amik így most arra várnak, hogy elbírálásra, vagy éppen hogy mik azok, amikről így szó esett?
8: Igen, ugye mikor képviselő járt nálunk, akkor 2-3 pályázatunk még futó volt, tehát pont a megvalósítási időszakban volt. Időközben a játszótér, az óvoda kerítés, illetve a hivatal előtti közterületnek a felújítása, akkor még pont függőben volt, munkálatok folytak, időközben ezt lezártuk, illetve a Magyar Falu program keretében van egy beadott pályázatunk, melyre várunk, hogy eredményhirdetés kapcsán esetleg sikeresek volnánk. Ott egy közösségi tért, egy úgynevezett, mi a településünknek úgy hívjuk, hogy muskátlis házat szeretnénk létrehozni. Ez egy régi parasztház, minden jellege a régi paraszti kultúrát képvisel. Ott szeretnénk egy olyan közösségi házat, ahol a helyi civil szervezetek, vagy akár egy család, egy kisebb eljegyzés, tehát ennek adna teret, hát ebben bízunk, hogy a közeljövőben szerencsések leszünk, és ezt is ki tudjuk vitelezni, illetve most már jó pár éve fut az úgynevezett, mint kastély pályázatnak hívjuk, vagy kastély felújításnak, az úgynevezett régi diákotthon épületének a felújítása. Ott sikeresek voltunk, hiszen a TOP plusz keretében nyertünk közel 500 millió forintot. Az elmúlt évben lebonyolítottunk egy közbeszerzést, sajnos olyan árat kaptunk a kivitelezőktől, amivel mi nem tudtunk mit kezdeni, hiszen jelentős anyagi forrás kellett volna hozzárendelni, amivel településen nem rendelkezik, tehát itt kértük a képviselő úr segítségét, tegnap is egyeztettem képviselő úrral, én bízom benne, hogy itt hamarosan szintén sikerre tudjuk vinni, és elkezdődik a beruházás.
0: És ennek a beruházásnak vagy mi lenne a célja, tehát hogy a kastély, mi ez a kastély tulajdonképpen, milyen funkciót fog betölteni?
8: Igen, ugye ez egy kúria jellegű épület, településemen ezen kívül hasonló épület nem létezik, ezért is próbálunk rá vigyázni. Szintén egy közösségi funkciót töltene be olyan keretek között, hogy szeretnénk szolgáltatást, illetve egy kicsit olyan vállalkozás formájába elvinni a dolgokat, hiszen környezetünkben rengeteg olyan hotel, szálloda, illetve rendezvényközpont van, ahol szálláskapacitással nem rendelkeznek előképpen, hát ezt szeretnénk meglovagolni, illetve egy kicsit a gazdasági vonalra átvinni.
0: Nagyon izgalmasan hangzik ezekről a projektekről, akkor még tudunk majd a közeljövőben beszélni, hogy hogyan is alakul a sorsuk. És ha már itt tartottunk, hogy országgyűlési választások voltak, most június legvégén, vagy hát most már így júliusban majd szavaznak arról a polgármesterek fizetés csökkentéséről, erről mit gondol ön, hogy áll most a helyzet, miről tud, mit hallott?
8: Tudomásom szerint ugye június végén meg is történt az országgyűlésben ezzel kapcsolatos szavazás. Ugye a költségtérítést vonták meg a képviselőktől, illetve a jelenlegi fizetés mértéknek a befagyasztását. Nekem ellenvéleménye... Igen, tudomásom szerint ugye június végén meg is történt az országgyűlésben ezzel kapcsolatos szavazás. Ugye a költségtérítést vonták meg a képviselőktől, illetve a jelenlegi...

0: egyetértek vele, illetve semmiféle kifogásom nincs.
1: Illetve még az önkormányzatok jogainak visszaadása is több önkormányzatokat tömörítő szervezet szerint is kívánatos. Mit gondol erről, hogy milyen forrásokat lenne célszerű visszaadni az önkormányzatoknak, akár például sokszor így az iskola is ide sorolódik. Mit gondol erről, meg hogy mennyire lenne ez jó például Vasadnak?
0: Igen, ugye az elmúlt időszakban jó néhány tekintetben megnyírbálták az önkormányzatnak az önkormányzatiságát, többek között így az iskolának a működtetését és fenntartását is, hogy elvitték a településről. Ez az én településem, jó magam is, képviselőtársaim nagyon-nagyon nehezen éltük meg, nagyon sok kritikát fogalmaztuk meg az akkori időben, melyel jeleztük, hogy nem értünk egyet, úgyhogy ennek a törvényjavaslatnak, illetve reméljük, hogy hamarosan révbe ér, mi nagy szeretettel nézünk elébe, és a településemen már volt a képviselőtársaimmal egy ilyen kötetlen beszélgetés, hogy mi hogy fogadnánk ezt a törvényjavaslatot, illetve ezt a lehetőséget. Mi szeretnénk élni a lehetőséggel, hiszen mi azt valljuk, hogy a település egy szerves egész. Tehát ha abból kiragadnak akár egy intézményt, lásd iskolát, ha nem kellően bölcs a település vezetés, az iskola vezetés és ámblok a település, akkor nehezen működnek a dolgok. Nálunk hál' Isten bölcsek voltunk az elmúlt időszakban, és jól tudtunk együttműködni, olyannyira is, hogy jó néhány tekintetben forrást is biztosítottunk az iskolának. Lásd táboroztatás, illetve programok tekintetében az önkormányzat segítséggel volt. Ezt szeretnénk a jövőben is megtartani. Illetve az önkormányzatiságnál rengeteg olyan hatósági jogkör került el, amit én úgy vélek, és gondolom, hogy jó néhány polgármester társam, illetve településvezető csatlakozik hozzám, ami helyben kezelve a legjobb. Lásd építéshatóság is, még sorolhatnánk néhány ilyen területet.
1: Köszönöm szépen, mielőtt mennénk tovább az iskolával, hiszen itt a nyári szünet, előtte tartunk egy kis szünetet, és akkor folytatjuk a beszélgetést.

0: Stereo.
1: Stereo.
0: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
1: de témázunk veled,
0: és rólad is beszélgetünk.
1: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok.
0: Rejtélyek és megoldások.
1: Stereo.
0: Stereo.
2: Folytatódik a Stereo az otthon hangján, a vendégem továbbra is Marton József Vasat polgármesterem, és hát ahogy elköszöntem így a szünet előtt, hogy a nyári szünettel fogjuk folytatni. Ilyenkor azért a beiskolázások, beiratkozások megtörténnek az intézményekbe, óvodákba, bölcsödékbe is, hogy az első kérdésem az, hogy hogy állnak most a gyerek létszámmal, van-e elég hely Vasadon, mi a helyzet az intézményekben?
3: Igen, hogy ez a beiratkozások az elmúlt hónapokban megtörténtek, mind a három intézmény tekintetében, ami településünkön van. Kezdeném a bölcsödével. Nekünk egy háromcsoportos bölcsödénk van, amit 2014-ben adtunk át. Ez azt jelenti, hogy csoportonként 12 gyermeket tudunk fogadni, tehát 36 férőhelyes az intézmény, és a 36 férőhelyből, vagy 36 gyermekből, aki odajár az intézménybe, durván az 50%-a vasadi illetőségű, és a fennmaradó 50% az pedig a környékbeli településekről érkezik hozzánk, tehát ott még van kapacitásunk bőven. Ugye mi településünk egy 2000 fős, picivel több, mint 2000 fős település, tehát ilyen tekintetben bőven el tudjuk látni a bölcsődei gyermekeket. Óvoda tekintetében hasonló a helyzet, három csoportos óvodánk van, tehát 3x30 főt tudunk fogadni, tehát 90 gyermekből durván a 80-85% vasadi illetőségű, és szintén a fennmaradó 10-15% az pedig a környébeli településekről jön intézményünkbe. Bevett gyakorlat a szülőktől, aki odahozza hozzánk bölcsődébe a gyermekét, az már a mi intézményünkbe, a mi oldánkba ballak tovább, úgyhogy ebből fakad, hogy teltházzal vagyunk az óvodánál, de van kapacitásunk, ugye nekünk területi ellátási kötelezettségünk van csak a vasadi illetőségű gyermekekre. Az iskolánál ugye az közel 200 gyermeket tudna fogadni, a 8 osztály, ebből közel 150 gyermek járt az idei évben az intézményben. Én úgy tudom a statisztikai adatokból, hogy következő évben hasonló létszámmal fogja megkezdeni a munkáját az iskola, tehát ott is bőven el tudjuk látni a gyermekeket.
2: És most így nyáron mi az a feladat, amit esetleg az önkormányzat vállalt magára az iskolával kapcsolatban, akár felújítási, karbantartási projektek, vagy mi az, amit esetleg a tankerület visz, és ugyanez, hogy az óvodánál, bölcsödénél van-e valamilyen feladat a nyár hátra lévő részén?
3: Igen, hát akkor menjünk visszafelé, az iskolával kezdeném. Ott természetesen ilyen kisebb karbantartási munkálatokat akár a nyáron is, illetve akár az év minden napján elvégezzük, hiszen a fenntartása tankerületé, maga az intézmény, a vagyoni rész az önkormányzat vagyonában tartozik, és próbálunk rá tényleg úgy gazdálkodni, hogy hosszú távon kiszolgálja a mi igényeinket. Ugye a Vasadi Általános Iskolát 2010-ben adtuk át, amikor egy hatalmas felújításon esett át, és közel 10 tanteremmel rendelkezik jelen pillanatban, illetve az összes olyan szaktanteremmel, ami mai korban elvárandó. Próbáljuk ezt a helyzetet megtartani, és próbáljuk fenntartani, akár mint, hogy mondottam, a karbantartásokkal, illetve néhány kisebb fejlesztéssel. A kisebb fejlesztés az önmagában az önkormányzat nem tudna elvégezni, de a szülők, a szülői közösség segítségével egy udvari játszó térfejlesztés, illetve a számítógépparkot fejlesztettük az elmúlt időszakban, tehát erre próbálunk koncentrálni. Az óvodánál szintén, ugye, mint, hogy mondottam, egy kerítés építésen vagyunk túl, egy szerintem egy nagyon szép impozáns kerítést tudtunk pont a balagások előtt tető alá hozni és átadni, illetve az intézmény szintén az elmúlt időszakban egy nagy felújításon esett át, ahol az elektromos hálózatot újítottuk fel, a fűtést korszerűsítettük, a nyilázárokat cseréltük, szigetelve lett az épület, illetve a parkot fejlesztettük, új játszóeszközöket vásároltuk, járdát építettünk, és stb. Stb. Tehát ezeket a karbantartási munkálatokat végezzük a következő időszakban kollégáim segítségével, illetve a bölcsödén ugye az közel 12 éve adtuk el, és ott is jelentkeznek már olyan karbantartási munkálatokat, amit a idei nyáron a szünet alatt, ami július vége és augusztus elején fog bekövetkezni, el fogunk végezni.
2: És Van-e még valami esetleg ilyen fejlesztéssel kapcsolatos dolog, ami ezeket az intézményeket érinti, ami esetleg távlati, vagy például ha az önkormányzat ugye újra, ahogy tárgyaltuk, hogy visszakapná esetleg az iskolát, akkor milyen terveik vannak, vannak-e ilyen tervek?
3: Igen, ugye a óvoda és a bölcsőde az eddig is az önkormányzat fenntartásában volt. Ha visszakapnánk az iskolát, a közelmúltban 3-4 évvel ezelőtt adtunk át egy projektet, melyben a iskola épületére, az óvoda épületére, illetve a bölcsőde épületére napelemeket telepítettünk. Ez azt jelenti, hogy az összes intézmény tekintetében az elektromos áram szükségletet szinte 90%-ban leferi ez a projekt. A bölcsődénél és az óvodánál mi a faaprítékkal tüzelünk, ami azt jelenti, hogy mi állítjuk a kollégáim segítségével elő a faaprítéket. Ez azt jelenti, hogy szinte egyetlen forintot nem kell a fűtésre sem fizetnünk. Tehát ezt a projektet, ezt a fejlesztést szeretnénk elvégezni az általános iskolánál, míg hát visszakapjuk.
2: Nagyon izgalmasan hangzik ez is, és erről is lesz még szó. És akkor egy kicsit visszatérünk még az önkormányzathoz, illetve a versenyképes járások programról váltanék pár szót, illetve a szolidaritási hozzájárulásról, hogy ezekről mit gondol, és hogy a Vasadot hogy érintették ezek az elvonások? Mi az, amit elsősorban erről gondol?
3: Ugye a szolidaritási adó tekintetében az egyik szemem sír, a másik pedig nevet. Olyan tekintetben nevet, hogy minket nem érintett, hiszen a helyi adóbevételünk az nagyon-nagyon minimális mértékűek, a járásban is, talán mondhatom, hogy a megyében is. Ilyen tekintetben nekünk nincs befizetési kötelezettségünk, és ugyanezért sír is a szemem, hiszen mi még be nem vezették a szolidaritási adót, így kimutatható, hogy mennyivel kevesebb összegből gazdálkodott a mi önkormányzatunk, mint esetleg az az önkormányzat, aki jelentős összegeket fizet ma be a szolidaritás tekintetében. Úgyhogy ilyen tekintetben nálunk változás nincs, inkább finanszírozás kiegészítés kap. Pont az elmúlt testületülésen módosítottuk a idejévi költségvetésünket, hiszen finanszírozás kiegészítés érkezett a intézmények fenntartására, amit köszönettel vettünk. Tulajdonképpen így áll össze a kormányzat gazdálkodása ilyen tekintetben.
2: Köszönöm szépen, és mik azok a tervek még most, amit az év második felében el kell végezni a településen, milyen fejlesztések vannak önök előtt, mi az, amit szeretnének megvalósítani még év vége előtt?
3: Igen, hogy rengeteg tervünk van, bízunk benne, hogy hamarosan pályázati források is érkeznek, vagy pályázati kiírások is érkeznek hozzá, de itt csatlakoznék vissza az előző kérdéshez, hogy fut egy projektünk, ugye a versenyképes járások programban, melyben mi is hasonló fejlesztésekre pályáztunk, mint a környező települések, így a térmegfigyelő kamerarendszer, illetve sebességmérő automata, illetve sebességkorlátozó eszközöknek a beszerzésére. Itt egy kicsit szomorú vagyok, hiszen az első ilyen projekt az már tavaly évben elnyerte a településünk, illetve maga a járás, az összes intézmény, az összes önkormányzat. Sajnos bürokrációs okok miatt nem tudtuk elkezdeni a beruházást. Ez olyan tekintetben szomorú, hiszen a településnek igénye volna ezekre a fejlesztésre, és mi ígértük a lakosságnak több fórumon keresztül, és sokszor értetlenül állnak a települési lakosok, hogy miért nem tudjuk kivitelezni, és hát sajnos ugye e-fórumon is jelezném a település lakosok felé, hogy bürokrációs okok miatt nem tudtuk eddig a kivitelezést elkezdeni, hát bízunk benne, hogy hamarosan meg tudjuk valósítani, és ez a hiányzó láncszem, ami komfortossá tenné, vagy komfortosabbá tenné a mi településünket, ez is megépítő.
2: És egyéb új fejlesztések, tervek vannak-e, vagy mi az, amihez esetleg várnak pályázati kiírást, hogy égetőd lenne, de így pályázatból tudnák csak megvalósítani?
3: Igen, ugye két részre lehet ezt tagolni. Vannak az olyan jellegű beruházások, amit az önkormányzat saját bevételből is meg tud valósítani. Ilyenek a parkfelújítások, parképítések, közterületeknek a felújítása, növénytelepítés, illetve volnának a nagyobb beruházások. Az utak tekintetében várunk, mint pályázati kiírást, hiszen a településem 99%-ban port általa nyitott úttal rendelkezik a belterület, de viszont vannak olyan útszakaszok, amik most már idestova elmúltak 40-50 évesek, és bizony az idők folyamán megrongálódtak, tehát ennek a felújítására várunk pályázati forrásokat.
2: Köszönöm, és hát elérkeztünk most a programokhoz itt a nyár, illetve megrendezik idén a második vasadi vágtát. Ez a település egyik legnagyobb rendezvénye, ha jól tudom, mit kell erről tudni, idén hogyan készülnek rá?
3: Igen, valóban ez a település legnagyobb rendezvénye. Tavalyi évben rendeztük meg augusztus 24-én az első vasadi vágtát. Arra a rendezvényre közel 200 polgártársammal készültünk egy héten keresztül. Hasonlóképpen idén is folynak a munkálatok. Nagyon jó a települési lakosok, barátaim, képviselőtársaim, illetve maga a vasadiaknak a hozzáállása. Szintén ilyen nagy számmal vagyunk benne a szervezésben. Jelen pillanatban is kollégáim, barátaim, képviselőtársaim munkálkodnak azon, hogy a településre érkező vendégek minél szebb, impozánsabb képet kapjanak településünkről, illetve maga a pályaépítés, illetve a vendégeket kiszolgáló létesítményeknek az építése, az nagyon sok fizikai energiát igényel, úgyhogy tegnapi napon kezdtük, és bízunk benne, hogy az időjárás nem szól közbe, akkor a szombati napra minden tető alá tudunk hozni. Tavalyi évben több ezren látogattak el erre a rendezvényünkre. Én bízom benne, hogy idejében hasonló számmal jönnek el hozzánk. Jó volt tavalyi évben bárhol is megjelenni, hiszen amikor megtudták, hogy ki vagyok, illetve hogy a felismert, akkor rengeteg gratulációt kaptam, hogy ilyen kis település, egy ilyen rangos és nagy eseményt hogy tudok tető alá hozni. Hát én bízom benne, az idei év még szebb lesz. Programok tekintetében egyébként igen. Rengeteg olyan programot szerveztünk, vagy tervezünk, ami a tavalyi évben nem szerepelt, idén pedig meg lesz rendezve. Hát én bízom benne, hogy mindenki jó szájízzel fog távozni a településünkről, illetve mi vasadiak szintén jó szájízzel tudjuk lezárni a rendezvényt.
2: És akkor pontosan mikor kezdődik a rendezvény, és egy pár programról azért ejtsünk szót.
3: Igen, ugye ez július 11-én, e hét szombaton volna megrendezve. 9:30-kor van egy ünnepélyes megnyitás, egy pályaszentelés, és utána kezdődnek a gyermekhuszár, kishuszár, illetve a lovas futamok. A szünetben lépne fel a Nemzeti Lovasszínház. Tőle kapnánk, ők tavaly is nagyon-nagyon kedvező fogadtatásban volt településen, tavaly is felléptek nálunk, egy színdarabot adtak elő, ez szintén idén is így lenne. Délután lennének a délutáni futamok, illetve napközben ökörsütéstől kezdve rengeteg gyermekprogram, íjászat és rengeteg színes program várja az ide látogatókat.
2: Akkor várják idén is a vasadi vágtára az érdeklődőket.
3: Nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit.
2: Köszönöm szépen, és mik a nyár további tervei az önkormányzatnál, a hivatalban? Pihenés, egy kis feltöltődés is belefér, vagy megy a munka?
3: Hát természetesen ugye mindenkinek kijár, sőt szinte kötelező, hogy elmenjen pihenni, egy kicsit regenerálódjon. Én is így tervezem. Ha túl vagyunk a vasadi vágtán, illetve ezen a néhány beruházáson, amit említettem az intézménynél, akkor az augusztus hónap második felében én is egy hosszú távú pihenést tervezek családommal.
2: És aztán szeptembertől indul ismét minden előről. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Velünk indította a reggelt, és hát van még számos projekt akkor, ami fut Vasadon, amiről tudunk a későbbiekben beszámolni, hogy hogyan is alakul a sorsuk. Köszönöm szépen.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: A vendégem volt Marton József, a Vasad polgármestere. Mindenkit szeretettel várnak a hétvégén a második vasadi vágtán Vasadon.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
3: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
1: Nem mond már, és hol hirdettél, csak az interneten?
3: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik ma ez már kevés.
1: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
3: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
1: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
4: 93.4 Rádiódabas.
5: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: Fontos, hogy mit hallgatsz. 93.4 Rádió Dabas.
8: Az otthon hangja.

0: Only One, the Big Time Rush felvétele szólt itt az Otthon hangján. Egy perc múlva lesz 3:45, és azért érkeznek a hozzászólások, hogy kinek mi a kedvenc csokoládéja. Mónika írta nekünk, hogy pont mint gombócartúnak a sorrend is mindegy, a lényeg, hogy csoki legyen, sok csoki. Az aktuális kedvenc pedig a Bueno, de a mai napig emlékszik a gyerekkora boci csokijára és a töltött táblás porta csokira is. Erzsébet csak annyit kérdezett, hogy soroljam? Hát lehet sorolni, de gondolom akkor ő is nagyon szereti. Kerek csokoládé, szögletes csokoládé, stb. Ezután pedig minden, ami csokoládés, ezt írta még nekünk. Henriettának pedig a magyaros a legfinomabb, azt írja. Írjátok még meg nekünk, hogy nektek melyik a kedvenc. Tej, ét, töltött, magyaros, fehér, vagy a forró, vagy ki tudja még hányan. Többen írtátok a mentásat is. Szóval írjátok nekünk. Vannak csilis csokoládék is. Vajon ki az, aki szereti? Most egy programajánlót hoztam még nektek. 2026. július 12-én vasárnap ismét a mozdonyok veszik át az irányítást a Mini Magyarország Makett Parkban. A mini mozdonyok nagy napján a megszokott élmények mellett különleges vendégvonatok, igazi kalauzok és rengeteg vasutas meglepetés várja a családokat, a vasútbarátokat és mindenkit, aki szerint a vonatokból sosem lehet elég. Ezen a napon a több mint 600 méter hosszú szabadtéri modellvasút hálózat valóságos mini vasúti fővonallá változik. A látogatók gomnyomásra indíthatják útnak a zakatoló díszvendégszerelvényeket is, amelyek hidakon, viaduktokon és alagutakon robognak keresztül Magyarország legismertebb épületeinek miniatűr világában. A mini mozdonyok nagy napján azonban nem csak a park jól ismert vonatai közlekednek, különleges ritkán látható vendégmozdonyok és szerelvények is forgalomban állnak, amelyeket kizárólag ezen a napon lehet megcsodálni. A vasutas hangulatról ezúttal is az igazi kalauzok gondoskodnak, a gyerekek jegyét ünnepélyesen kiukasztják, majd ajándékvasutas síppal lepik meg a legkisebbeket, akik egy napra maguk is a vasúti világának részeseivé válhatnak. A Mini Magyarország Makett Park oldalán meg lehet tekinteni a teljes vasárnapi programot, tehát most vasárnap július 12-én 9-től délután 5 óráig Szarvason várnak benneteket a Mini Magyarország Makett Parkban, főleg a vasút szerelmeseit, de természetesen a parkot is érdemes felkeresni.
1: Egy dal mindig mást mond.
2: Akárhányszor is hallod.
1: Örökké változatosan.
2: Rádió Dabas.
1: Az Otthon hangja.

0: Mihály Filuca Rendben című dala szólt itt az óra végén, reklámmal megyünk tovább, aztán megnézzük, mi a helyzet az utakon.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Láttam, megnyitott végre az új üzlet.
5: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
4: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
5: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
4: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a Rádió Dabasból tájékozódik.
5: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
6: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +36 70 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
7: 93.4
0: Rádió Dabas.
1: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van! Elnyűhetetlen keményfaágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútoráruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.
8: Stereo.
9: Stereo.
8: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
9: de témázunk veled,
8: és rólad is beszélgetünk.
9: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
8: rejtélyek és megoldások.
9: Stereo.
8: Stereo.
0: A Stereót támogatta az Arany Korona ékszerbolt. Már mondom is a friss híreket az utakról. Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé, Bicske és Biatorbágy között szakaszos lassulás alakult ki, időszakosan torlódásra kell készülni. Az 52-es főúton a Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak útépítők, napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt még mindkét irányban torlódásra lehet készülni. Az 5-ös főúton Lajos-Mizse átkelési szakaszán a 67-es és a 70-es kilométer között szakaszosan burkolatot javítanak, az aktuális munkaterületnél csak egy sáv járható irányonként váltakozva. Az M44-es autóút csomópontjában a 75-ös kilométernél munkavégzés miatt a fél útpályát lezárták, szintén az 5-ös számú főúton. Vezessetek óvatosan, további jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Rádió Dabas.
10: Pontosította az MCC alapítványa megszűnéséről. Lassult a lakásárak emelkedése Magyarországon. Az idősek közel 40%-a fél az elmagányosodástól. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
11: Nachrichten,
12: Novel,
11: Noticias,
12: Novinky,
11: News.
12: Magyarul és érthetően
11: hírek.
10: Félreérthetően kommunikált az alapítvány volt kuratóriumi elnöke Orbán Balázs az MCC alapítványának megszüntetéséről, erről írt az MCC vezetése. Közölték, a KEKVA megszüntetéséről hozott határozat nem egy váratlan kormányzati döntés eredménye, hanem pontosan illeszkedik az MCC-ről is szóló törvényben rögzített menetrendbe. Mint emlékeztetnek, a KEKVA megszüntetése után nyilatkozhat az eredeti alapító, jelen esetben a Tombor család arról, hogy a továbbiakban is működtetni kívánja ez alapítványt. A vezetés jelenleg is konstruktívan együttműködik a kormánnyal, és mindent megtesz annak érdekében, hogy az eredeti alapító más szervezeti formában zökkenőmentesen működtethesse tovább az intézményt, fogalmazott az MCC vezetősége. Lassult a lakásárak emelkedése Magyarországon. Éves összevetésben még 14%-os a drágulás, de ez jóval alacsonyabb az évelei 20%-os ütemnél. Negyedéves alapon gyakorlatilag megállt az áremelkedés, mindössze 0,3%-os növekedést mértek. Budapesten továbbra is az 5., az 1., a 12. és a 2. kerület a legdrágább. Az 5. kerületben az átlagos négyzetméter ár már meghaladja 2,2 millió forintot. Vidéken Szolnok és Miskolc mutatta a legnagyobb drágulást, míg a Balaton környékén már érezhető a kereslet visszaesése. A szakértők szerint a választások, a húsvéti időszak és az otthon start program kifutása is hozzájárult a piac lassulásához. Leginkább a betegségektől, a demenciától és az időskori kiszolgáltatottság mellett a pénzügyi gondoktól félnek a magyar idősek, derült ki az Érmák Nonprofit Kft. És az Európion közös felméréséből. A kutatás eredményei szerint a válaszadók 70%-át nyugtalanítja az egészségügyi ellátás minősége, közel fele pedig attól is fél, hogy elmagányosodik időskorára. Mindezek ellenére a megkérdezettek 39%-a elutasítja az idős otthonba költözés lehetőségét. Az is probléma, hogyha valaki mégis bejut egy otthonba, havonta átlagosan 300-450 ezer forint térítési díjat kell fizetnie, miközben az átlagos nyugdíj 2-300 ezer forint körüli. Meghibásodott a szolnoki Hetényi Géza kórház MR készülékének hűtési rendszere, ezért az MR diagnosztikai vizsgálatokat jelenleg nem tudják elvégezni, közölte a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei intézmény vezetősége a kórház honlapján. Kiemelték, mindent megtesznek a hiba mi hamarabbi elhárítása érdekében. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a fekvő és járó betegek MR vizsgálatainak elvégzésére, a Debreceni Egyetem Klinikai Központot, a 60-i Albert Schweitzer Kórház rendelőintézetet, a Kistarcsai Flór Ferenc Kórházat és a Bács-Kiskun Vármegyei Oktató Kórházat jelölte ki, tájékoztattak. Kedden a napos idő mellett erőteljes gomoly felhőképződésre számíthatunk. A délutáni és esti órákban elsősorban az északi és északkeleti tájakon alakulhatnak ki záporok, zivatarok, míg a déli ország rész nagy részén kisebb a csapadék valószínűsége. A nappali csúcshőmérséklet 28-33 Celsius fok között alakul. Az északnyugati szél többfelé élénk lehet, a zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
13: 93.4 Rádió Dabas.
7: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: 10 óra múlt 6 perccel a mikrofonnál Szluka Brigit, halljátok, és jön már is Robin Schulz és Klaus közöse az Old Friend, és itt lesz még majd velünk a Well Hello is, meg Blue, Janicsák Vecca is énekel majd nekünk, és hát a csokiról fogunk beszélgetni, továbbra is várom, hogy nektek melyik a kedvencetek, mogyorós ét, vagy éppen a tejcsokoládé, írjátok meg nekünk Facebook oldalunkra, én pedig hozok pár érdekességet a csokoládéról.
7: Az ország szívében.
13: Együtt a legjobbakkal.
7: Rádió Dabas.

0: Blue és a Beautiful Spiritual itt az Otthon hangján, és mielőtt Janicsák Vecával megyünk tovább, tehát ma van a csokoládé világnapja. Az Éva magazinban találtam egy nagyon izgalmas cikket, a mai ma jelent meg, Hegedűs Henriett írt, és ajánlom nektek is elolvasásra, tehát az evamagazin.hu-n megtaláljátok. Ő szedi össze a csokoládé világnapjával kapcsolatos fontosabb információkat, például a csokoládé jótékony hatásairól is, ahogy mely híres emberek és hogyan rajongtak érte, erről is lesz majd szó. Most egy kicsit a csokoládé jótékony hatásairól beszélnék. Itt is nagyon fontos a mértékletesség és a tudatosság. Most a legalább 70%-os kakaótartalmú étcsokoládéról lesz szó, mely jelentős mennyiségű flavonoidot tartalmaz. Ezek természetes antioxidánsok, amelyek segíthetnek megvédeni a sejteket az oxidatív stressztől és a szabad gyökök káros hatásaitól. Az oxidatív stresszt a kutatások összefüggésbe hozzák az öregedési folyamatokkal és számos krónikus betegség kialakulásával is. A flavonoidok emellett hozzájárulhatnak az erek rugalmasságának megőrzéséhez, támogathatják a megfelelő vérkeringést, és egyes kutatások szerint mérsékelhetik a vérnyomást is. Nem véletlen, hogy a rendszeres, de mértékletes étcsokoládé fogyasztás több vizsgálat is összefüggésbe hozta a szív- és érrendszeri betegségek alacsonyabb kockázatával. Gazdag ásványi anyagokban is a csokoládé egy minőségi étcsokoládé kiváló magnézium, vas, rész, cink és mangán forrás, ráadásul magas a rost tartalma is. A hangulatunk javításában is segíthet, serkenti a szerotonin és a dopamin termelődését, vagyis hát a boldogsághormonokat, valamint csökkenti a stressz hormonként ismert kortizol szintjét is, erről már a Maison Cafet írt. Valamint serkenti az agy működést, hiszen fokozza az agy vérellátását, ezáltal javítja a koncentrációt, a memóriát és a mentális teljesítményt, enyhe élénkítő hatását a benne lévő teobromin és koffein adja. Úgyhogy nagyon sok egészségügyi előnye jár a csokoládé fogyasztás, természetesen a mértékletes, illetve a nem túl édes csokoládé, tehát inkább már a minimum 70%-os étcsokoládékat említik itt, és főleg az étcsokoládékat, hogy jó hatással vannak ránk. És hát, hogy kik és hogyan szerették a csokoládét, ezzel majd visszatérek, és ti pedig írjátok meg nekünk, hogy nektek melyik a kedvenc csokitok.
1: Rádió Dabas. Az Otthon hangja.

0: 80-as,
1: a 90-es évek slágereivel
0: és a mai kedvencekkel
1: mindenkorban
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Gimme, gimme.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
3: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
4: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: Egy dal mindig mást mond.
7: Akárhányszor is hallod.
6: Örökké változatosan.
7: Rádió Dabas.
6: Az

0: Rádió Dabas az otthon hangja, így volt szép, és most jöjjön egy kis érdekesség még a csokoládéról, illetve hírességek, akik híres emberek, történelmi személyiségek, akik szerették a csokoládét, és mind-mind más tulajdonsága miatt. A csokoládé eredetileg nem édesség volt, a maják és az asztékok keserű habos kakaóitalt készítettek belőle, amelyet gyakran csilivel és vaníliával ízesítettek, cukor nélkül. A kakaóbar bab egykor fizetőeszköznek számított, az asztékok vásárlása és adófizetése is használták. És a fehér csokoládé rajongók most fogják be a fülüket. A fehér csokoládé valójában nem számít klasszikus csokoládénak, bár kakaóvajat tartalmaz, kakaómasszát nem, vagyis éppen az hiányzik belőle, amitől a csoki, csoki lesz. A svájciak, a világ legnagyobb csokoládéfogyasztói, egy átlagos svájci évente körülbelül 10 kg csokoládét fogyaszt el. Ezt azért gondolom kutyatartók sokan tudják, hogy a csoki a kutyák számára veszélyes lehet, a benne található teobromin sokkal lassabban bontják le, mint az emberek, ezért már kisebb mennyiség is mérgezést okozhat. Egyetlen tábla csokihoz pedig rengeteg kakaóbabra van szükség, egy átlagos 100 g-os étcsokoládé elkészítéséhez nagyjából 40-60 kakaóbabot használnak fel. És már a csokoládé illata is jókedvre deríthet bennünket, egyes kutatások szerint kellemes emlékeket idézhet fel, miközben elősegítheti az ellazulást is. És a csokoládét évszázadokon át afrodiziákumnak tartották, úgy vélték fokozza a vágyat és a romantikus hangulatot, ezt azonban a modern tudomány egyértelműen nem igazolta eddig. És hát ha már itt tartunk, akkor például Casanova is afrodiziákumnak tartotta, és előszeretettel fogyasztotta ezt, és hogy kik még a történelmi személyiségek, például Marie Antoinette állítólag különösen kedvelte a forró csokoládét, amely a francia királyi udvar egyik legdivatosabb itala volt. 14. Lajos udvarában a csokoládé valódi luxuscikknek számított. És a feljegyzések szerint Napóleon Bonaparte is gyakran vitt magával csokoládét hadjárataira, mert gyors energiaforrásnak tekintette azt. Mi pedig a Candyman-nel megyünk tovább, jön Christina Aguilera.
1: Rádió Dabas. Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Regionális gasztronómiai körkép.
2: Aktuális menüajánló.
1: 93.4.
3: És már mondom is a heti menüt, illetve a mai menüt, a szarvasbangóval kezdem. A leves lebbencsleves kolbásszal, az A menü csirkemell sok magas bundában párolt rizssel és olivás kevert salátával, a B menü juhurtos strapacska pirított húsos szalonnával, piedone hagymásba nédlivel, a mentet töltött paprika sósburgonyával, a desszert pedig madártej. A konyha mai ajánlata francia hagymakrémleves békönös pirítóssal, a főétel rántott sertésszelet milánói spagettivel, vagy grillezett csirkemell cézár salátával, a konyha ajánlata parmezános bundázott csirkemell kukoricás rizssel és friss salátával, a desszert pedig bounty palacsinta, kókuszos mascarpone és csokis. A Sári ABC mai ajánlata pedig tár konyos csirkeraguleves, az A menü barátfüle, ízes dereje fahéjas morzsában, a B menü pedig lecsós sertésszelet parázs burgonyával, a napi ajánlat zöldségekkel töltött szűzrólád négy sajtmártással rösti burgonyával, vagy gyümölcsös combfilé mozzarellával besütve jázmin rizssel. Jó étvágyat kívánok hozzá!
2: Reklám voltam, viszont hallásra!
3: És ha már itt vagyunk, itt van velem már a stúdióban Roland is. Szia, már be is raktam a mikrofonodat.
4: Szia, Brigi,
3: is.
4: Sziasztok!
3: Elrakom a papírokat. És hát mit szólsz ehhez a mai csoki naphoz?
4: Azt, hogy hallgattam a menü ajánlót, és vártam, hogy mikor jutunk el a desszerthez, hogy csapjunk le rá, hogy akkor valami csok is legyen a desszert. Hát azt szólom hozzá, hogy pont beszéltük egyébként mi is, hogy ahogy itt a megszólalást hallgattam, most attól függetlenül is, hogy olvastam, hogy ma van a csokoládé világnapja, hogy ez igaz, hogy nem nagyon érintett meg, de már csak ott az egy megszólalástól azt éreztem, hogy ide nekem valami csokit, és azonnal akarok én is enni valamit.
3: Egyébként mennyire vagy csokis?
4: Nagyon érdekes, mert egyébként így a mindennapokban teljességgel le tudom hozni a napokat, vagy akár heteket is, anélkül, hogy bármilyen csokit ennék, de ha egyszer rászabadulok, akkor viszont az a baj, nem nagyon tudok mértéket tartani benne, már olyan értelemben, hogy akkor viszont úgy vagyok, hogy na jó, most akkor viszont eszek. De megelőzve a következő kérdést, nagy étcsoki fan vagyok, tehát azt is egyébként, persze ilyenkor az ember be is tudja magát áltatni, hogy hát az végül is tulajdonképpen még egészséges is. Vagy
3: saláta, miközben, tudjuk.
4: Igen, igen, tehát szinte azzal egy kategória, de hogy egy bűnös évezetet mondjak, van a Lilla TNS márkából egy ilyen igazán kifejezetten nagyon tömény verzió, az a nugátos kiszerelés, és abból van egy ilyen hatalmas nagy, most nem tudom még mindig, de régebben biztos, hogy volt egy ilyen nagyon nagy extra kiszerelés. Igen. Na azt vizsgaidőszakban mindig betárasztam magam mellé, és amikor úgy éreztem, hogy egy kicsit elfogyott a lendületem, vagy a motivációm, akkor azzal beturbóztam magamat. Na és abból, hát nem vagyok rá büszke, de egy fél tábla be tudott simán folyni. Tehát erre mondom én azt, hogy
3: igen, van ilyen, amikor az ember azt érzi, hogy most szükséges. Például a vizsgaidőszak abszolút ilyen. Egyébként, ahogy olvastam róla, abszolút segíti az agy, tehát serkenti az agy működését. Úgyhogy simán benne van, hogy ilyenkor az ember így tényleg ráfügg ezekre, amikor ilyen tényleg vizsgaidőszak van, vagy olyan stresszesebb időszak van, hogy ébren kell maradni, figyelni kell, csinálni kell, hogy így...
4: Hát igen, nekem így akár egy ilyen mikro ajándékként is jól jött, tehát hogy akkor valami megjutalmazzam magam abban az időszakban, vagy például igen, mondhatjuk, hogy placebo-ba is, de úgy voltam én is fel, hogy na most akkor kap egy kis cukrot az agyam, vagy nem is tudom, de ez egy cukorsok volt igazából. De tehát nyilván
3: de látod, Napóleon is vitte magával.
4: Hát, ha most, ha már ilyen nagyságok, akkor igen, így én is megengedhettem magamnak.
3: Belefér.
4: Igen, és mondtál még egy jó ötletet, hogy a következő órában akkor meg is nézzük a csokoládéval kapcsolatos filmeket, vagy
3: igen,
4: esetleg sorozatokat.
3: Igen, találtam én is párat, főleg filmeket néztem, biztos vannak könyvek is, meg mindenféle dolgok, de a filmeket néztem főleg, hogy milyen filmek vannak, amiknek a témája, vagy legalábbis szorosan hozzákapcsolódik a csokoládéhoz a történet. Úgyhogy izgi ezek is. És amúgy mi az, amivel készültél még már a hallgatóknak? Van-e valami?
4: Van egy olyan idefele jövet jutott eszembe, megint el szoktam ilyenkor merengni, mikor érkezek Dabasra, hogy jövök befele a városba, vagy hát ide a hozzátok, és hogy milyen azok az érdekes, de mindenki a szívére teszi a kezét, érdekes történetek, mikor nyaralunk, és hát most valljuk be, vicces vagy ciki, vagy még éppen egy ilyen, átmehet egy ilyen kicsit, hát nem kínosba, de egy olyan sztori, mint hogy például most én mondok egyet a saját életembe visszamenőleg, 20 akárhány évvel ezelőtt a családommal voltam Pizzába, Pizzai Ferdet toronyot nyilván megnézni, és egy családtagunk lemaradt, nem jött fel a toronyba, hanem hogy akkor még ugye kézik videókamerával fölvegye ezt a nagy eseményt, hogy fölmegyünk, és emlékszek rá, hogy így fentől integettünk is neki meg minden. Lejöttünk, és akkor kérdeztük, hogy na, akkor mutassam meg a felvételt, és akkor mondta, hogy hát elfejtette benyomni a rec gombot. Például ilyenekre, vagy még volt még egy olyan esetünk, hogy a tengerpartra, vagy a tengerbe bementünk éppen fürdőzni édesapámmal, nagy hullámok voltak, és hát mit ad Isten, nem vette észre, hogy a kocsi kulcssal ment be a vízbe, amit aztán úgy el is vitt a víz.
3: Jaj.
4: És hogy ezek és ezekhez hasonló, de akár gondolhatunk rossz szobafoglalásra is, vagy más szobát adtak. Tehát ilyesmi jutottak eszembe egyébként, hogy milyen azok a valós történések, amik a végén aztán tudunk nevetni, de ott egy kicsit mondjuk bosszúságot okozhat.
3: Igen, nekem most olyan jutott eszembe, hogy én ugye Hernádon lakom, meg Hernádon is laktam a szüleimmel gyerekként, és elindultunk egyszer nyaralni. A Balaton partra indultunk el, és itt Dabas után megállt az autó, és azt mondta, hogy eddig és ne tovább. Úgyhogy akkor elsőre egy ilyen hatalmas idegeskedés volt, hogy akkor most mi a fene, meg akkor szerviz, meg nem tudom, meg nem is tudják megcsinálni rögtön, és akkor kaptunk kölcsön, azt hiszem, ha jól emlékszem, akkor anyukám munkahelyéről egy autót, és akkor azzal lemehettünk a Balatonra nyaralni, amíg a másikat itthon akkor gyorsan beütemezték a szervizbe, úgyhogy úgy megoldódott a dolog, de azt tudom, hogy így idáig jutottunk, tehát egy 15 kilométert tettünk meg.
4: Ilyen évek elteltével, hogy az ember legalább hogy így jól tud nevetni rajta, de nyilván akkor bosszúságnak tűnik, csak hogy ezek igen, milyen érdekes dolog, hogy az ember ugye valamire nyilván, hát este nyaralás azért csak készül, meg az úgy összpontosul arra, hogy nem most jól akarja magát érezni, és nehéz, hogyha akkor beüt valami sajnos, és hogy tudunk ezen mondjuk átlendülni, tehát átfordíthatjuk ide is egyébként, hogy kinek milyen megoldása volt ilyen esetekben.
3: Igen, egyébként tényleg az, hogy egy idő után, sőt már ott is akkor, ahogy végre tovább indultunk, meg nem tudom, és így, akkor ezen már tudtunk nevetni, hogy ez mennyire tényleg Murphy törvény, hogy pont most ebben a szent pillanatban jön a check engine, és
4: Dabastábánál, igen.
3: Úgyhogy, de egyébként, ha belegondolok, több ilyen autós kalamajkába is keveredtem már felnőttként is, amikor valami baj volt az autóval, amikor így teljesen úgy tűnt, hogy minden rendben, és útközben derült ki, hogy nem, nincs minden rendben. Úgyhogy így tök érdekes, hogy nekem most ilyen, csak ilyen autós dolgok jutnak eszembe.
4: Még egy autós, most, hogy mondtad, akkor még én is elmesek még egy, csak hogy a hallgatók is bele tudják magukat élni, hogy igen, milyen sztorikra gondolunk. Egyszer sielni mentünk el, és akkor még itt voltunk bőve Magyarországon, mondjuk szerencsénkre végül is, mert kaptunk egy durdefektet, és az M5-ös autópályán pont ki tudtunk húzódni Kecskemét előtt egy autószervizbe, ahol szerencsére megoldott a probléma. De még a szerelés közben ugye tél volt nyilván, és itt azért nem volt fagy, de a kettő közötti állapotot éppen ilyen olvadásban. És az autószerelő műhelybe az egyik rögzítő csavart szépen annak is rendjes módja szerint valahogy úgy elkeverték ott a szerelésben, tehát így keresték puszta kézzel a szerelők a csavart, úgyhogy a durdefekt után kicserélt gumikkal, de az öt helyett nem tudom, négy biztosító csavarral mentünk tovább a síelésre, és mindenki úgy volt, hogy így kapaszkodtunk, hogy most mit csináljunk, hogy most menjünk, vagy ne menjünk, tehát akkor végül is elmentünk, de például erre az autós történetre ráfűzve, hogy ilyen is tud lenni, igen.
3: Igen, vannak ilyen jó sztorik. Most így más nem jut eszembe, ilyen. Egyszer egy hattyú kergetett meg a Balatonon úszás közben. Ő gyorsabban úszott, mint én, úgyhogy tényleg azt éreztem, hogy végveszélyben vagyok, de ne menjetek hozzájuk közel, bár én nem tudtam, hogy ott van.
4: De ő tudta, hogy te ott vagy.
3: Igen, ő észrevett engem, és nem tetszett neki. Gondolom, valószínűleg, ahogy így a nádas mellett, ahogy úsztam, hogy valószínűleg a fészkel valahol ott lehetett, és azt védte biztosan. Én meg csak úgy úszikáltam ott a Balatonba, és ő meg nem tetszett neki, hogy ott vagyok.
4: Ártatlan úszkálásnak indult, aztán mégis mi lett belőle.
3: Le. Igen, úgyhogy azóta egy kicsit vannak ilyen paráim a hattyúkkal, nagyon szép állat, de messziről kerülöm, mert hogy nagyon vérmes.
4: Ez is egy jó tanács éppen, aki a Balaton felé tart, hogy vigyázzon a hattyúkkal.
3: Így van. Én pedig átadom Rolandnak itt az irányítást, még zenélünk egy kicsit, aztán én pedig elbúcsúzom közben.
4: Köszönöm,
3: hogy velem tartottatok, és hát neked, Roland, meg a hallgatóknak is további szép napot.
4: Köszönjük szépen.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
3: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dustwelt autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dustwelt autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
4: Porsche M5 Budapest, Szentlőrinci út 1.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
6: A Röszke felé vezető oldalon Örkény térségében kátyúzási munkák zajlanak. A 48-as kilométernél a külső sávot lezárták, ezért már közel 5 kilométeres torlódás alakult ki. Tovább haladva Lajos Mizse és Kecskemét között a szalagkorlátot javítják. A 73-as és a 74-es kilométer között mindkét irányban csak a belső sáv használható, emiatt 1-2 kilométeres kocsisorra kell számítani mindkét oldalon. A Budapest felé vezető oldalon Újhattyán térségében egy személyautó a szalagkorlátnak ütközött. A 46-os kilométernél a külső sávban kell sorolni, de a baleset jelenleg nem okoz jelentősebb fennakadást.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
7: Vitézi Dávid szerint közel a megállapodás az uniós forrásokról, megdrágult a MOL-Bubi használata. Aligátor teknősre bukkantak a Balatonban, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
8: Nachrichten,
9: Novel,
8: Noticias,
9: Novinky,
8: News,
9: magyarul és érthetően
8: hírek.
7: Vitézi Dávid építési és beruházási miniszter szerint lezárultak a tárgyalások az Európai Bizottsággal az uniós forrásokról, és a helyreállítási terv szövege véglegessé vált. A tárcavezető az országgyűlés hétfői ülésén napirendelőt azt mondta, a végső döntés pénteken várható az uniós tagállamok pénzügyminiszteri tanácsülésén, és minden jel arra utal, hogy pozitív döntés születhet. Vitézi Dávid elmondta, a kormány a szükséges korrupció ellenes intézkedéseket és jogszabályokat már az országgyűlés elé terjesztette. A miniszter bírálta az előző kormány uniós politikáját, és úgy fogalmazott, a korábbi brüsszeli kampányok végül a magyar gazdaságot, a vasutat, az egészségügyet és a felsőoktatást hozták nehezebb helyzetbe. A MOL Bubihoz vásárolható havi bérletára 1500-ról 2500 forintra emelkedett, a korábbi fél éves bérlet helyébe lépő éves előfizetés ára pedig 13000 forint helyett immár 21250 forintba kerül. Ez 60%-os drágulást jelent mindkét bérlet esetében, írja a Telex. Az áremelés kapcsán megszólalt a Magyar Kerékpáros Klub is, amely szerint túl magasak a díjak a szolgáltatás esetében, amit részben közpénzből tartanak fenn. A társaság a BKK-hoz fordult, arra kérve a közlekedési szervezetet, hogy szakmailag indokolják meg az árképzést, valamint a díjszabás felülvizsgálatát, mielőtt bevezetik az új árakat. Aligátor teknősre bukkantak a Balatonnál, az állatot rendkívül erős harapása miatt tilos kézzel megfogni, ugyanis súlyos sérülést okozhat. A most befogott példányt a Balatonföldvári Teknős Parkban helyezték el, írja az Időkép. Az aligátor teknős Magyarországon nem őshonos faj, ám így is szinte minden nyáron érkezik hír arról, hogy hazai vizekben találkoztak vele. Általában gondatlan állattartók helyezik ki őket, amivel óriási bajt is okozhatnak. Az állat ugyanis rendkívül jól alkalmazkodik a környezeti tényezőkhöz. Nincs természetes ellensége, ráadásul képes szaporodni is, amivel a hazai fajokat is kiszoríthatja. Fontos, hogy befogását kizárólag szakember végezheti. Budapest legnagyobb napelemparkját adták át a West End tetején. A közel futballpályányi méretű napelempark évente több mint 1,5 gigawattóra zöld energiát termel, ami mintegy 300 háztartás éves áramfogyasztásának felel meg. A 4 éves fejlesztési program eredményeként az épület együttes széndioxid kibocsátása 81%-kal csökkent 2019-hez képest, az energiafelhasználás 80%-a pedig már megújuló forrásból származik. A korszerűsítés részeként modern gépészeti rendszereket, LED-világítást és mesterséges intelligenciával vezérelt épületfelügyeletet is bevezettek. Megújult a 1,5 hektáros tetőkert is, amely javítja a mikroklímát, segíti a csapadékvíz helyben tartását és növeli a városi zöld felületeket. A beruházás a fenntartható városfejlesztés egyik kiemelkedő hazai példája. Kedden a napos idő mellett erőteljes gomoly felhőképződésre számíthatunk. A délutáni és esti órákban elsősorban az északi és északkeleti tájakon alakulhatnak ki záporok, zivatarok, míg a déli ország rész nagy részén kisebb a csapadék valószínűsége. A nappali csúcshőmérséklet 28-33 Celsius fok között alakul. Az északnyugati szél többfelé élénk lehet, a zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
9: Rádió Davas, az otthon hangja.
6: Nagyon szép csokoládéban gazdag napot kívánok mindenkinek. Én Hajdoroli vagyok, és akkor ugorjunk is fest ebbe az egyenlőre még lassan csorkodáló keddi napba. Most azonban megpróbáljuk egy kicsit felpörgetni a hangulatot a One Republic és Kygo közös dalával, a Chasing Paradise-zal.
9: A 70-es,
1: a 80-as,
9: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
1: 93.4 Rádió Dabas,
9: az otthon hangja.
0: A Déli Báb támogatója a Vicink tüzépke. Mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül.

Ébren álmodtunk a TNT-vel itt a Rádió Dabason, és ahogy már említettük, Brigivel is a Csokoládé Világnapját ünnepeljük ma. Ugye nagyon sok érdekességre fény derült, ugye hagyomány szerint ezen a napon érkezett meg először a csokoládé Európába 1550-ben, ezért ünnepeljük július 7-én a Csokoládé Világnapját, bár a pontos dátum egyébként vitatott. A csokoládé ugye a kakaófa terméséből készül, amelynek latin neve, hát ezt most nem mondom el, a lényege az, hogy az istenek eledele. Az ősi aszték birodalom területén a kakaóbab olyan értékes volt egyébként, hogy fizető eszközként is használták. Az első csokoládét egyébként nem ették, ugye erről is beszéltünk, de hogy egyébként az ismétlés a tudás anyja, elmondjam, keserű fűszeres italként fogyasztották, a tejcsokoládé csak jóval később jelent meg egyébként, és hogy a világ legnagyobb csokoládé fogyasztói az európaiak, milyen érdekes, hogy mégsem minden származik, aztán mégis mi lettünk a legnagyobb fogyasztói. Svájc lakosai egyébként eszik a legtöbb csokoládét éppen te fejenként körülbelül 10-11 kg-ot. Hát igen, azért ők tudnak válogatni a finomságokból több téren is. Az így csokoládét egyébként mértékkel fogyasztva antioxidánsokat tartalmaz, és segített a jó közérzet felelős hormonok, például a szerotonin termelődésében. Kutyusoknak ugye nagyon veszélyes, tehát ott vigyázni, a csokoládé olyan anyagokat tartalmaz, amely mérgező lehet számukra. És akkor, ahogy beszéltük, nem sokára megnézzük azokat a filmeket, amelyek csokoládéval kapcsolatos tematikával fűződnek egybe, és akkor most menjünk tovább a YouTube egyik legjobb dalával, szerintem Mary J. Blige-zsal közösen, ez föl lett dolgozva, a One.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
3: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, siralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
1: Nem mond már, és hol hirdettél, csak az interneten?
3: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
1: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
3: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
1: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
4: 93.4.
5: Rádiódabas.
6: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot! Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab. Labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201. Dablab.dabas@gmail.com.
7: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy? Stresszes? És felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd. Gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Triple X Fitness. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Triple X lendületbe visz.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.
9: Elindult a temető kerítésének rekonstrukciója Inárcson. Megjelentek a klasszikus illegális hulladéklerakatok Hernádon. Szeles napunk lesz.
10: Hírmondó.
11: Rólunk szól.
10: Régiónk hírei.
11: Első kézből.
10: Első kézből.
9: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják. Én Moldován Ágnes vagyok. Elindult a temető hátsó és oldalsó kerítés szakaszának felújítása Inárcson. Az évek során jelentősen leromlott állapotú drótháló kerítést a vadak több helyen megrongálták, így rendszeresen bejutottak a temető területére, ahol károkat okoztak. A folyamatos javítások már nem jelentettek tartós megoldást, ezért az önkormányzat a teljes, elhasználódott kerítés szakasz cseréjéről döntött. A beruházás közel bruttó 12 millió forintból önkormányzati saját forrás felhasználásával valósul meg. A régi kerítés bontását követően mintegy 370 folyóméter hosszban új, horganyzott és porszort acél 3D kerítés elemekből, betonlábazattal ellátott, tartós és időjárás álló kerítés épül. A munkálatok várhatóan még a nyár folyamán befejeződnek. Az új kerítés hosszú távon megfelelő védelmet biztosít majd a temető számára, hozzájárulva a kegyeleti hely biztonságának, méltó megjelenésének és rendezett állapotának megőrzéséhez. Megjelentek a klasszikus illegális hulladéklerakatok Hernádon. Az önkormányzat igyekszik mindig felszámolni egy-egy halmot, azonban a szemét mindig újra termelődik, mondja Zsírosné dr. Palaga Mária polgármester. A településen tavasszal közösségi hulladékszedést szerveztek, ahol jelentős mennyiséget szedtek össze. A lakosság jól reagál a felhívásra, azonban nem várható el, hogy folyamatosan mások szemetét takarítsa a falu.
12: A klasszikus
2: illegális hulladéklerakók is megjelentek, bár közel vannak Hernádhoz, és van olyan is, ami a miénk, mert ugye nyilván mi közigazgatási területben gondolkodunk, de van olyan, amelyik közel van a mi közigazgatási területünkhöz, de Örkényé, van olyan, ami közel van hozzánk, de Dabasé például, és mi is igyekszünk mindig felszámolni egyet-egyet, hogy a sajátjaink közül, de azt kell, hogy megállapítsam, hogy sajnos újra termelődnek, ami egy megengedhetetlen dolog, mert nem is tudom, hogy gondolhatja azt valaki, hogy, hogy az ő szemetét másnak kell eltakarítani. Legyen az akár magánszemély, akár pedig mondjuk az önkormányzat. Miért fizessen arra egy önkormányzat, hogy valakinek a lerakott hulladékát eltakarítsa, de természetesen én megértem azt, hogy az embereket, a jó érzésű embereket rettenetesen zavarják ezek az illegális hulladéklerakók. Szépen folyamatosan mindig szedjük, és akkor utána mindig újra termelődik. Úgy látszik, hogy ez egy olyan probléma, amellyel egyelőre együtt kell tudni élni. Nagyon sok hulladék képződik, és nagyon sok ember segít abban, hogy ezeket el tudjuk, fel tudjuk takarítani, és mindig, akárhányszor hívja az önkormányzat az embereket, mindig nagyon sok segítőnk van ebben a dologban, és remélhetőleg ez a későbbiek során is így lesz majd, de mindig utána kell mennünk az új dolgoknak, tehát az attól függően, hogy mondjam, az emberek nagyon találékonyak bizonyos dolgokban, amit mi csak lekövetni tudunk.
10: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
8: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
10: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
8: www.radiodabas.hu-ra.
4: Lelátó extra.
5: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. A 2026-27-es idény előtt tovább formálja keretét az NB3-ban szereplő harmadik kerületi TVE. Az óbudai klubban a nyári átigazolási időszakban 3 új labdarúgó érkezését jelentette be, akik különböző posztokban jelenthetnek erősítést a csapat számára. A TVE megszerezte a bajnok Monor házi gólkirályát, Hulicsár Mátét, aki az elmúlt idényben 7 góllal járult hozzá az első helyhez. Rajta kívül Köncei Márk is Óbudára igazolt. A 26 éves belső védő több éves NB2-es rutinnal érkezik a Soroksártól, ahol az előző szezonban is meghatározó szerepet töltött be. A harmadik új szerzemény Farkas Bence, aki a Vasas Akadémiájáról indult, majd a Gyirmót és az Eger után a legutóbbi idényt a Maldív-szigetek élvonalában töltötte. Az érkezők mellett távozók is akadtak a kerületnél, amely az NB3 délkeleti csoportjának negyedik helyén zárt az előző szezonban, mindössze 6 egységgel lemaradva a bajnok Monor mögött. Az óbudaiak 3 különböző posztra szerződtettek játékost a nyári átigazolási időszakban, bízva abban, hogy az új igazolások meghatározó szerepet töltenek be a 2026-27-es NB3-as idényben. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
12: Ma a változó felhőzet mellett általában sok napsütésre van kilátás. A nyugatias szelet nagy területen élénk, olykor viharos lökések kísérheti. Délutánra 27 és 33 fok közé melegszik a levegő. Köszönöm a figyelmet!

háborgó mélység szólt Opitz Barbie előadásában itt az Otthon hangján. Mi viszont nem háborgunk tovább, hiszen ma van a Csokoládé Világnapja, úgyhogy nézzük is meg azokat a filmeket, amelyekről már beszéltünk előzetesen, hogy tökéletes választások lehetnek egy ilyen csokis mozizáshoz, akár a mai nap is. Az első természetesen nem is lehetne más, mint a Charlie és a Csoki gyár, amelyben ugye Johnny Depp alakítja a különc Willy Wonkát, ugye a látványos csokoládégyár, a fantasztikus édességek és a varázslatos történet miatt egy igazi klasszikus lett. Ugye ez egy eredetileg egy könyv volt, amit a 70-es években is megfilmesítettek, de aztán a 2000-es évek közepén ezzel vált nagyon sokunk kedvencévé. Egy újabb feldolgozás egyébként a közelmúltból Timothée Chalamet főszereplésével, aki pedig megmutatja Willy Wonkának a felemelkedését és a fiatal korát, illetve hogy hogyan lett belőle a világ legismertebb csokoládé készítője. Egyébként a kettő egymás után is megnézhető, kivéve, hogyha el akarjuk kerülni a csoki sokkot, és akkor, hogyha már Johnny Depp és a csoki, akkor nem hagyhatjuk ki a romantikus történetek kedvelőit sem, ugyanis jó választás lehet a sokolá, azaz a csokoládé, amelyben Johnny Depp mellett Juliette Binoche is szerepel, egy igazi francia kisváros életét forgatják fel a különleges történések, amiket Juliette Binoche karaktere a csokoládéboltja megnyitásával okoz ebben a kis városban, ami egyébként egy ilyen utazásnak is megfelelő, ugyanis a klasszikus, leírhatatlan falusi, illetve kisvárosi francia hangulatot hozza a történet, amilyenek elképzeljük egy templom térrel a főtéren, kis utcákkal, macskaköves utcákkal, klasszikus francia szomszédokkal, és mit lehet más mondani, Johnny Deppel a főszerepben. Nem is kell ennél többet szerintem, úgyhogy ma mindenki nyugodtan bontson fel egy tábla csokit, készítsen akár egy forró kakaót, még ebben a forró időben azt mondják, hogy jó is jön, hogyha még inkább ráforrózzunk a hangulatra, és indulhat is a csokis filmmaraton, úgyhogy mi meg pedig éneklünk tovább a Sing It Back-kel, Molokkóval.

Rádiódalos. Híd a dalok birodalmában. Az ország szívében együtt a legjobb dalokkal. Rádiódalos. Az otthon hangja.

0: Déli báb támogatója a Viccink Tüzépke. Mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül.
1: Az M5-ös autópályán Röszke felé az M0-ás autó csomópontja után baleset történt. A 25-ös kilométernél a sérült járművek a leállósávot foglalják el, ennek ellenére már 2-3 kilométeres torlódás alakult ki. Távolabb Örkény térségében a 48-as kilométernél kátyúzási munkák miatt egy sávot lezártak, így 5-6 kilométeres hosszan arra szól a forgalom. Lajosmizse és Kecskemét között a 73-as és a 74-es kilométer között szalagkorlátot javítanak, ezért csak a belső sáv járható. Ezen a szakaszon 1-2 kilométeres torlódásra kell számítani. Az ellenkező irányba Budapest felé Lajosmizse és Örkény között a 60-as kilométernél burkolatjavítás miatt szintén sávlezárás van érvényben, itt a torlódáson meghaladta az 50 kilométert is.

0: Életveszélyesen megsérült egy 13 éves lány, akit buszmegállóban ütöttek el Mogyoródon. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság. Feloldották a fürdési tilalmat a Szelidi-tónál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Egy gyalogost is elgázolt az az autó, amely villanyoszlopnak ütközött Mogyoródon, közölte a katasztrófavédelem. A jármű az oszlopot kidöntötte a Gödöllői úton, a Petőfi Sándor út és a József Attila utca közötti szakaszon. A 24.hu információi szerint egy buszmegállóban négy kiskorú várakozott, amikor az autó nagy sebességgel becsapódott közéjük, a járműben ketten ültek. A lap kérdésére az országos mentőszolgálat azt közölte, hogy egy 13 éves kislányt életveszélyes állapotban szállított a kórházba a helyszíni ellátás után. Két férfi könnyebben sérült, a mentők őket is kórházba szállították. Elfogadta az országgyűlés kedden az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló törvény módosítását, ami létrehozza a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottságot. A testület 13 tagból, az elnökből, 8 ellenzéki civil szakértőből, valamint 4 a nemzetbiztonsági szolgálatok állományába tartozó vagy egyéb nemzetbiztonsági gyakorlattal, illetve szakismeretek rendelkező tagból áll majd. Két civil szakértő személyéről az ellenzéki pártok állapodnak majd meg. A parlament döntése alapján a bizottság minden tagja számára kötelező lesz a nemzetbiztonsági ellenőrzés. Összesen 577 millió forintos kiadással számolnak a vármegyei és főispáni elnevezések kivezetésével kapcsolatban. Szúrta ki a Népszava az erről szóló jogszabály módosítás egyik dokumentumában. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, hogy újra felhasználnák a régi táblákat, csak hogy a Magyar Közút tájékoztatása szerint ezek a régi 2023-ban leszerelt megyenév táblák már nincsenek meg, mivel átmatricázás után forgalomterelésre, illetve egyéb korlátozásoknál használták fel azokat. A lap további tételként említi, hogy a Nemzeti Választási Irodánál a szoftverek módosítása is milliókba kerülhet, de a középületek tábláit és a hivatalos pecséteket is le kell cserélni. Feloldották a fürdési tilalmat a Szelidi-tónál, újra lehet strandolni. A legfrissebb vízminőségi vizsgálatok szerint a tóvize ismét megfelel az előírásoknak, ezért feloldották a korábbi fürdési tilalmat. A korlátozást az Enterococcus baktérium magas koncentrációja miatt vezették be, amelyet a rendkívüli hőség és egy helyi szennyeződés okozott. A megismételt mintavételek azonban már kiváló vízminőséget igazoltak. A hatóságok jelezték, a nyári szezonban továbbra is rendszeresen ellenőrzik a tóvizet. Kedden a napos idő mellett erőteljes gomoly felhő képződésre számíthatunk. A délutáni és esti órákban elsősorban az északi és északkeleti tájakon alakulhatnak ki záporok, zivatarok, míg a déli ország rész nagy részén kisebb a csapadék valószínűsége. A nappali csúcshőmérséklet 28-33 Celsius fok között alakul. Az északnyugati szél többfelé élénk lehet, a zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
1: 93.4 Rádió Dabas.
2: A régió leghallgatottabb rádiója.
4: Kellemes délután, illetve jó étvágyat kívánok. A desszert pedig ma kötelezően valamilyen csokis finomság kell legyen, ugye a csokoládé világnapja alkalmából. Nem sokára jövök egyébként a horoszkópokkal, de előtte még Justin Bieber és DJ Snake kéri tőlünk azt, hogy szerethessen. Hát ezt most nem tudom, de minden esetre hallgassuk meg őket.
2: Az ország szívében.
1: Együtt a legjobbakkal.
2: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
5: A Déli báb támogatója a Biciklizépke. Mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

Rádiódobos az otthon hangja, ez volt a Halott pénztől a Máshol. Mi viszont továbbra is a csokoládé világnapját ünnepeljük, úgyhogy lassan én is kiszaladok legalább egy csokis fehérre szeletért, de addig viszont a következő dal kapcsán most utána néztem, hogy mit is jelent a címe, mert egyszerűen engem már nagyon idegesített, hogy elnézést attól, akinek ez eddig is egyértelmű, illetve tiszta volt. Tehát az APT Bruno Mars-tól és Rosétól a dal, amit egyből virálissá vált, és Bruno Mars-ot visszakatapultálta a köztudatba, de mégis még lett a címet. Tehát az APT, a cím ugye koreai apateu szóból ered, ami apartment vagy lakást jelent egyébként. A dal egy népszerű dél-koreai ivós játék iklette. A játék során a résztvevők egymással teszik a kezüket, a játékvezető bemond egy számot, majd mindenki alulról kihúzva a kezét újra egymásra pakolja őket. Akinek a megadott számnál legfelülre kerül a keze, annak innia kell. Mondjuk nekem most még így nem állt össze a játék, de lehet, hogy tényleg az a titok, hogy inni kell hozzá. Rosie egyébként később elárulta, hogy ezt a játékot a stúdióban mutatta meg a csapatnak, és később ebből a spontán pillanatból született meg a dal alapötlete. Hát akkor jöjjön az APT, vagy ahogy hívják Dél-Koreában, Apateu, Rosétól és Bruno Mars-tól.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.
2: Évekig

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
0: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az aranykorona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63,
3: telefonszám 29 361 776.
4: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vaskiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
5: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Podoba vasudvar.
4: Minden, ami vas.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.

Rádiódobos az otthon hangja, ez volt a Szótlan vagy Belánótól. Mi viszont nem maradunk szótlanok, ugye a Csoki Villánapját ünnepeljük, de délelőtt még Brigivel beszélgettünk egy érdekes, vicces, nyaralással kapcsolatos sztorikról, történetekről. Ugye ő azt említett, hogy elindultak a Balatonra gyerekkorában, és még a Davas táblánál lerobbant a kocsijuk, megállt, nem is tudtak vele tovább menni, de szerencsére kaptak egy csere autót, így tudták folytatni az utazást. Én azt említettem, hogy gyerekkoromban a nagy hullámok közepette bementünk édesapámmal a vízbe fürödni, de hát ugye nem vettük észre, hogy a kocsi kulcs is nálunk volt, úgyhogy az azóta is egyébként valahol a földközi tenger mélyén úszkálódik, vagy éppen bealgázódott, vagy egy csigának lett a csigaháza. Na mindegy is egyébként, szóval azokra a kíváncsiak vagyunk, azokra az érdekes és vicces egyébként jó sztorikra, amik nyaralással kapcsolatosak, elinduláskor ott, vagy éppen visszafele jövet, akár lehetnek ezek rossz szobák is, amiket nem a foglaláskor kaptunk meg, illetve másokat foglaltunk és mást kaptunk. Tehát a mai csokis posztunk alá, amellett, hogy kinek mi a kedvenc csoki, abban mennyit bír megenni, emellé nyugodtan jöhetnek ezek a sztorik is a nyaralásokkal kapcsolatban. Úgyhogy utazzunk tovább egészen Kubába.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
1: A csillagok szerint így alakulanak.
2: A kosok számára hold a jegyükben jár, ezért érezhetően több energiával indulhat a nap. Érdemes bátran belevágni az új feladatokba, ugyanakkor nem kell minden problémát azonnal megoldani. A retrográd Neptunusz arra ösztönözheti a kosokat, hogy bizonyos kérdésekben mélyebben is elgondolkodjanak. A bikák egész nap érezhetik, hogy ideje lenne változtatni valamin. Nem biztos, hogy ma minden válasz megszületik, de egy fontos felismerés új irányt mutathat. A kos hold lendülete segíthet abban, hogy ne ragadjanak bele a bizonytalanságba. Az ikrek számára mozgalmas és eseménydús nap következik. Egy váratlan beszélgetés vagy egy új ötlet később még sok lehetőséget tartogathat. A retrográd Neptunusz arra ösztönözheti az ikreket, hogy időről időre gondolják át hosszabb távú terveiket. A rákok előtt sok feladat állhat kedden. Miközben egyre inkább érzik, hogy számítanak rájuk, a kos hold bátorságot adhat ahhoz, hogy kezdeményezzenek és kézbe vegyék az irányítást. Egy régi kérdés a következő hónapokban végre tisztázódhat. Az oroszlánoknak kedvez a mai nap lendületes energiája, könnyebben lelkesíthetnek másokat és gyorsan felismerhetnek egy izgalmas lehetőséget. A Neptunusz hátrálása közben fokozatosan világossá válhat, mikor érdemes inkább megérzéseikre hallgatni. A szüzek ma kevésbé szerethetnek részleteket időzni, illetve inkább haladhatnának előre, hogyha megtehetik. A lendület sokat segíthet, ugyanakkor érdemes megérzéseikre is figyelniük, mert most meglepően pontosak lehetnek. Egy kapcsolatban vagy egy közös ügyben hosszabb távú változás kezdődhet. A mérlegek életében mások most már határozottabban jelen lehetnek, ami időnként kizökkentheti őket. Ugyanakkor sokat tanulhatnak abból, ha figyelmesen megahagyják a környezetüket, illetve a környezetük által okozott gondokba nem bonyolódnak bele, a retrográd Neptunusz segíthet tisztában látni egy fontos emberi kapcsolatot. A skorpiók rengeteg energiát érezhetnek magukban, ezért a szokásosnál is több minden beleférhet a napjukba. Közben egyre világosabbá válhat, hogy bizonyos régi szokások ideje lejárt. A Neptunusz hátrálása támogatja őket abban, hogy fokozatosan megtalálják az új irányt. A nyilasokban a kaladvágy ébredhet, ezért nehezükre eshet egy helyben maradni. A kos hold kedvez minden olyan programnak, ahol új emberekkel találkozhatnak, vagy valami újat próbálhatnak ki. Egy hosszabb belső változás veszi kezdetét, amely fontos felismeréseket hozhat. A bakok számára a mai pörgés eleinte kissé fárasztó lehet, de hamar ráérezhetnek a megfelelő ritmusra. A család vagy az otthoni ügyek most nagyobb figyelmet igényelhetnek. A retrográd Neptunusz segíthet felismerni, mire van igazán szükségük ahhoz, hogy nagyobb biztonságban érezzék magukat. A vízütők számára inspiráló nap következik. Egy ötlet vagy egy rövid beszélgetés akár teljesen új irányba is terhelheti a gondolataikat. A következő hónapokban a Neptunusz segíthet jobban megvilágítani, miben érdemes az energiájukat fektetni. A halak számára a Neptunusz a jegy uralkodó bolygója. Most különösen fontos szerepet kap a retrográd időszak, emiatt érdemes újabb lehetőség felé figyelniük, valamint befele. És nem várni minden kérdésre azonnal a választ, a koshold ugyanakkor lendületet adhat ahhoz, hogy a napi feladatokat magabiztosan is határozottan végezzék el.
0: Galaktikus találkozás legközelebb holnap reggel.
1: A horoszkóp rovatot a Wilserker támogatta. Reklám.
3: Wilserker. Villanyszerelési szaküzlet Sáriban, ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
0: Ez reklám volt.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

0: Bilibab támogatója a viccink tüzépkel. Mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül.
1: Az M5-ös autópályán Röszke felé az M0-ás autó csomópontja után baleset történt. A 25-ös kilométernél a sérült járművek a leállósávot foglalják el, ennek ellenére már 2-3 kilométeres torlódás alakult ki. Távolabb Örkény térségében a 48-as kilométernél kátyúzási munkák miatt egy sávot lezártak, így ott 5-6 kilométer hosszan araszol a forgalom. Lajos Mizse és Kecskemét között a 73-as és a 74-es kilométer között szalagkorlátot javítanak, ezért csak a belső sáv járható. Ezen a szakaszon 1-2 kilométeres torlódásra kell számítani. Az ellenkező irányba Budapest felé Lajos Mizse és Örkény között a 60-as kilométernél burkolatjavítási munkák miatt sávlezárás van érvényben, itt a torlódás már meghaladta az 5 kilométert.
2: Kényszerleszállást hajtott végre a Ryanair egyik gépe Budapesten. Kenderültetvényt lepleztek le egy Baja környéki tanyán. Lassult az infláció júniusban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News.
4: Magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Rosszul lett egy utas, ezért Budapesten szakította meg útját a Ryanair Rimini és Kaunas közötti járat a hétfő délelőtt, olvasható az airportal.hu Facebook oldalán. A repülőgép személyzete Pozsony térségében fordult Budapest irányába, majd kezdte meg a süllyedést, 10 óra után néhány perccel pedig biztonságosan leszállt a 31-er futópályán. A gép ezután a kijelölt állóhelyre gurult, ahol a sürgősségi ügyeleti szolgálat megkezdte az érintett utas ellátását. Kábítószer kereskedelem miatt emeltek vádat két férfi ellen, akik professzionális kenderültetvényt hoztak létre egy Baja környéki tanyán. A vád szerint a Baja környéki tanyán élő férfi először kisebb tételben saját fogyasztásra termesztett marihuánát, amikor 2024 nyarán megismerkedett a bajai bűntársával. Pénzért, valamint élelmiszer és cigaretta fejében rendszeresen adott a kábítószerből új ismerősének, aki nem csak saját fogyasztásra vásárolta az anyagot, de heti rendszerességgel értékesített is belőle. A hatóságok egy harmadik amfetaminnal üzletelő dílerrel szemben is felléptek. Meglepően alacsony inflációs adatok érkeztek az elmúlt néhány hónapban, most pedig az előző havi 1,8% után még tovább lassult az áremelkedés üteme. A Központi Statisztikai Hivatal most tette közzé a júniusi adatát, eszerint a fogyasztói árak átlagosan 1,7%-kal voltak magasabbak, mint egy éve ilyenkor. Egy hónap alatt pedig májushoz viszonyítva nem változott az átlagos árszint. Az infláció februártól áprilisig a 2-4%-os jegybanki célsáv alsó határ alatt járt. Az élelmiszerek ára átlagosan 0,2%-kal magasabb, mint tavaly ilyenkor volt, a szolgáltatásoknál 4%-os volt az áremelkedés. Környezetkárosítás gyanúja miatt nyomozást indított a rendőrség a debreceni Semcorp kínai szeparátorfólia gyár ügyében. A büntetőeljárás azt követően vette kezdetét, hogy a kormányhivatal súlyos környezet és tűzvédelmi szabálytalanságok, köztük a mérőszenzorok manipulálása és a rendkívül súlyos talajvízszennyezés miatt azonnali hatállyal betiltotta a vállalat minden tevékenységét, írja a 24.hu. A nyomozást megalapozó feljelentést Pap László Debrecen polgármestere tette meg, miután a Greenpeace Magyarország és a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület vizsgálatai ipari eredetű szennyezőanyagokat mutattak ki a gyár melletti vízfolyásban. A gazdasági versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárást indított a Simply You Hungary Kft. Ellen, mert a gyanú szerint a vállalkozás tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott az egyik étrend kiegészítője népszerűsítésekor. A jogszabályok alapján az ilyen termékek esetében szigorúan tilos betegségek megelőzésére vagy kezelésére utalni. A cég kommunikációja viszont a hatóság gyanúja szerint ezt a látszatot kelthette. A hivatalnak alapesetben 3 hónap áll rendelkezésére az eljárás lefolytatására, amely szükség esetén meghosszabbítható. A hatóság jelenleg is több hasonló ügyet vizsgál. Kedden a napos idő mellett erőteljes gomoly felhőképződésre számíthatunk. A délutáni és esti órákban elsősorban az északi és északkeleti tájakon alakulhatnak ki záporok, zivatarok, míg a déli ország rész nagy részén kisebb a csapadék valószínűsége. A nappali csúcshőmérséklet 28-33 Celsius fok között alakul. Az északnyugati szél többfelé élénk lehet, a zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
5: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
4: Rádió Davas, az otthon hangja.
1: Egy óra után 4 perccel is szép napot kívánok mindenkinek itt a Csokoládé Világnapján. Továbbra is jöhetnek a Facebook oldalunkra a kedvenc csokik, hogy majd szolgassunk belőle, de majd az óra végén viszont ropogtatunk egy kis tudásmorzsát is. Addig is most pedig zenél nekünk Calvin Harris.
4: A 70-es,
5: a 80-as,
4: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az éter.
5: 93.4 Rádió Dabas,
4: az otthon hangja.
0: A Daily Báb támogatója a Vicintű Zépker. Mert jó neked, miért? Hamarosan kiderül.

Ez volt a Madame Heinz Gábor Bigától itt az Otthon hangján. Mi pedig most nézzük meg, hogyan is alakultak az éjszaka legfontosabb világbajnoki mérkőzései. Ugye még tegnap este kezdődött a portugál-spanyol rangadó, és sokáig úgy is tűnt, hogy hosszabbításban lesz csak döntés, ám a hajrában a spanyolok megszerezték a győztes gólt, így Spanyolország 1-0-ra legyőzte Portugáliát, és bejutott a negyed döntőbe. Ez pedig azt jelentette ez a vereség a portugálok számára, hogy Cristiano Ronaldo számára egyben a világbajnoki búcsú is bekövetkezett, és nagyon úgy tűnik, hogy most már többet nem is láthatjuk világbajnokságon. Egyébként nem is biztos, hogy olyan jól tudta viselni ezt a fajta kiesést, bár ki tudta volna jobban. Azt nyilatkozta egyébként a meccset lefújást követően, hogy tulajdonképpen ő 2016-ban az EB győzelmet, amit aratott a csapatával, azt egyfajta világbajnoki győzelemnek is tekinti. Hát nem tudjuk, ez még a gyász hanyadik fokozata, de minden esetre a spanyoloknak gratulálunk innen is. És az másik mérkőzés, ami ugye hajnalban volt, az Egyesült Államok és Belgium összecsapásán, a belgák már az első félidőben magukhoz ragadták a kezdeményezést, végül Belgium 4-1-es győzelmet aratott, ezzel pedig maga biztosan jutottak tovább a legjobb 8 közé, és majd Spanyolországa fognak találkozni a negyed döntőben. Ennek a mérkőzésnek külön volt egy pikantériája, főleg a mérkőzést megelőző időszakban, ugyanis az amerikaiak legjobb játékosát egyébként piros lap miatt eltiltották, és eltiltását kellett volna, hogy töltse ezen a mérkőzésen, de minden bizonnyal, illetve megerősítették több forrásba is, hogy Donald Trump, az USA elnöke, személyes jó barátja Gianni Infantinónak, aki pedig a FIFA elnöke, fölhívta, hogy mégis tekintsenek el ettől a piros laptól, hiszen mégiscsak otthon játszik az amerikai csapat, és a legjobb játékosuk nehogy már az eltiltását töltse, így akkor ezt oldjuk is fel egy mozdulattal. Hát ez meg is történt, úgyhogy hatalmas nagy fricskát adott a belga válogatott az Egyesült Államoknak és Donald Trumpnak. Romelu Lukaku meg is idézte Trump híres

láncát, úgyhogy meglátjuk, hogy Belgiumban esetleg találnak-e olajat az amerikaiak, vagy nem. Na, hát akkor hajrá Belgium is, ilyen téren biztos, hogy jó meccsre fog sor kerülni, egy igazi európai rangadó lesz a spanyol és a belgák összecsapása. Akkor most érkezzen Janet Jackson a Together Again-nel.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszám gép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Babas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
4: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: zene alfája és omegája.
1: Rádió Dabas,
0: az otthon hangja.
2: So we are in, yes. I just wanna swim in you.
1: 93.4
0: Rádió

0: városi legendák,
1: vagy elképesztő tények.
0: A tudásmorzsákból kiderül a lényeg.
2: Meglepő gyógymódot találtak a másnaposságra. Ha legközelebb valaki azt mondja, hogy a másnaposságra csak a pihenés segíthet, érdemes felidézni egy több mint 3200 éves receptet. A mai Szíria területén állt egykor az ősi Ugarit városa, ahol egy ékírásos agyagtábla szerint még az isteneknek is meggyűlt a bajuk a túl sok itallal. A történet főszereplője Ilú főisten, aki lakomán annyira lericegedett, hogy gyermekei alig tudták hazakísérni, a legenda végén pedig azt is elárulják, hogyan múlt el a macska jaj. Egy friss kutatás szerint az ősi recept egyik összetevője nem kakukkfű volt, hanem kutyaszőr lehetett. A leírás alapján a kutyaszőrt olívaolajjal kellett összekeverni, majd a keveréket a homlokra kenni, hogy enyhítse a másnaposság tüneteit. Bármennyire is furcsa hangzik, az ókori Mezopotámiában a kutyát a gyógyítással kapcsolták össze, a gyógyítás istenét pedig Gulát gyakran a kutyák társaságában ábrázolták, és több korabeli orvosi szöveg is említi a kutyaszört különféle gyógyító eljárások részeként. Szerencsére ma már ennél jóval egyszerűbb módszereket ajánlanak a szakemberek, a megfelelő folyadékpótlást, a pihenés és az alkoholfogyasztás mértékletességét. Az viszont biztos, hogy több mint 3000 éves receptet minden idők egyik legkülönlegesebb másnaposság elleni praktikájaként tartják számon.

0: Déli báb támogatója a Vicink tüzépke. Mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül.
1: Az M5-ös autópályán Röszke irányában már az M0-as autó csomópontja után a 25-ös kilométernél baleset történt. A sérült járműnek a leállósávot foglalják el, ennek ellenére 2-3 kilométeres torlódás alakult ki. Távolabb Örkény térségében a 48-as kilométernél kátyúzási munkák miatt egy sávot lezártak, itt 5-6 kilométeres araszoló kocsisorra kell készülni. Lajos Mizse és Kecskemét között a 73-as és a 74-es kilométer között szalagkorlát javítás zajlik, ezért csak a belső sáv járható. Az érintett szakaszon 1-2 kilométeres torlódás lassítja a forgalmat. A Budapest felé vezető oldalon Lajos Mizse és Örkény között a 60-as kilométernél burkolatjavítás miatt szintén egy sávot lezártak, itt a torlódás meghaladta a 6-7 kilométert, ezért az arlak közlekedőknek jelentősen hosszabb menetidővel kell számolniuk.
2: Erdőtüzek pusztítanak Dél-Európában. A mesterséges intelligencia szabályozását sürgeti az ENSZ főtitkára. Új vezetője van a Várkapitányságnak és a Steindl Imre programirodának. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News.
4: Magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Erdőtüzek pusztítanak Dél-Európában, Portugáliától Görögországig csak nem 20 ezer hektár égett le, tízezreket kellett kimenekíteni otthonaikból. A helyzet a Pireneusoknál a legkritikusabb, ahol 700 tűzoltó küzd egy ellenőrizhetetlenné vált tűzzel a francia-spanyol határon, miután a lángok vasárnap óta majdnem megháromszorozódtak. A tüzek hátterében a rekordhőség és a kiszáradt talaj áll. Az ENSZ főtitkára szerint a mesterséges intelligencia fejlődése gyorsabb, mint amilyen ütemben a szabályozás követni tudná. Ezért globálisan összehangolt fellépést csörgetett a technológia kockázatainak kezelésére. António Guterres a Genfben rendezett első kormányzati szintű nemzetközi tanácskozás megnyitóján kiemelte, hogy különösen a gyermekek védelme, az emberi jogok érvényesítése és az átláthatóság érdekében szükség van közös nemzetközi szabályokra, elismerve a mesterséges intelligencia gazdasági és társadalmi előnyeit. Szerint elsősorban a biztonságot, az emberi jogok tiszteletben tartását, a fejlődő országok kapacitásának megerősítését és a transzparenciát szem előtt tartva kellene a mesterséges intelligenciát szabályozni. Vezetőváltást jelentett be a Várkapitányságnál és a Steindl Imre programirodánál Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy felmentette a Steindl Imre programiroda eddigi vezetőjét, Szinai Attillát. A Várkapitányság pedig új vezetési struktúrában működik tovább, és mind a Várkapitányság, mind a Kossuth téri épületek beruházói feladatait ellátó Steindl programiroda vezetését Ambrus György építőmérnök veszi át, írta a miniszter a Facebook oldalán. A döntés célja, hogy a Várkapitányság és a Steindl programiroda egységes vezetés alatt működjön tovább, ezzel erősítve az állami magasépítési és városfejlesztési projektek előkészítését és megvalósítását. Bár a magyarok egyre többet költenek nyaralásra, egy friss felmérés szerint az utazók csaknem fele még mindig utasbiztosítás nélkül indul útnak. Annak ellenére, hogy egy váratlan külföldi megbetegedés vagy baleset akár több millió forintos kiadást is jelenthet, sokan továbbra is feleslegesnek vagy túl drágának tartják ezt a fajta védelmet, hívta fel a figyelmet az MBH Bank és a CIK Pannónia. Bár az utazók többségét még nem érte komolyabb probléma az útja során, a járatkésések, a betegségek, a balesetek és a podgyászvesztések gyakori kellemetlenségnek számítanak. A biztosítói adatok szerint egy utazási szezonban az átlagos kárkifizetés 300 ezer forint körül mozog, de egy súlyosabb baleset vagy sürgősségi egészségügyi ellátás költsége ennek a többszörösét is elérheti. Kedden a napos idő mellett erőteljes gomoly felhő képződésre számíthatunk. A délutáni és esti órákban elsősorban az északi és északkeleti tájakon alakulhatnak ki záporok, zivatarok, míg a déli ország rész nagy részén kisebb a csapadék valószínűsége. A nappali csúcshőmérséklet 28-33 Celsius fok között alakul. Az északnyugati szél többfelé élénk lehet, a zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
5: 93.4 Rádió Dabas.
4: A régió leghallgatottabb rádiója.
1: 2 óra után 4 perccel a szürke felhőket megtörve megyünk is tovább. Lassan tényleg itt lesz az ideje egy finom csokinak nálam is, hiszen ma van a csokoládé világnapja. A csoki szerelmesei világszerte július 7-én ünneplik ezt a szép napot és ezt a szép hagyományt. Úgyhogy hamarosan, mielőtt csokira harapnánk, jönnek a közérdekű információk, de előtte még zenél nekünk Roxette és Galantis a Fading Like a Flower-ral.
4: Az ország szívében
5: együtt a legjobbakkal.
4: Rádió Dabas,
5: az otthon hangja.
0: A Déli Báb támogatója a Vicintu Zépker. Mert jó neked, miért? Hamarosan kiderül.

0: értéket közvetítünk.
1: Közérdekű információk.
2: A Gyóni Géza Általános Iskola magyar matematika angol szakos pedagógust és napközis nevelőt keres. Jelentkezni Kotán Sándor intézményvezetőnél lehet a 0629 367 391-es telefonszámon.
0: A Rádió Dabas
1: közérdekű információit hallottad.

0: Lépj be a valódi zene végtelen világába.
1: 93.4. Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.
4: Az előre tervezett ütemben folynak a munkák Tatár-Szentgyörgyön. Több nagy kiterjedésű avartűz volt az elmúlt napokban. Hajnalban lehet némi csapadék.
5: Hírmondó.
6: Rólunk szól.
5: Régiónk hírei.
6: Első kézből.
5: Első kézből.
4: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják. Én Moldován Ágnes vagyok. Az előre tervezett ütemben folynak a munkák Tatár-Szentgyörgyön. A Kinizsi utca rehabilitációja, egy külterületi út felújítása, a Frici ház külső kialakítása, valamint az új esély szociális központ elindítása a második év feladata. Szehofner József polgármester szerint az önrész előteremtése a legnehezebb minden nyertes pályázatnál.
7: Nekünk nyilván az önrészt meg kell teremtenünk, és mármint, hogy nem könnyű megteremtenünk az önrészt, így mondom, mert másnak is meg kell teremteni az önrészt, más önkormányzatnak is, nekünk nem olyan egyszerű. Tehát itt a projekteknek a ütemezése az mindig attól is függ, hogy éppen hogy állunk az önrészeknek az előállításával. Az idei évben elindul a Kinizsi utcának a felújítása. Ez már egy régi ígéret volt, és nagyon régóta rossz az út is. Ez egy, a Kinizsi utcának egy rehabilitációja, itt épül az új szociális szolgáltató, építettünk már itt járdát, illetve most ezzel az út felújítással fejeződne be az első nagyobb rehabilitációja az útnak. Aztán van egy külterületi útpályázatunk, amit megnyertünk, ez 140 millió forint, ez Sallós pusztánál van egy tanyákra vezető martaszfaltos út, ami rendkívül rossz állapotban van. Erre már több évtizedes ígéret van az ott élőknek. Én is már, hát már a ciklusom elején megígértem, hogy megoldjuk ezt a problémát. Most sikerült a múlt év végén megnyerni ezt a pályázatot. Ennek van egy önrésze. Azt az önrészt elő kell teremtenünk, ez ősszel tud megvalósulni. Aztán van egy Frici házunk, aminek az első épületét már felújítottuk. Ugye itt a Frici a vállalkozó szellem című filmet forgatták még a 90-es évek elején, és van egy második épülete, amiből majd falumúzeumot szeretnénk kialakítani. Ennek a teljes felújítását nem tudjuk megvalósítani, hiszen annyi pénzt nem kaptunk rá, hogy támogatás. De elindul egy külső felújítás, vagy egy külső rendezése az épületnek. Az új esély szociális szolgáltatót azt szerintem egy 60 napon belül, egy két hónapon belül megkapjuk a működési engedélyt, és akkor el tud indulni ott a szolgáltatás. A régi épületet meg vagy értékesítjük, vagy kitalálunk valami funkciót neki.
4: 11 hektáron égett az akácos erdő aljnövényzete, valamint a száraz, füves, ligetes terület vasárnap délután Lajos Mizse külterületén. Derül ki a katasztrófa védelem megyei összefoglalójából. A lángok megfékezésében a kecskeméti, a kiskunfélegyházi és a dabasi hivatásos, valamint a Lajos Mizsei önkormányzati és önkéntes tűzoltók dolgoztak. A beavatkozást a Bács-Kiskun vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította, a tüzet 4 vízsugárral oltották el, munkájukat pedig 2 erőgép is segítette. A tűzeset során személyi sérülés nem történt. Néhány nappal korábban jelentős kiterjedésű vegetáció tűzhöz riasztották a tűzoltókat Kiskunlacházán az 51-es főút közelében. A lángok lábon álló gabonát, tarlót, valamint egy erdős területet is érintettek, összesen mintegy 40 hektáron. A tűz megfékezésén a dabasi és a fővárosi hivatásos, a ráckevei önkormányzati, valamint a dömsödi és a kisszigeti önkéntes tűzoltók dolgoztak. A beavatkozást a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. Az egységek több vízsugár alkalmazásával megakadályozták a lángok továbbterjedését, majd eloltották a tüzet. Ugyanezen a napon pénteken a dabasi tűzoltók Sziget-Szent Miklósra vonultak, szintén egy olyan tűzhöz, amely a szabadban csapott fel, és lakóházakat, fóliasátrakat és raktárakat veszélyeztetett. Itt mintegy 45 hektárt érintett a tűz, ahol a Sziget-Szent Miklósi fővárosi dabasi hivatásos, valamint a délegyházi, rózsadomb és fóka önkéntes tűzoltók dolgoztak. Ugyan tegnap esett eső, még mindig érvényben van az országos tűzgyújtási tilalom.
5: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
6: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
5: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
6: www.radiodabas.hu-ra.
0: Lelátó extra.
2: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Jelentős átalakuláson megy keresztül a Meton FC Dabas kerete a nyári átigazolási időszakban. Az NB3-as együttes hivatalosan is bejelentette, hogy összesen 11 játékos távozik a klubtól. A dabasiak közleménye szerint a búcsúzók között vannak olyan labdarúgók, akik a több játék lehetőség reményében váltanak klubot, mások esetében a vezetőség döntött az együttműködés lezárásról, míg néhány játékos új kihívásokat keresve folytatja pályafutását. A Meton FC Dabas keretéből a következő játékosok távoztak: Domokos Bálint, Forrai Zoltán, Földeák Levente, Hegyi Péter, Kamarás György, Kisákos, Kópis Róbert, Kribúcsuk Denis, Molnár Zoltán, Szabó Árpád és Tarjáni Péter. A klub megköszönte a távozó játékosok munkáját, elhivatottságát és a pályán nyújtott teljesítményét, valamint sok sikert kívánt nekik pályafutásuk következő állomásához. A dabasi együttes hozzátette, hogy a háttérben már javában zajlik a keret kialakítása, és hamarosan az új igazolásokat is bemutatják, hogy ütőképes csapattal vághassanak neki a 2026-2027-es NB3-as bajnoki szezonnak. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
4: Szerda hajnalban egy hideg front hatására megnövekszik a felhőzet, de napközben már napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Kisebb eső, záporok helyenként előfordulhatnak. Szeles napra készülhetünk szerdán is, az északnyugati szelet sokfelé erős lökések kísérhetik. Délután 26-32 fokot mérhetünk. Köszönöm a figyelmet!

Rádiodobos az otthon hangja, ez volt az angyal, és egy másik angyal, vagy inkább félisten, a norvég félisten Erling Haaland kapcsán merült fel, hogy mégis hogyan tud ennyire csúcsformába maradni, ugye nemrégiben a brazilokat hazaküldték a mozzajló világbajnokságról, és a Manchester City és a norvég válogatott gólvágójának minden napját egyébként ő közzétette, tehát ez nem tartja titokban, hogy mi az, ami őt optimális szinten tartja. Azt mondja, hogy az alvás az első. Haaland szerint a legfontosabb tényező ugyanis a teljesítmény fenntartásában, minden éjszaka 9-10 órát alszik, lefekvés előtt narancsárga kékfényszűrő szemüveget visel, hogy segítse a természetes melatonin termelést, alvás közben szájragasztást alkalmaz, így kizárólag csak az órán keresztül lélegzik. Napi akár 6000 kalóriát is bevisz, hatalmas energiaigény miatt főként természetes, feldolgozatlan élelmiszereket fogyaszt, rendszeresen eszik marhamájat és marhaszívet, amelyek rendkívül gazdagok vitaminokban és ásványanyagokban. Kedvencei közé tartozik egyébként a steak és a lazac, emellett helyi gazdaságokból származó nyers mézet, és ahol ez elérhető, nyers tejet is fogyaszt. Az ivóvizet több fokozatú szűrőrendszeren keresztül tisztítja. A napfény és a mobilitás is nagyon fontos, reggel közvetlen ébredés után igyekszik természetes napfényre menni, hogy támogassa a szervezete biológiai óráját, az edzések előtt és utána nagy hangsúlyt fektet a nyújtásra és a mobilitás fejlesztésére is. A regeneráció szintén egy sarokpont, hetente 4-5 alkalommal különféle regenerációs módszereket alkalmaz, jégfürdőt, szaunát használ a gyulladások csökkentésére és az izmok regenerálására, hipoxia kamrával és krioterápiával segíti a felépülését, és a kevés természetes napfény, ugye Manchesterben abból nem annyira van sok egyébként, ennek ellensúlyozására vörösfény terápiát is alkalmaz. Na hát ez a recept ahhoz, hogy megfélemlíti a 16-oson belül legalábbis mindenkit, az biztos, de talán még a félpályát követően is az ellenfeleket, mi pedig akkor pörögjünk is fel az adrenalinnal, Vamero és Félix Samuel közösével.

Ez volt a Free Emily Sunday-tól és a Rudimentától itt a Rádió Davason. És egyébként a foci világbajnokság akkora árnyékot vet, hogy szinte alig látszódnak benne egyéb sportesemények, de egyébként a hétvégén volt a Forma 1 Silverstone-i futama, ami egyébként igazi drámát hozott. Biztonsági autós lezárással ért véget először is, sokakban azért ez hagyott némi hiányérzetet, de a fordulatok és az izgalmak tekintetében Charles Leclerc örülhetett a végén, aki remek versenyzéssel megszerezte idei első futamát, egyébként már több mint két éve tartó szünetét tudta ezzel egyébként megtörni, úgyhogy és egyébként ami nagyon fontos, hogy a csapattársa Lewis Hamilton a harmadik helyen zárt, és a Scuderia Ferrari ezzel megszerezte 250. futam győzelmét, szóval visszatértek úgymond a Maranello-i istálló versenyző is az élmezőnyben, George Russell pedig a második helyen futott be, így továbbra is az élmezőny nagyjából együtt mozog, kivéve Kimi Antonellit, aki egy picit azért elhúzott, ugye ő a Mercedes másik pilótája, úgyhogy egyébként még zajlik a többféle verseny is, még megy a Tour de France is, a Wimbledonról sem beszéltünk még, úgyhogy ezekről is fogunk egyébként egy-két szót ejteni. Jövünk is hamarosan vissza, most pedig jön a Hey Sexy Lady segítő.

0: életre. A Déli báb támogatója a Viccinit üzépkel. Mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon. Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
1: A Fodóba Vasudvarba, a Dabas vonatutca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Podoba Vasudvar.
2: Minden, ami vas.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
5: Az M5-ös autópályán Röszke irányában már az M0-as autó csomópontja után a 25-ös kilométernél baleset történt. A sérült járművek a leállóságot foglalják el, ennek ellenére 2-3 kilométeres torlódás alakult ki. Távolabb Örkény térségében a 48-as kilométernél kátyúzási munkák miatt egy sávot lezártak, így 5-6 kilométeres araszoló kocsisorra kell készülni. Lajospizsé és Kecskemét között a 73-as és 74-es kilométer között szalagkorlátjavítás zajlik, ezért csak a belső sáv járható. Az érintett szakaszon 1-2 kilométeres torlódás lassítja forgalmat. A Budapest felé vezető oldalon Lajosmizse és Örkény között a 60-as kilométernél burkolatjavítás miatt szintén egy sávot lezártak, itt a torlódás meghaladta 6-7 kilométert.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
6: Pontosított az MCC alapítványa a megszűnéséről. Lassult a lakásárak emelkedése Magyarországon. Az idősek közel 40%-a fél az elmagányosodástól. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
7: Nachrichten.
2: Novel.
7: Noticias.
2: Novinky.
7: News.
2: Magyarul és érthetően
7: hírek.
6: Félreérthetően kommunikált az alapítvány volt kuratóriumi elnöke Orbán Balázs az MCC alapítványának megszüntetéséről, erről írt az MCC vezetése. Közölték, a KEKVA megszüntetéséről hozott határozat nem egy váratlan kormányzati döntés eredménye, hanem pontosan illeszkedik az MCC-ről is szóló törvényben rögzített menetrendbe. Mint emlékeztetnek, a KEKVA megszüntetése után nyilatkozhat az eredeti alapító, jelen esetben a Tombor család arról, hogy a továbbiakban is működtetni kívánja ez alapítványt. A vezetés jelenleg is konstruktívan együttműködik a kormánnyal, és mindent megtesz annak érdekében, hogy az eredeti alapító más szervezeti formában zökkenőmentesen működtethesse tovább az intézményt, fogalmazott az MCC vezetősége. Lassult a lakásárak emelkedése Magyarországon. Éves összevetésben még 14%-os a drágulás, de ez jóval alacsonyabb az évelei 20%-os ütemnél. Negyedéves alapon gyakorlatilag megállt az áremelkedés, mindössze 0,3%-os növekedést mértek. Budapesten továbbra is az 5. az első, a 12. és a 2. kerület a legdrágább. Az 5. kerületben az átlagos négyzetméterár már meghaladja 2,2 millió forintot. Vidéken Szolnok és Miskolc mutatta a legnagyobb drágulást, míg a Balaton környékén már érezhető a kereslet visszaesése. A szakértők szerint a választások, a húsvéti időszak és az Otthon Start program kifutása is hozzájárult a piac lassulásához. Leginkább a betegségektől, a demenciától és az időskori kiszolgáltatottság mellett a pénzügyi gondoktól félnek a magyar idősek, derült ki az Érmák Nonprofit Kft. És az Európion közös felméréséből. A kutatás eredményei szerint a válaszadók 70%-át nyugtalanítja az egészségügyi ellátás minősége, közel fele pedig attól is fél, hogy elmagányosodik időskorára. Mindezek ellenére a megkérdezettek 39%-a elutasítja az idős otthonba költözés lehetőségét. Az is probléma, hogyha valaki mégis bejut egy otthonba, havonta átlagosan 300-450 ezer forint térítési díjat kell fizetnie, miközben az átlagos nyugdíj 2-300 ezer forint körüli. Meghibásodott a Szolnoki Hetényi Géza kórház MR készülékének fűtési rendszere, ezért az MR diagnosztikai vizsgálatokat jelenleg nem tudják elvégezni, közölte a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei intézmény vezetősége a kórház honlapján. Kiemelték, mindent megtesznek a hiba mi hamarabbi elhárítása érdekében. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a fekvő és járó betegek MR vizsgálatainak elvégzésére a Debreceni Egyetem Klinikai Központot, a 60-i Albert Schweitzer Kórház rendelőintézetet, a Kistarcsai Flór Ferenc Kórházat és a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórházat jelölte ki, tájékoztattak. Szerdán sokfelé számíthatunk több órás napsütésre, ugyanakkor a déli óráktól besűrűsödik a felhőzet. A középső és keleti ország részben előfordulhatnak záporok, zivatarok, amelyek helyenként intenzívebb csapadékot hozhatnak. A hajnali minimumok 14 és 21, a délutáni maximumok 26 és 32 fok között alakulnak. Az északi szél többfelé felélénkülhet, felerősödhet.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
8: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.
5: 3 óra múlt lassan 5 perccel, megyünk is tovább. Aki eddig még nem vett csokit, az mindenképpen pótolja be, hiszen ma van a csokoládé világnapja, egy kávé mellé egyébként pont tökéletes is lehet, és ami még tökéletes, az az óra indító dalunk, a Bones az Imagine Dragons-tól.
2: A 70-es,
8: a 80-as,
2: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
8: 93.4 Rádió Dabas,
2: az otthon hangja.
9: Gimme, gimme, gimme

Ez volt a Zombie Lady itt a Rádió Dabason, és hogyha már beszéltünk a Forma 1-ről, akkor tenisz sem hagyhatjuk ki. Ugye a teniszvilág figyelmet továbbra is Wimbledonra szegeződik, jelenleg a világ első Jannik Sinner küzd a pályán a negyed döntőben, míg a hétszeres wimbledoni bajnok Novák Djokovic nem sokára, hát több mint egy bő óra múlva, 16 óra 35 körül lép pályára a kanadai ellenfele ellen. Mindketten egyébként Sinner is és Djokovic is az elődöntőbe jutásért játszanak, így igazán izgalmas mérkőzések várnak a tenisz szerelmeseire. És hogyha már izgalmak, illetve őrültség, akkor a Camarótól jöjjön a Crazy.

0: Életdöntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
0: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az aranykorona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
3: Telefonszám 29 361 776.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: lesz a szív.
1: Az életem, Tídenitől és Szakács Gergőtől itt a Rádió Davason, és akkor ha már beszéltünk a fociról, ugye azt nem lehet kikerülni, megemlítettük a Forma 1-et, a teniszt, hát mi, ami még van, a kerékpársport. Ők sem unatkozhatnak, akik beléjük szerettek, mert zajlik a Tour de France. Ma a negyedik szakasz teljesíti a mezőny, 181 km vár a versenyzőkre, ez egy dombos technikás etap, ahol a szökés is sikerrel járhat, de az összetett esélyeseknek is résen kell lenniük, tehát akik még versenyben vannak az összetettért. Egyébként ennek az élén a címvédő áll, Tadej Pogacar, akin a sárga trikó van, miután tegnap megnyerte a harmadik szakaszt is. A mezőnyt ráadásul komoly hőség is próbára teszi, Dél-Franciaországban helyenként 40 Celsius fokot is mérnek, úgyhogy ma tekerünk tovább a Tour de France-szal, és itt a Rádió Davason, úgyhogy jön most a Let Me Down Easy.

Álmodoztam, ez volt Loci Beg és a Vétek közösen itt a Rádió Dabason, és hogyha idén nyáron, vagy egyébként bármikor Fapados légitársasággal utaznánk, érdemes odafigyelni a kézi podgyász szabályaira. Az elmúlt hetekben több magyar utas is arról számolt be, hogy leginkább spanyol repülőtereken, de máshol is előfordul, hogy pódiat akartak velük fizetetni a kézipodgyászok miatt, még akkor is, amikor a táska belefért az ellenőrző keretbe. Egyébként az egyik legnagyobb légitársaság szerint, a Rózsaszín szerint fontos tudni, hogy a kézipodgyásznak nem kell magától belecsúsznia a méret ellenőrző keretbe, ezt ők mondták, enyhe nyomással belehelyezhető, a lényeg az, hogy teljes egészében beleférjen, ha pedig valaki úgy érzi, hogy jogtalanul számítottak fel neki pódiat, érdemes azonnal fotót készíteni a táskáról a keretben, megőrizni a bizonyatokat, majd panaszt benyújtani a légitársaságnál. Na, ezt mindenképpen jó tudni, úgyhogy ne hagyjuk magunkat semmilyen kiszolgáltatott helyzetben arra, hogy átverjenek, főleg mikor megyünk nyaralni. Fotó, telefon, mindenki van maga, mindenkinél van, úgyhogy lehet képeket készíteni. Én egyébként még videót is ajánlok, lehet, hogy abból később már amúgy még biztosabban ki lehet szűrni, mi történt. Úgyhogy ami még viszont biztos, hogy Elton John és Dua Lipa közöse, a Cold Heart most fog szólni itt a Rádió Dabason.

0: Az M5-ös autópályán Röszke felé az M0-as autócsomópontja után baleset történt. A 25-ös kilométernél a sérült járművek a leálló sávot foglalják el, ennek ellenére már 2-3 kilométeres torlódás alakult ki. Távolabb Örkény térségében a 48-as kilométernél kátyúzási munkák miatt egy sávot lezártak, itt 5-6 kilométer hosszan araszol a forgalom. Lajosmizse és Kecskemét között a 73-as és 74-es kilométer között szalagkorlátot javítanak, ezért csak a belső sáv járható. Ezen a szakaszon 1-2 kilométeres torlódásra kell számítani. Az ellenkező irányban Budapest felé Lajosmizse és Örkény között a 60-as kilométernél burkolatjavítás miatt szintén sávlezárás van érvényben, itt a torlódás már meghaladta az 5-6 kilométert.
1: Pontosította az MCC alapítványa a megszűnéséről. Lassult a lakásárak emelkedése Magyarországon. Az idősek közel 40%-a fél az elmagányosodástól. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News.
3: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Vitézi Dávid építési és beruházási miniszter szerint lezárultak a tárgyalások az Európai Bizottsággal az uniós forrásokról, és a helyreállítási terv szövege véglegessé vált. A tárcavezető az országgyűlés hétfői ülésén napirendelőt azt mondta, a végső döntés pénteken várható az uniós tagállamok pénzügyminiszteri tanácsülésén, és minden jel arra utal, hogy pozitív döntés születhet. Vitézi Dávid elmondta, a kormány a szükséges korrupcióellenes intézkedéseket és jogszabályokat már az országgyűlés elé terjesztette. A miniszter bírálta az előző kormány uniós politikáját, és úgy fogalmazott, a korábbi brüsszeli kampányok végül a magyar gazdaságot, a vasutat, az egészségügyet és a felsőoktatást hozták nehezebb helyzetbe. A MOL Bubihoz vásárolható havi bérletára 1500-ról 2500 forintra emelkedett, a korábbi féléves bérlet helyébe lépő éves előfizetés ára pedig 13000 forint helyett immár 21250 forintba kerül. Ez 60%-os drágulást jelent mindkét bérlet esetében, írja a Telex. Az áremelés kapcsán megszólalt a Magyar Kerékpáros Klub is, amely szerint túl magasak a díjak a szolgáltatás esetében, amit részben közpénzből tartanak fenn. A társaság a BKK-hoz fordult, arra kérve a közlekedési szervezetet, hogy szakmailag indokolják meg az árképzést, valamint a díjszabás felülvizsgálatát, mielőtt bevezetik az új árakat. Aligátor teknősre bukkantak a Balatonnál, az állatot rendkívül erős harapása miatt tilos kézzel megfogni, ugyanis súlyos sérülést okozhat. A most befogott példányt a Balatonföldvári Teknős Parkban helyezték el, írja az Időkép. Az aligátor teknős Magyarországon nem őshonos faj, ám így is szinte minden nyáron érkezik hír arról, hogy hazai vizekben találkoztak vele. Általában gondatlan állattartók helyezik ki őket, amivel óriási bajt is okozhatnak. Az állat ugyanis rendkívül jól alkalmazkodik a környezeti tényezőkhöz. Nincs természetes ellensége, ráadásul képes szaporodni is, amivel a hazai fajokat is kiszoríthatja. Fontos, hogy befogását kizárólag szakember végezheti. Budapest legnagyobb napelemparkját adták át a West End tetején. A közel futballpályányi méretű napelempark évente több mint 1,5 gigawatt-óra zöld energiát termel, ami mintegy 300 háztartás éves áramfogyasztásának felel meg. A 4 éves fejlesztési program eredményeként az épület együttes széndioxid kibocsátása 81%-kal csökkent 2019-hez képest, az energiafelhasználás 80%-a pedig már megújuló forrásból származik. A korszerűsítés részeként modern gépészeti rendszereket, LED-világítást és mesterséges intelligenciával vezérelt épületfelügyeletet is bevezettek. Megújult a 1,5 hektáros tetőkert is, amely javítja a mikroklímát, segíti a csapadékvíz helyben tartását és növeli a városi zöld felületeket. A beruházás a fenntartható városfejlesztés egyik kiemelkedő hazai példája. Szerdán sokfelé számíthatunk több órás napsütésre, ugyanakkor a déli óráktól besűrűsödik a felhőzet. A középső és keleti ország részben előfordulhatnak záporok, zivatarok, amelyek helyenként intenzívebb csapadékot hozhatnak. A hajnali minimumok 14 és 21, a délutáni maximumok 26 és 32 fok között alakulnak. Az északi szél többfelé felélénkülhet, felerősödhet.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: 4 óra után egy kicsi beborulva, de töretlen is haladunk előle. Megint egy kis csokoládét be kell dobnom nekem is, hogy egy kicsit energiára szomjazva fölébredjek, illetve olcsam ezt a szomjamat, ugyanis ma ezt mindenkinek mondom, hogy büntetlenül lehet egy kis csokoládét enni, ugyanis ma van a csokoládé világnapja. és akkor még ebben az órában kitaláljuk, hogy mit főzzünk este vacsorára, megnézzük, amik a legjobb zenék, most Jason Derulo-tól Nagy Bogin át a Post Malone-ig, viszont most kezdjük az órát Zala Larsonnal és a Can't Tame Her-rel.
3: Az ország szívében
2: együtt a legjobbakkal,
3: Rádió Dabas,
2: az otthon hangja.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

rádiódobos az otthon hangja. Hát ez egy érzelmes dal volt Nagy Bogitól, viszont próbáljuk meg az érzelmeinket, bár az első egy kicsit eleresztette magát visszafogni, ugyanis a repterekről már beszéltünk, hogy hogyan próbálják átverni, illetve nem is átverni, de mondjuk úgy, hogy kihasználni azt a fajta megilletődtséget, amikor az ember utazik a légitársaságok azzal kapcsolatban, hogy milyen bőröndöt, vagy éppen milyen kézi podgyász hova tud beszuszakolni. Tehát említettük, hogy érdemes mindent lefotózni és dokumentálni. De hogyha nem repülővel megyünk, hanem autópályán esetleg, vagy autóúton, tehát autóval közlekedünk, akkor is nagyon érdemes odafigyelni. Jöjjön néhány alattomos módszer, amivel megpróbálnak minket átverni, és a fontos az, hogy felismerjük és hogy el tudjuk kerülni. Az egyik leggyakoribb trükk az úgynevezett áll segítségnyújtás, ez főként Horvátországban és Szerbiában fordulhat elő. Általában, hogyha valaki lerobban, akkor megjelenhet egy jármű, még akár úgy is nézhet ki, mint egy hivatalos autómentő jármű, aki egy engedély nélküli műhelybe viszi el a sajnos arra rászorulót, és a javítás végén irreálisan magas összeget követelnek, és sokszor nem is adják vissza addig az autót, ameddig ez ki nincsen fizetve, szóval nyilván most itt nagyon okosan lehet erről beszélni, de a lényeg az, hogy inkább ott is próbáljunk meg, ha nagyon nehéz is, de higgadtan viselkedni, és valahogy utána járni, hogy biztosan ez egy hivatalos autómentő-e. Akkor egy másik hivatalos, illetve hát pontosan nem hivatalos átverés, de gyakori átverés, a defektes figyelemelterelés, amely főként Spanyolországban terjedt el. A csalók villognak, integetnek és azt próbálják elhitetni a sofőrrel, hogy gond van az egyik kerékkel, amikor az autós megáll a leállósávban, egyikük abban a párosból, valószínűleg többen is lehetnek, eltereli a figyelmét az autósnak, miközben a társa pillanatok alatt ellopja az utastérben hagyott táskát, pénztárcát, iratokat vagy mobiltelefont. Tehát a legfontosabb tanács az, hogy bárki bármilyen műszaki hibára figyelmeztet, vagy akár mi is azt észrevettünk, járjunk annak utána, legyünk nyugodtak, ezen már nem múlik semmi, de mégis inkább a hivatalos szervekhez próbáljunk megfordulni, tehát mondhatnám úgy is, hogy ne legyünk bambák, mert most jön a Los Lobostól a La Bamba, és még folytatjuk néhány

0: figyelemelterelő felhívással.
1: Nem értünk egyet mindenben,
2: de a zene közös nevező lehet.
1: Válaszd a legjobb dalokat!
2: Rádió Tabas!
1: Az otthon hangja!

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4 Rádió Dabas.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Tessék!
3: Itt a reklám. Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
4: Porsche M5 Budapest, Szentlőrinci út 1.
5: Skoda.
6: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
7: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók, hm? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
8: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
9: Reklám voltam, viszont hallásra.

rádiódobos az otthon hangja, ez volt az Ocean Drive a Duke Dumont-tól, és ugye beszéltünk a csalásokról már ugye a repülőtéreken, az autóutakon, és ugye említettünk kettőt is, amiből az egyik az volt ez a defektes figyelemelterelés, ami leginkább Spanyolországban terjedt el, akkor volt az álsegítségnyújtás, ami leginkább Horvátországban és Szerbiában fordul elő, és hogy ne maradjanak ki az olaszok se, nekik is van egy speciális lehúzós trükkük, ez a tükörtöréses csalás, egyébként valahogy így nevezik. A csalók egy hangos csattanást idéznek elő, például egy kavicsot dobnak az autóra, majd megállásra kényszerítenek minket, ezután azt állítják, hogy menet közben letörtük esetleg az ő visszapillantó tükröket, vagy valamilyen kár keletkezett a kocsiban, és azonnal készpénzes kártérítést követelnek. A cél az, hogy minél hamarabb, minél gyorsabban fizessünk a helyszínen, hogy aztán el tudjunk onnan menni, vagy inkább ők elmenjenek, majd nem engednek minket sehova, és határozottan elutasítják a rendőrség vagy a biztosító bevonását. Sőt, sokszor egyébként agresszívan is fenyegetőznek, hogy azonnal fizessünk. Úgyhogy, ha hasonló helyzetbe kerülne valaki, semmiképpen se fizessen, leginkább ne a helyszínen, inkább hívjon rendőrt, ragaszkodjon ahhoz, hogy a biztosító hivatalos eljárás keretében rendezze az ügyet. Úgyhogy reméljük, senki nem kerül ilyen helyzetbe, de a nyári utazások előtt nem árt ismerni ezeket az úgymond idézőjeles trükköket, úgyhogy kis odafigyeléssel sok kellemetlenségtől és anyagi plusz kártól is megóvhatjuk magunkat, akár a reptereken, vagy akár az autóutakon. Úgyhogy most utazzunk tovább a trainnel, egy nyugisabb útra jön a drive-by.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: és megfőzi helyetted?
1: Nem. De néhány jó ötletünk azért még lehet.
0: Gyorsan elkészíthető, tartalmas, ínycsiklandó vacsora tippek.
1: Ételízesítő.
0: Jó ízű, gasztronómiai percek.
2: És mivel ma a csokoládé világnapja van, csalunk egy kicsit, úgyhogy ünneplünk egy finom mennyei csokis cupcake-kel. A tésztához 15 dg puha vajra van szükségünk, 15 dg cukorra, mellette 3 darab tojásra, és 15 dg lisztre, másfél teáskanál sütőpóra, és 3 pupozott evőkanál kakaópóra. Egyébként ez egyebek mellett még lesz szükségünk. A vajat habosra keverjük a cukorral, majd egyenként hozzáadjuk a tojásokat, a lisztet összekeverjük a sütőpórral és a kakaópórral, végül óvatosan a vajat összemasszázzuk és megforgatjuk. A sütőt előmelegítjük 180 fokra, a tésztát papírka szilvával bélelt muffin formába adagoljuk, majd körülbelül 20 perc alatt készre sütjük. Ezután a cupcake-et rácson teljesen kihűtjük. A krémhez 2 deciliter tejszínt felkeverünk 2 evőkanál cukorral, majd hozzá keverünk 20 dg gőz felett felolvasztott éjcsokoládét. A krémet lehűtjük, habzsákba töltjük és szépen kihűlt cupcake-ek tetejére nyomjuk. A végén még megszoratjuk apróra vágott éjcsokoládéval is, hogy egy egyszerű, látványos és garantált csoki rajongó kedvenc, tökéletes választás a csokoládé világnapjára.
1: Éterízesítő. Fűszerezett pillanatok.
0: A Rádió Dabas gasztronómiai iránytűje.
1: Minden délután 3:45-kor a 93.4-en.

0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: Az M5-ös autópályán Röszke felé Lajos Mizse és Kecskemét között továbbra is szalagkorlátot javítanak. A 73-as és 74-es kilométer között csak a belső sáv járható, emiatt 3-4 kilométeres torlódás alakult ki. Az ellenkező irányban Budapest felé Inács térségében a 35-ös kilométernél baleset miatt egy sávot lezártak, a járművek 5-6 kilométer hosszan araszolnak, ezért ezen a szakaszon jelentősen megnövekedett menetidővel kell számolni.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: Életveszélyesen megsérült egy 13 éves lány, akit buszmegállóban ütöttek el Mogyoródon. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadóbizottság. Feloldották a fürdési tilalmat a Szelidítónál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Egy gyalogost is elgázolt az az autó, amely villanyoszlopnak ütközött Mogyoródon, közölte a katasztrófavédelem. A jármű az oszlopot kidöntötte a Gödöllői úton, a Petőfi Sándor út és a József Attila utca közötti szakaszon. A 24.hu információi szerint egy buszmegállóban 4 kiskorú várakozott, amikor az autó nagy sebességgel becsapódott közéjük, a járműben ketten ültek. A lapkérdésére az országos mentőszolgálat azt közölte, hogy egy 13 éves kislányt életveszélyes állapotban szállított a kórházba a helyszíni ellátás után. Két férfi könnyebben sérült, a mentők őket is kórházba szállították. Elfogadta az országgyűlés kedden az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló törvény módosítását, ami létrehozza a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadóbizottságot. A testület 13 tagból, az elnökből, 8 ellenzéki civil szakértőből, valamint 4 a nemzetbiztonsági szolgálatok állományába tartozó vagy egyéb nemzetbiztonsági gyakorlattal, illetve szakismeretekkel rendelkező tagból áll majd. Két civil szakértő személyéről az ellenzéki pártok állapodnak majd meg. A parlament döntése alapján a bizottság minden tagja számára kötelező lesz a nemzetbiztonsági ellenőrzés. Összesen 577 millió forintos kiadással számolnak a vármegyei és főispáni elnevezések kivezetésével kapcsolatban, szúrta ki a Népszava az erről szóló jogszabálymódosítás egyik dokumentumában. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, hogy újra felhasználnák a régi táblákat, csak hogy a Magyar Közút tájékoztatása szerint ezek a régi 2023-ban leszerelt megyenév táblák már nincsenek meg, mivel átmatricázás után forgalomterelésre, illetve egyéb korlátozásoknál használták fel azokat. A lap további tételként említi, hogy a Nemzeti Választási Irodánál a szoftverek módosítása is milliókba kerülhet, de a középületek tábláit és a hivatalos pecséteket is le kell cserélni. Feloldották a fürdési tilalmat a Szelidítónál, újra lehet strandolni. A legfrissebb vízminőségi vizsgálatok szerint a tóvize ismét megfelel az előírásoknak, ezért feloldották a korábbi fürdési tilalmat. A korlátozást az Enterococcus baktérium magas koncentrációja miatt vezették be, amelyet a rendkívüli hőség és egy helyi szennyeződés okozott. A megismételt mintavételek azonban már kiváló vízminőséget igazoltak. A hatóságok jelezték, a nyári szezonban továbbra is rendszeresen ellenőrzik a tóvizét. Szerdán sokfelé számíthatunk több órás napsütésre, ugyanakkor a déli óráktól besűrűsödik a felhőzet. A középső és keleti ország részben előfordulhatnak záporok, zivatarok, amelyek helyenként intenzívebb csapadékot hozhatnak. A hajnali minimumok 14 és 21, a délutáni maximumok 26 és 32 fok között alakulnak. Az északi szél többfelé felélénkülhet, felerősödhet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
4: Rádió Davas, az otthon hangja.
1: És akkor folytatjuk a Csokoládé Világnapját 5 óra után is, és fejest ugrunk majd a kultúrába, megnézzük, milyen érdekes programok vesznek minket körül, és persze jönnek a legjobb zenék is. Induljunk is most a Whatever-rel, Ava Max-szal és Kygo-val.
4: A 70-es,
3: a 80-as,
4: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
3: 93.4 Rádió Dabas,
4: az otthon hangja.
5: This is me, Ava Max.
6: Hey guys, I'm Kygo.
5: Listen to my new single.
4: Az ország szívében együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Turkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: Piknik mozi lesz Bugyén, a Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtárban, a Beleznai Kastély Parkban július 18-án. A Hogyan tudnék élni nélküled címet vetítik majd. A vendégvárás 19 órától lesz majd, és a belépés nagyon fontos, hogy ingyenes.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: A Rosen egyik legnagyobb ikonja Freddie Mercury előtt tiszteleg a Freddie the Exhibition című nagyszabású kiállítás, amely a Magyar Zeneházában látható. A tárlat a Queen legendás énekesének életét és zenekari pályafutását mutatja be, Dennis O'Regan brit fotográfus 4 évtizedet felölelő képein, valamint mintegy 500 különleges relikvián keresztül. A látogatók többek között a színpadi jelmezekkel, kézzel írt dalszövegekkel, arany és platina lemezekkel, valamint Freddie Mercury személyes tárgyaival is találkozhatnak. A kiállítás két fontos évfordulóhoz kapcsolódik, Freddie Mercury 2026-ban ünnepelni 80. születésnapját, emellett 40 éve annak, hogy a Queen a Budapesti Népstadionban adott koncertet, amely a vasfüggöny mögötti korszak egyik legemlékezetesebb kulturális eseménye volt. Az interaktív élményekkel és audio kommentárral kiegészített tárlat végigköveti Freddie Mercury életének művészi pályának legfontosabb állomásait, miközben a Queen legismertebb dalai is felcsendülnek.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
3: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
1: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
3: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
1: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
3: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
1: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
4: 93.4
5: Rádiódabas.
6: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
7: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek. Szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
6: Figyelj már, te nem hirdetsz a Rádió Dabasban?
7: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
6: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a Rádió Dabasból tájékozódik.
7: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
8: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +36 70 703 04 25-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
4: 93.4
5: Rádió Dabas.
9: Reklám voltam, viszont hallásra.
10: Az előre tervezett ütemben folynak a munkák Tatár-Szentgyörgyön. Több nagy kiterjedésű avartűz volt az elmúlt napokban. Hajnalban lehet némi csapadék.
4: Hírmondó.
5: Rólunk szól.
4: Régiónk hírei.
5: Első kézből.
4: Első kézből.
10: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják. Én Moldován Ágnes vagyok. Az előre tervezett ütemben folynak a munkák Tatár-Szentgyörgyön. A Kinizsi utca rehabilitációja, egy külterületi út felújítása, a Frici ház külső kialakítása, valamint az új esély szociális központ elindítása a második év feladata. Szehofner József polgármester szerint az önrész előteremtése a legnehezebb minden nyertes pályázatnál.
11: Nekünk nyilván az önrészt meg kell teremtenünk, és mármint, hogy nem könnyű megteremtenünk az önrészt, így mondom, mert másnak is meg kell teremteni az önrészt, más önkormányzatnak is, nekünk nem olyan egyszerű. Tehát itt a projekteknek a ütemezése az mindig attól is függ, hogy éppen hogy állunk az önrészeknek az előállításával. Az idei évben elindul a Kinizsi utcának a felújítása. Ez már egy régi ígéret volt, és nagyon régóta rossz az út is. Ez egy, a Kinizsi utcának egy rehabilitációja, itt épül az új szociális szolgáltató, építettünk már itt járdát, illetve most ezzel az út felújítással fejeződne be az első nagyobb rehabilitációja az útnak. Aztán van egy külterületi útpályázatunk, amit megnyertünk, ez 140 millió forint, ez Sallós pusztánál van egy tanyákra vezető martaszfaltos út, ami rendkívül rossz állapotban van. Erre már több évtizedes ígéret van az ott élőknek. Én is már a ciklusom elején megígértem, hogy megoldjuk ezt a problémát. Most sikerült a múlt év végén megnyerni ezt a pályázatot. Ennek van egy önrésze. Azt az önrészt azt elő kell teremtenünk, ez ősszel tud megvalósulni. Aztán van egy Frici házunk, aminek az első épületét már felújítottuk. Ugye itt a Frici a vállalkozó szellem című filmet forgatták még a 90-es évek elején, és van egy második épülete, amiből majd falumúzeumot szeretnénk kialakítani. Ennek a teljes felújítását nem tudjuk megvalósítani, hiszen annyi pénzt nem kaptunk rá, vagy támogatást. De elindul egy külső felújítás, vagy egy külső rendezése az épületnek. Az új esély szociális szolgáltatót azt szerintem egy 60 napon belül, egy két hónapon belül megkapjuk a működési engedélyt, és akkor el tud indulni ott a szolgáltatás. A régi épületet meg vagy értékesítjük, vagy kitalálunk valami funkciót neki.
10: 11 hektáron égett az akácos erdő aljnövényzete, valamint a száraz, füves, ligetes terület vasárnap délután Lajos Mizse külterületén. Derül ki a katasztrófavédelem megyei összefoglalójából. A lángok megfékezésében a kecskeméti, a kiskunfélegyházi és a dabasi hivatásos, valamint a Lajos Mizsei önkormányzati és önkéntes tűzoltók dolgoztak. A beavatkozást a Bács-Kiskunvár megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította, a tüzet 4 vízsugárral oltották el, munkájukat pedig 2 erőgép is segítette. A tűzeset során személyi sérülés nem történt. Néhány nappal korábban jelentős kiterjedésű vegetáció tűzhöz riasztották a tűzoltókat Kiskunlacházán az 51-es főút közelében. A lángok lábon álló gabonát, tarlót, valamint egy erdős területet is érintettek, összesen mintegy 40 hektáron. A tűz megfékezésén a dabasi és a fővárosi hivatásos, a ráckevei önkormányzati, valamint a dömsödi és a kisszigeti önkéntes tűzoltók dolgoztak. A beavatkozást a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. Az egységek több vízsugár alkalmazásával megakadályozták a lángok továbbterjedését, majd eloltották a tüzet. Ugyanezen a napon pénteken a dabasi tűzoltók Sziget-Szent Miklósra vonultak, szintén egy olyan tűzhöz, amely a szabadban csapott fel, és lakóházakat, fúliasátrakat és raktárakat veszélyeztetett. Itt mintegy 45 hektárt érintett a tűz, ahol a Sziget-Szent Miklósi fővárosi dabasi hivatásos, valamint a délegyházi, rózsadomb és fóka önkéntes tűzoltók dolgoztak. Ugyan tegnap esett eső, még mindig érvényben van az országos tűzgyújtási tilalom.
4: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
5: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
4: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
5: www.radiodabas.hu-ra.
0: Lelátó extra.
2: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kisgyógy Krisztiántól. Jelentős átalakuláson megy keresztül a Meton FC Dabas kerete a nyári átigazolási időszakban. Az NB3-as együttes hivatalosan is bejelentette, hogy összesen 11 játékos távozik a klubtól. A dabasiak közleménye szerint a búcsúzók között vannak olyan labdarúgók, akik a több játék lehetőség reményében váltanak klubot, mások esetében a vezetőség döntött az együttműködés lezárásról, míg néhány játékos új kihívásokat keresve folytatja pályafutását. A Meton FC Dabas keretéből a következő játékosok távoztak: Domokos Bálint, Forrai Zoltán, Földe Ák Levente, Hegyi Péter, Kamarás György, Kisákos, Kópis Róbert, Krivucsuk Denis, Molnár Zoltán, Szabó Árpád és Tarjáni Péter. A klub megköszönte a távozó játékosok munkáját, elhivatottságát és a pályán nyújtott teljesítményét, valamint sok sikert kívánt nekik pályafutásuk következő állomásához. A dabasi együttes hozzátette, hogy a háttérben már javában zajlik a keret kialakítása, és hamarosan az új igazolásokat is bemutatják, hogy ütőképes csapattal vághassanak neki a 2026-2027-es NB3-as bajnoki szezonnak. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
10: Szerda hajnalban egy hideg front hatására megnövekszik a felhőzet, de napközben már napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Kisebb eső, záporok helyenként előfordulhatnak. Szeles napra készülhetünk szerdán is, az északnyugati szelet sokfelé erős lökések kísérhetik. Délután 26-32 fokot mérhetünk. Köszönöm a figyelmet!

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: 120 éve született Vásárhelyi Győző, vagyis Viktor Vasarely, az opárt világhírű mester, akinek művei szó szerint megmozgatják a tekintetünket. A jubileum alkalmából Vasarely 120 címmel nagyszabású kiállítás nyílt a Szépművészeti Múzeumban, amely augusztus 16-áig látogatható. A tárlat végigvezet Vasarely pályáján a magyarországi kezdetektől a párizsi sikereken át, egészen addig, amikor az optikai és kinetikus művészet egyik legismertebb alakjává vált. A kiállításon jól ismert és ritkán látható alkotások is szerepelnek, így igazán átfogó képet kapunk arról, hogyan lett a magyar gyökerekkel rendelkező művészből a 20. századi vizuális kultúra egyik legmeghatározóbb alakja.
0: A legnagyobb sztárok is otthonosan mozognak.
2: 93.4 Rádió

0: Az M5-ös autópályán Röszke felé Lajos Mizse és Kecskemét között továbbra is szalagkorlátot javítanak. A 73-as és 74-es kilométer között csak a belső sáv járható, ezért 3-4 kilométeres torlódás alakult ki. A főváros felé Inács térségében a 35-ös kilométernél baleset miatt egy sávot lezártak, itt 5-6 kilométer hosszan araszol a forgalom, ha erre közlekedtek, számoljatok jelentősebb menetidővel és vezessetek türelmesen.
1: Kulturkáló, válogatott helyi és hazai programok.
0: És ha estére a futballvilágbajnokság helyett inkább egy igazi filmtörténeti remekművet néznétek meg, akkor 21 órától érdemes a képernyő elé ülni, ugyanis a Filmpluszon érkezik a Kaszinó, minden idők egyik legjobb filmje, egyébként úgy általánosan is, de Martin Scorsese-től biztosan. A főszerepben egyébként Robert De Niro, Joe Pesci, Sharon Stone és még kiegészült James Woods-szal, egy elképesztően erős szereplő gárda, egy nagyon elképesztő erős történet, egy grandiózus filmeposzt Las Vegas kaszinó világának születéséről, felemelkedéséről, és aztán majd meglátjuk, hogy még miéről, pénzről, egyébként bűnözésről, és hogy ez hogy fonódik össze, de nem is mondanék többet róla, mert egyébként egyszerűen ezt a filmet látni kell, aki még nem látta, arra egyébként irigy vagyok, hogy most először szembesülhet vele, tehát Kaszinó ma este 9-től, úgyhogy én ezzel pedig búcsúzom is mára, köszönöm, hogy velem tartottatok ma is, és ha tehetitek, maradjatok tovább az otthon hangján, este 7 órától és holnap reggel 5 órától a térségi napló vasárnapi adását hallhatjátok újra, reggel 6 órától pedig már a TikTokkal várunk benneteket. Én Hajdú Roli voltam, jövő héten újra találkozunk, vigyázzatok magatokra, szép estét kívánok, ciao.

0: Legközelebb is kulturkáljon velünk. Koncertek, kiállítások, színház. Nálunk biztos a valódi kultúrdózis, hogy a szellemi hiány sose lehessen diagnózis. Leállt a hírszolgáltatás a köztévén, kenderültetvényt lepleztek le egy baja környéki tanyán, lassult az infláció júniusban, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: A magyar közmédia M1 csatornájának televíziós adásában kedden rendkívüli üzenet jelent meg a képernyőn, amely szerint a hírszolgáltatás átmenetileg szünetel. A közleményben bocsánatot kértek a nézőktől, egyúttal azt is közölték, hogy a közmédia átalakulása zajlik annak érdekében, hogy a jövőben független és hiteles legyen. Az MTVA frissen megbízott ideiglenes vezérigazgatója Horváth András és az általa felkért ideiglenes szakmai csapat azonnali hatállyal megszüntette a propagandát, leállította a hírszolgáltatást. A közmédia minden felületén. Az összegzés szerint 19:56-kor az M1 átmenetileg új formában filmekkel és hírszolgáltatás nélkül indul újra. A Kossuth Rádió frekvenciáján átmenetileg a Bartók Rádió műsora hallgatható egyelőre hírszolgáltatás nélkül. Kábítószer kereskedelem miatt emeltek vádat két férfi ellen, akik professzionális kenderültetvényt hoztak létre egy baja környéki tanyán. A vád szerint a baja környéki tanyán élő férfi először kisebb tételben saját fogyasztásra termesztett marihuánát, amikor 2024 nyarán megismerkedett a bajai bűntársával. Pénzért, valamint élelmiszer és cigaretta fejében rendszeresen adott a kábítószerből új ismerősének, aki nem csak saját fogyasztásra vásárolta az anyagot, de heti rendszerességgel értékesített is belőle. A hatóságok egy harmadik amfetaminnal üzletelő dílerrel szemben is felléptek. Meglepően alacsony inflációs adatok érkeztek az elmúlt néhány hónapban, most pedig az előző havi 1,8% után még tovább lassult az áremelkedés üteme. A Központi Statisztikai Hivatal most tette közzé a júniusi adatát, eszerint a fogyasztói árak átlagosan 1,7%-kal voltak magasabbak, mint egy éve ilyenkor. Egy hónap alatt pedig májushoz viszonyítva nem változott az átlagos árszint. Az infláció februártól áprilisig a 2-4%-os jegybanki célsáv alsó határ alatt járt. Az élelmiszerek ára átlagosan 0,2%-kal magasabb, mint tavaly ilyenkor volt, a szolgáltatásoknál 4%-os volt az áremelkedés. Környezetkárosítás gyanúja miatt nyomozást indított a rendőrség a debreceni Szemkorp kínai szeparátorfólia gyárügyében. A büntetőeljárás azt követően vette kezdetét, hogy a kormányhivatal súlyos környezet és tűzvédelmi szabálytalanságok, köztük a mérőszenzorok manipulálása és a rendkívül súlyos talajvízszennyezés miatt azonnali hatállyal betiltotta a vállalat minden tevékenységét, írja a 24.hu. A nyomozást megalapozó feljelentést Pap László Debrecen polgármestere tette meg, miután a Greenpeace Magyarország és a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület vizsgálatai ipari eredetű szennyezőanyagokat mutattak ki a gyár melletti vízfolyásban. Szerdán sokfelé számíthatunk, több órás napsütésre, ugyanakkor a déli óráktól besűrűsödik a felhőzet. A középső és keleti ország részben előfordulhatnak záporok, zivatarok, amelyek helyenként intenzívebb csapadékot hozhatnak. A hajnali minimumok 14 és 21, a délutáni maximumok 26 és 32 fok között alakulnak. Az északi szél többfelé felélénkülhet, felerősödhet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja. New truck.

0: az Ani. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
0: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az Arany Korona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Arany Korona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63,
3: telefonszám 29 361 776.
4: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: A zene
1: rendet tesz a csendben.
2: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
1: 93.4 Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja.

0: Felfüggeszték a pedagógusok teljesítményértékelését, fontos határidő közeleg a felvételizőknek. Elkezdődött a pamplónai bika futtatás, többen már is kórházba kerültek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Az országgyűlés kedd délelőtti ülésén 135 igen és 11 nem szavazattal 53 tartózkodás mellett elfogadta a Tisza pár törvényjavaslatát a pedagógusok teljesítményértékelésének felfüggesztéséről. A döntés értelmében a mostani tanévben elmarad a tanárok értékelése, és hatályon kívül helyezik a részletszabályokat tartalmazó miniszteri rendeletet is. A Tisza párt két képviselője, Kaproncai Balázs és Müller Anna által benyújtott javaslat indoklása szerint a felfüggesztés nem jelenti azt, hogy a kiemelkedő munkát ne lehetne elismerni, mivel a munkáltató az általános szabályok alapján bármikor megnövelheti a pedagógus illetményét a teljesítményére figyelemmel. Folytatódott az alaptörvény módosításának vitája az országgyűlés keddi ülésén. A Fidesz és a KDNP szerint nem demokratikus a javaslat. Gulyás Gergely a 12 éves képviselői mandátum korlátozással kapcsolatban kifejtette, ez a szabályozás csak az ellenzéki frakciókat érinteni, a Tiszáét nem. Semmilyen nemzetközi jogi szabályozásnak nem felel meg, a demokratikus versenyt is torzítja, vélekedett. Rétvári Bence kiemelte, tiltakozniuk kell az önkény kiépítése ellen, ezért tüntetnek csütörtökön a javaslat ellen. A képviselő szerint a 12 éves képviselői mandátum korlátozás Magyar Péter személyes bosszúja. A felvételizők július 9-ig pótolhatják a még hiányzó dokumentumaikat, és eddig módosíthatják egyetlen alkalommal a megjelölt szakok sorrendjét a felsőoktatási felvételi elektronikus rendszerében, az e-felvételiben, közölte az oktatási hivatal. A sorrend módosításakor csak a jelentkezéskor megadott szakokat lehet átrendezni, új képzés már nem rögzíthető, a nem kívánt jelentkezési helyek viszont visszavonhatók. A hivatal felhívta a figyelmet arra, hogy nem kell feltölteni a 2006. január 1-e után megszerzett érettségi bizonyítványt, illetve tanúsítványt, a 2003. január 1-e után megszerzett nyelvvizsga bizonyítványt, illetve a 2006. február 1-e után szerzett hazajoklevelet. Ezek adatait az oktatási hivatal az elektronikus közhiteles nyilvántartásokból veszi át. Villám gyorsali 2 perc 16 másodperces futással indult kedden reggel a pamplónai San Fermín Fesztivál. Az idei első NCRO főszereplői a nagy tapasztalattal rendelkező Fuente Imbro tenyészetbikái voltak, akik a hagyományokhoz híven tiszta futást produkáltak, vagyis nem történt szarval okozott sérülés. Ennek ellenére a mentők 4 futót láttak el zúzódások miatt, közülük 3-at kórházba szállítottak. A futás ideje 21 másodperccel volt rövidebb a tavalyi nyitónap 2 perc 37 másodperces eredményénél. A pamplónai bika futtatása a San Fermín Fesztivál leglátványosabb és legveszélyesebb eseménye, amelyet július 7-e és 14-e között minden reggel megrendeznek. A futók és a bikák egy 875 méter hosszú, elkerített útvonalon rohannak végig Pamplóna óvárosának szűk utcáin, a Santo Domingo-i karámoktól egészen a Bika Viadal arénáig. Szerdán sokfelé számíthatunk több órás napsütésre, ugyanakkor a déli óráktól besűrűsödik a felhőzet. A középső és keleti ország részben előfordulhatnak záporok, zivatarok, amelyek helyenként intenzívebb csapadékot hozhatnak. A hajnali minimumok 14 és 21, a délutáni maximumok 26 és 32 fok között alakulnak. Az északi szél többfelé felélénkülhet, felerősödhet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tények, álláspontok, meghatározó személyiségek.
2: Közélet magas fokon, a teljesség igényével.
1: Térségi napló a 93.4-en.
4: Szép napot kívánok a hallgatóknak. Ordasi Brigi vagyok, és ez a Térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora. Mai adásunkban gratulálunk Nagy Pálnak, meglátogatjuk a patatanyát, elmerülünk a boldogság fogalomrendszerében, és ezúttal is érkezik egy szuper nyári olvasmány a Dabasi könyvtárból. Már is kezdünk, tartsanak velem!

0: Közösségi napló a 93.4-en.
1: 2026. június 13-án Dömsödön volt egy közgyűlés, amelyen a Pest vármegyei Polgárőr Szövetség elnöke ezüst fokozatú elismerő oklevélben részesítette Nagy Pál Kakucsi polgárőrt. A laudáció szerint azért érdemelte ki Nagy Pál az elismerést, mert a polgárőr mozgalomban példamutató, lelkiismeretes és önzetlen szolgálatot végez. A díj elismeri Nagy Pál elkötelezettségét, felelősségteljes munkáját, és egyben a Kakucsi Polgárőr Egyesület méltó helytállását is. És most érkezzen maga a díjazott, Nagy Pállal beszélgettem.
0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
1: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégem pedig Nagy Pál. Szia, köszöntelek az éterben.
3: Sziasztok, köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Találkozásunk apropója, beszélgetésünk apropója, hogy a Kakucsi Polgárőr Egyesület színeiben a Pest vármegyei Polgárőr Szövetség éves közgyűlésén, amelyet június 13-án Dömsödön rendeztek meg, ezüst fokozatú elismerő oklevélben részesültél. A kitüntetést dr. Bilisics Péter, a szövetség elnöke adta át. Hát az elismerés, az nagyon-nagyon gratulálok magam is az egész stáb nevében.
3: Nagyon szépen köszönöm.
1: Meglepetés volt?
3: Hát igazából igen, de azért próbálunk minden évben felterjeszteni kollégát, mert azért teszünk is érte, főleg Kakucson.
1: Nézzük akkor ezt a munkát Kakucson. Nagyon sokan vagytok, nagyon aktívak vagytok. Mesélj nekünk a Kakucsi Polgárőrség történetéről egy picit.
3: Igen, igazából jelenleg 30 fő önkéntesen tevékenykedő polgárőr van Kakucson. Gyakorlatilag mondhatni, hogy mindenki kiveszi a részét gyakorlatilag, ki rendezvénybiztosításban, ki járőrszolgálatban, és ki igazából csak mondjuk akár egy iskolánál, egy zebránál, ahol átsegítjük a gyerekeket és a szülőket reggel.
1: Több településnek problémát okoz a polgárőrség, illetve annak hiánya, hiszen ez egy önkéntes munka. Fejtsük ki, hogy tulajdonképpen mit is fed egy polgárőrség, mit jelent egy település életében, hogyha van polgárőr egyesületük.
3: Mindenki helyi, tehát Kakucsi. Gyakorlatilag a 30 főből azért mondhatni, hogy nem mindenki teljesen aktív, mert valaki csak mondjuk akár rendezvénybiztosításra jön, vagy akár a zebránál segít, de azért itt is megvan a mag, aki gyakorlatilag viszi a hátán az egészet, és igazából nagy örömünkre szolgál, hogy az idén csatlakozott hozzánk polgármester úr is, Szabó Henrik, és ő is egy kicsit itt emelte a színvonalat.
1: Neked hogy jött az életedbe a polgárőrség? Miért gondoltad, hogy szeretnél csatlakozni ehhez a közösséghez, szeretnél segíteni a településen élőkön?
3: Kakucsra költöztem 25 éve, és már akkor is részt vettem mindenféle eseményekben, és természetesen utána pedig indultam, mint képviselőnek. Most már a harmadik ciklusban képviselő vagyok. Első ciklusban alpolgármesterként tevékenykedtem, utána pedig mint képviselő a pénzügyi bizottságban, és természetesen a kulturális bizottságban, és mi, hogy aki részt vesz a kulturális bizottságban, ti tudjátok, az összes rendezvényen gyakorlatilag megjelenek, és aktív tagja vagyok, és segítek is, amiben tudok. És gyakorlatilag ez a polgárőrség is így jött, hogy toboroztak úgymond embereket, kevesen voltak, és szóltak, hogy nem vállalnánk be, mert még kellene egy kis szolgálatot vinni, és így.
1: Mi a legjobb ebben?
3: Hát igazából a legjobb. Most például volt egy csapatépítőnként Kakucson a ringen. Itt is megköszönném a Kakucsi ring tulajdonosának, Pistának, hogy felajánlotta nekünk ezt, és ott is kicsit főzögettünk, beszélgettünk, és azt látni, hogy ott az a 20-30 ember nagyon jó érzi magát. Ezen felül meghívtuk a körzeti megbízottunkat, Reginát is, ő hozta a másik két-három körzeti megbízottat, és igazából elég szoros a kapcsolat a rendőrséggel is.
1: A lakossággal milyen a viszonyotok? Számítanak rá? Megnyugszanak, hogyha ott vagytok egy-egy rendezvényen, tehát mit tapasztaltok az ő hozzáállásukról?
3: Természetesen, hogy ne. Sőt, ami nagyon jó még, mert van olyan polgárőr, aki mondjuk délután és este vagy éjszaka tud kimenni a munkájából kifolyólag, és van sok olyan, aki napközben is kimegy. Tehát, ahogy mondtam, hogy van egy nagyon szuper Suzuki Vitaránk, ami fel van matricázva, és napközben is járjuk a település gyakorlatilag utcára, és látják azt, hogy aktívak vagyunk. És hála Istennek például rendőrkapitány úr is lejött a testületülésre, és nagyon jókat mondott Kakucsról a közbiztonságról. közbiztonságról.
1: Na beszéljünk akkor a kakucsi közbiztonságról. Mit tapasztaltál az elmúlt években? Milyen változások történtek, ha történtek a település életében ebben a szegmensben?
3: Hát igazából, hála Istennek nem is volt, vagy minimális inkább azt mondom, olyan betörések, vagy szabásértések, vagy bármi, amit gyakorlatilag a kapitány úr is elmondott, hogy ebben nagyon nagy szerencsénk van kakucsnak. Valószínűnek tartom, hogy ez sokat számít, hogy saját körzeti megbízottunk van, és a polgárőrség is mondhatni, hogy jelen van, aktívan.
1: Beszéljünk akkor azokról a képzésekről, amelyek az elmúlt években lezajlottak az egyesület keretein belül. Ha jól tudom, akkor te is folyamatosan képzed magad, fejlődsz, és ennek megfelelően, hát így a tudásanyag, ami az egyesületben felgyülemlett, az egyre nagyobb.
3: Igen, hát igazából minden hónapban van egy gyűlésünk, ott mindent megbeszélünk, bárkinek bármiféle felvetés van, tehát elnök úr Csernák István készül, ott fel lehet tenni bármiféle kérdést, elmondja, hogy mi történt az előző hónapokban, mit fog történni a következőben, milyen rendezvények lesznek gyakorlatilag, ami részt kell venni, és hány fő vegyen részt, és mivel autóval, motorral, stb. Ez lehet egy szüreti felvonulás, egy adventi vásár, egy kakucsi piknik, tehát gyakorlatilag bármi. Magát a képzéssel igazából különösebben nem kell úgy képeznünk magunkat, mert igazából most már én is például közel 20 éve ott vagyok, a többiek is nagyon-nagyon régóta, ez így megy magától. Azon belül én részt vettem egy katasztrófavédelmi oktatási központ által szervezett katasztrófavédelmi és iparbiztonsági szakcsoport és a polgármi védelem által tartott képzésen, ahol én ilyen közbiztonsági referens tanúsítványt szereztem. Ezen csak én voltam, de ez önkormányzat által kellett, mert előírás gyakorlatilag.
1: Mit ad neked egy-egy ilyen képzés, hogyan képzeled el mindezek fényében a jövőt itt Kakucson, a polgárőrség keretein belül, tehát milyen perspektívái vannak egy polgárőrnek?
3: Én járőrszolgálatot teljesítek, azon felül, ahogy mondtam, péntekenként vagyok kint Zömében a Zebránál, az iskolánál, amit én csinálok, az mellett szolgálatirányító vagyunk, tehát 6 szolgálatirányító van, ami azt jelenti, egy héten egyszer én vagyok az ügyeletes, mármint egy hétig, minden 6. hétben kerül rám a sor, és ott 0-tól 24 óráig fogadjuk a hívásokat a kakucsi polgároktól. Az lehet éjszaka is, vagy akár már megtörtént az is, hogy a rendőrségtől hívtak Dabasról, hogy kell biztosítani, mert egy nagy baleset van hajnalban, és ki kellett menni, és segítettünk a rendőrségnek.
1: Szép hivatás, szép szolgálat, és mindezt a polgárőrök ugyan saját életükön, saját munkájukon kívül végzik, nem feltétlenül családbarát ez a dolog.
3: Igen, mondhatni, hogy igen, meg főleg mikor hajnal 2-kor megcsörren a telefon, és azt sem tudod, hogy hol vagy, és természetesen próbálunk segíteni, amiben csak tudunk, vagy akár egy balesethez kimenni, és segíteni a terelésben, a biztosításban.
1: Soha nem volt olyan érzésed, hogy elég, és most már szeretnék egy kicsit pihenni, szeretnék olyan éjszakákat, ahol nem csörrenhet meg ad hoc a telefon.
3: Nem, szerintem azért mindenki remélem úgy gondolkodik, mint mi, hogy segítünk, ahol tudunk.
1: Hogy állunk az utánpótlással? Mennyire mérik fel a fiatalok ennek a jelentőségét? Kakucson.
3: Van egy pár darab fiatal, aki csatlakozik hozzánk, vagy van például ez az, azt jól tudom, 50 óra. Most is például a kakucsi pikniken 6-8 fiatal jelentkezett, és ott segítgettek nekünk is, kaptak egy kis mellényt, és ott gyakorlatilag segítettek a kocsiknál, hova parkoljanak, kit lehet beléptetni, és ügyesek voltak.
1: Rá lehet kapni ennek az ízére, hogy látjátok, nyitottak a fiatalok arra, hogy az 50 órán kívül is mondjuk visszatérjenek, és az egyesület keretein belül folytassák a munkájukat?
3: Igen, szerintem azért igen. Aki elmúlt 18, és azért látja, hogy egy polgárőrpólóban, egy mellénybe kint vagyunk, és az egy kicsit vonzza őket. Úgyhogy igen, nem olyan sok, de azért van fiatal, aki csatlakozik hozzánk.
1: Mit jelent számodra most ez a díj? Úgy általánosságban, hogy látod, mit jelent egy díj a te életedben? Hogyan járul ez hozzá ahhoz, amivel a jövőben válhatsz?
3: Most is köszönöm még egyszer, hogy felterjesztettek. Jó érzés. Ti is tudjátok, tehát hogyha valakinek elismerik a munkáját, teljesen mindegy, akár csak egy szóban, egy oklevélben, egy pénzben, bármiben, mindenkinek jól esik.
1: Egy ilyen díj azért alkalmat ad arra, hogy az ember áttekintse az elmúlt éveket, évtizedeket, amit az adott szegmensben eltöltött. Neked volt egy ilyen kis édes nosztalgiád?
3: Igazából mindig van.
1: Milyen sztorik vannak? Egyet-kettőt megosztasz a hallgatóinkkal?
3: Hát, sztori. Ezek jó sztorik, mikor éjszaka felkeltenek, és beöltözöl és kimész, ha szakad az eső, ha bármi van, kimész. Most ez pontosan nem sztori, de abból mindig van.
1: Milyen sztorik vannak? Egyet-kettőt megosztasz a hallgatóinkkal?
3: Hát, sztori. Ezek jó sztorik, mikor éjszaka felkeltenek, és beöltözöl, és kimész.

0: polgárőrségnek.
1: Említetted, hogy volt a csapatépítő, tehát a közösség működik, közösségi erő ott van bennetek. Milyen ez a kis csapat? Mesélj nekünk egy picit.
0: Nagyon szuper. Például most is délután mentünk, úgyhogy 6-8 tag már tudott jönni délután. Főzögettünk, kis csülkös pacalt, csináltunk egy kis kolbászos lecsót természetesen, és akkor ahogy szivárogtak be a polgárőrök, mentek gokárdozni, beszélgettünk egy kicsikét, mindenki jött, kóstolgatta a kaját, és így jó kis hangulat alakult ki, és nagyon jó el voltunk.
1: Hogyan látod a kakucsi polgárőrség jövőjét? Mi az, amit vizionáltok? Mi az, amit szeretnétek elérni? Mi az, amire még mondjuk szükségetek van, és harcolni kell érte, vagy legalábbis várni a megfelelő pályázatot?
0: Igazából, hogy mondtam, autónk van, kis motorunk, mert mondhatni, hogy ez egy kis motorunk, az van. Most polgármester úr nagy motorral közlekedik Zömében. Ő felvetette, hogy legyen nagy motoros járőrszolgálat is. Van egy pár tagnak nagy motorra jogosítvány, és úgy láttam, vevők is lennének gyakorlatilag arra, hogy nagy motor szolgálat, hát az már egy ütős lenne, ha kiállsz egy autóval, és kiállsz mondjuk egy vagy kettő motorral. Ez például a polgármester úrnak is van egy motorja, több is van, de egy van neki, ami fel van matricázva, és akkor kijön ő is zebrázni velünk a sulihoz, és letámasztja, azért az olyan ütős.
1: Na hát én ütős pillanatokat kívánok még a Kakucsi Polgárőr Egyesületnek, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és hát még egyszer nagyon-nagyon gratulálok a díjhoz.
0: Én köszönöm, hogy meghívtatok. Sziasztok!
1: Vendégünk itt az Otthon Angyal Nagy Pál volt. Köszönjük szépen!
2: Térségi napló a 93.4-en.

0: Térségi napló a 93.4-en.
1: A Patatanya Dabas több, mint csak egy hely, ahol lovagolni lehet. A hely megálmodói hisznek abban, hogy a lovaglás nem csak sport, hanem egy életforma is, amely a természethez és az állatokhoz való mély kapcsolódásról szól. Az iskola célja, hogy minden lovas, kezdőtől a haladóig megtalálja a saját tempóját, miközben biztonságos, támogató és barátságos környezetben fejlesztheti a tudását. Minden korosztály és szint számára kínálnak személyre szabott oktatást, melyet tapasztalt, szenvedélyes oktatók vezetnek. A lovak szeretete és tisztelete alapvető értékeik közé tartoznak, ezért fontos számukra, hogy minden egyes lovas kapcsolatba lépjen a lóval, megértse annak jelzéseit és igényeit. Céljuk, hogy a lovaglás öröme mellett megtanítsák a felelősségvállalás, a türelem és a kitartás értékeit, miközben minden látogató számára egyedülálló élményeket biztosítanak. Azt vallják, a lovaglás nem csak egy sport, ez egy életre szóló.

0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
1: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
2: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégen pedig Kovács Dia és Szabó Martin, a Patatanya Dabas megálmodói. Sziasztok, köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
3: Sziasztok.
4: Sziasztok.
2: Beszélgetésünk kiinduló pontja a Patatanya, amelyet ti álmodtatok meg, ezt mondtam a felvezetőben is, úgyhogy meséljetek nekünk egy picit erről az álomról, honnan érkezett, aztán majd rátérünk arra is, hogy merre felé tart.
3: Több mint 10 éve foglalkozunk már lovakkal, nekem azóta van saját lovam, és meg már előtte régebb óta lovagolok, és mindig is így egy kicsit álom volt, hogy másoknak is átadjuk ezt az érzést, hogy milyen is ez, amikor valaki a nulláról megtanul lovagolni, és most már egyre jobban a felé tartunk, hogy sokan vagyunk, minél többen járnak.
4: Sok a bértartott is, mert azért is elkezdtünk időközben foglalkozni lovak bértartásával. Aki nem tudja, ez azt jelenti, hogy ha valaki vásárol egy saját lovat, és nem tudja otthon elhelyezni, vagy nem akarja, akkor egy lovardát keres neki, ahol minden lehetőség adott arra, hogy lovat tartson.
2: Hogyan találkoztatok a lovakkal? Hogyan indult ez a szerelem? Mert van egy álom, ami megvalósul, de ez is valahonnan datálható.
3: Az én esetem elég érdekes, mert senki nem lovas a családban. Én egyszer ezt csak kitaláltam, és akkor el is kezdtem lovagolni, és rögtön jött az, hogy szeretnék egy saját lovat, de hát persze nem lett rögtön. És most már van 5, úgyhogy egész szépen gyarapítottam a darabszámot így az évek alatt.
2: Mi az, ami megragadott ebben a világban, ha vissza tudsz emlékezni rá?
3: Hát inkább így a természet közelsége, meg ez a csapatmunka, hogy mégiscsak azért a lóval együtt kell dolgozni, érezni kell, hogy mi az, amikor ő neki valami nem jó. Ennyi ez igazából.
2: Martin, nálad hogyan kezdődött?
4: Hát valahogy nekem is így, én is egész kiskoromtól fogva nagyon szerettem az állatokat, és ragaszkodtam hozzájuk, és ahogy nőttem, egyre nagyobb állatok kellettek. És így valahogy a lóba ez kimaximalizálódott, mert hogy elefántot csak nem tud az ember tartani.
2: Miért jó egyébként lovagolni? Említetted a természet közelségét, az összhangot az állattal, de mégiscsak, hogyha át tudjuk adni ezt az érzést a hallgatóinknak, akkor próbáljuk meg.
3: Szerintem a mai világban nagyon jó a gyerekünk abból a szempontból is, hogy nem csak az elektronikus világban vannak, hanem egy kicsit kimozdulnak, mert nagyon sok gyereken látjuk azt, hogy annyira idegen nekik a természet, és hogy egy kicsit ebbe a világba is így bele tudjuk őket vezetni, meg szerintem fontos nekik az is, hogy így egy kicsit az alázatot megtanulják, meg a kudarcot is valamilyen szinten esetlegesen leesnek a lóról, vagy ilyenek, hogy ezeket így nagyobb korukban jobban tudják kezelni.
2: Ugye a lovak terápiás jellegű felhasználása, a terápiába való bevonása nem új keletű dolog. Ti mit tapasztaltok ebből a gyerekekkel való foglalkozás során?
4: Hát nagyon sokan megkeresnek minket ezzel kapcsolatban, mert nagyon sok beteg gyermek van, akinek szükség lenne hasonló dologra, viszont azt tudni kell, hogy ez egy külön szakma. Tehát ezt nem egy mezei lovas iskolában ezt nem tudják biztosítani. És sajnos itt a környékünkön nincs is, aki ezzel foglalkozna. De van egy nagyon jó ismerősünk, aki Üllön dolgozik, és őt szoktuk javasolni, és aki megtehet és át tud járni, az rendszeresen átjár, és tényleg ez nagyon sok hasznos dolgot tud tenni.
2: Gondolom a szülőkkel is beszélgettek, hogy milyen hatással van a gyerekekre az, hogy elkezdenek kicsit kinyitni a világ felé, kicsit kimenni a kütyük világából a természetbe, és elkezdenek egy állattal tulajdonképpen kapcsolatot létesíteni, együtt létezni.
3: A legtöbb vélemény egyébként az a szülőktől, hogy kinyílnak a gyerekek, és hogy a családtagok így észre is veszik rajtuk, hogy önállóbbak, sokkal jobban nyitnak mások felé, és nem csak így bezárkózva ülnek otthon, hanem hogy tényleg megtanultak önállósodni, nyilván ez egy ló mellett meg is kell tanulni, amikor már ugye kihozzák egyedül, meg ilyesmik, így az a tapasztalat, hogy nagyon hamar nyílnak a gyerekek.
4: Hát meg az önbizalmukat is nagyon megerősíti egyébként a lovaglás.
3: Igen.
2: A gyerekeknek jó, nektek milyen érzés átadni a tudást, megmutatni ezt a világot a külső szemlélő számára?
3: Nagyon jó, főleg amikor látod azt a gyereken, vagy akár kisgyermeken felnőttön, hogy nagyon szépen fejlődik, és szeretné ezt csinálni. Az nagyon jó érzéssel tölt el minket, akár csak a, mondjuk egy első vágtáról van szó, vagy először tudja felnyergelni a lovat, teljesen boldogsággal tölti el őket, és nyilván ezzel minket is, hogy meg tudtuk tanítani neki, és ez neki egy sikerélmény.
4: Meg nekünk például nagyon jó visszacsatolás az, hogy a gyerekek nem akarnak hazamenni, egészen estig ott vannak velünk, még mi is kint vagyunk, és így tényleg a szülők már sokszor mérgesen, hogy már 9 óra van, és holnap iskola is menni kell haza, úgyhogy szerintem ez ettől több visszajelzés nem is kell.
2: Milyen készségek, képességek kellenek ahhoz, hogy valaki fel tudjon ülni egy lóra, és elkezdjen lovagolni, tanulni?
4: Hát különös képesség nem kell, szerintem akarat kell, meg kitartás, és ha ez megvan, akkor egyenes a cél.
3: Ez így van.
2: Ha jól tudom, akkor a nyárra is készültök táborokkal, úgyhogy aki szeretne egy kicsit behatóbban megismerkedni ezzel a világgal, annak van rá módja és lehetősége.
3: Igen, igen, lesz egy 4 napos táborunk augusztusban. Ez minden évben már hagyománnyá vált, hogy van. Szerencsére mindig telt házzal indulunk neki, és a gyerekek nagyon élvezik is, onnan sem szeretnének soha hazamenni, és mindig mondják, hogy ők szeretnének először jönni, és utoljára hazamenni, úgyhogy nagyon szeretik és élvezik.
2: Ugye 4 napot említettél, mire számíthat ilyenkor a szülő? Elviszi hétfőn, és akkor már pénteken szinte lovagol a gyerek.
4: Hát igen, ezek napközis táborok egyébként, délutánként hazamennek a gyerekek, mindenki, de persze folyamatosan fejlesztjük őket, a lovagláson túl mindenféle fejlesztő feladatokat is, és elméleti oktatást is tartunk a gyerekeknek, hisz azért a lovaglás nem csak a lovon töltött időről szól, hanem azért a lovonak a felszereléseit és minden egyéb dolgot meg kell tanulni, és ezeket meg is tanítjuk nekik. Persze, akik már régebb óta járnak hozzánk, azoknak másik feladatokat adunk addig, még az újakat tanítjuk az elméletre.
2: Hogy látjátok, hogyan viszonyulnak a gyerekek, a felnövekvő generáció az állatvilághoz, a természethez? Milyen a reláció ehhez a világhoz?
4: Szerintem egyre nehezebben, minél újabb generáció van, egyre inkább idegen nekik a természet. Ez a tapasztalatunk legalábbis, de azért igyekszünk ezt így megszerettetni velük, hogy amúgy ez nem olyan rossz világ. Nem csak a képernyő előtt van természet.
2: Rákapnak egyébként a dolog ízére? Tehát ha elmennek egy-egy ilyen táborba, utána a szeptembertől igénylik a folyamatos természetközeliséget, igénylik azt, hogy elmenjenek hozzátok, felüljenek a lóra és részt vegyenek ebben a különleges világban?
3: Általában igen, nagyon sokan vagyunk most is, meg így általában 99%-ban mindig telt házzal vagyunk, egy-egy helyünk szokott felszabadulni, de az is külső okokból költözés, ilyesmi, de igen, általában szerencsére jönnek, és szeretnének is folyamatosan járni, van, aki többször jár, nyilván attól függ, kinek ideje, hogy engedi.
4: A téli időszak egy kicsit kritikusabb, a hideg miatt a kisebbek akkor általában így fáznak, és annyira nem szeretnének, de alapvetően ez se szokott olyan nagy problémát okozni.
2: Jövőbeni vágyak, álmok, célok. Ugye azzal indítottuk a beszélgetést, hogy volt egy álom, ami tulajdonképpen beteljesült, de hát ilyenkor még egyet kell álmodni, aztán meg még egyet és még egyet.
4: Álmok azok mindig vannak, és szeretnénk előre haladni. Úgyhogy igazából mi 5 lóval indultunk annak idején, amikor ezt elkezdtük, és most már 20 ló van nálunk. Oké, hogy vegyesen bértartott is, és saját lovak is, de már ez is egy elég nagy cél, és nem is gondoltuk volna, hogy ilyen rövid idő alatt ekkorára tudunk nőni, de szeretnénk jövőben például fedett pályát építeni, hogy télen is zökenőmentesen tudjon haladni a lovasoktatás, illetve nyilván a bértartóknak is kedvezve ezzel, hogy a saját lovaikat tudják mozgatni, esetleg esőben is, hóban is, és bármikor is, hogy ezzel is megakadályozzuk azt, hogy a téli időszak az ne legyen kritikus.
2: És mindez Dabason képzelitek el? Ugye az a név, hogy Patatanya Dabas, legalábbis én ezt írtam ki magamnak, és ahogy lapozgattam az oldalatokat, azért aktívan részt vesztek a közösségi életben is itt Dabason, a kisvárosunkban.
3: Igen, mindenképpen Dabason szeretnénk ezt folytatni, ezt igazából itt kezdtük el, és itt is szeretnénk folytatni. Úgy érezzük, hogy azért ez jó a városnak, hogy van azért sok sportolási lehetőség, és mi ebben szeretnénk támogatni.
4: Aktívan részt veszünk arra visszacsatolva, hogy a mozgások éjszakáján is voltunk most, illetve szeptemberben is megyünk egy sport eseményre, ahol meg vagyunk hívva, és folyamatosan jönnek a felkérések az önkormányzattal, illetve külső szervezésektől itt Daboson belül, és akkor ki is települünk persze lovakkal, de van olyan, amikor hozzánk jönnek próba lovaglásokra.
2: Fontos, hogy együtt lélegezzetek egy kicsit a várossal?
4: Tehát természetesen igen.
2: Na hát kívánom, hogy ez a jövőben is így folytatódjon, és minél többször tudjunk veletek találkozni Dabas utcáin, Dabas különböző rendezvényein. Nagyon szépen köszönöm, hogy ellátogattatok hozzánk, és sok sikert kívánok a jövőben.
4: Köszönjük szépen.
2: Vendégünk itt az Otthon hangján Kovács Dia és Szabó Martin volt. Köszönjük.

0: Közösségi napló a 93.4-en.
1: Megkérdeztem az AI-t, hogy mi is a boldogság, legutóbb egy baráti társaságban ez volt a téma. Nos, az AI szerint a boldogság egy pozitív érzelmekkel jellemezhető mentális állapot, amely a belső megelégedettségtől az intenzív örömszerzésig terjed. Nem külső körülményektől függ, hanem az önmegvalósításból és a jelen pillanat megéléséből fakad. A pszichológia szerint olyan szokások táplálják, mint a hála és a szeretetteljes emberi kapcsolatok. Aztán vissza is kérdezett, hogy szeretném-e, hogy jobban megvizsgáljuk ezt a témát. Nos, a válaszom egyértelmű igen, de ezt már egy szakértővel tenném meg. Érkezzen Bagdi Bella.
0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
1: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégem pedig Bagdi Bella, pszichológus, a Boldogságúra integrált program alapítója és vezetője. Szia Bella, köszöntelek az éterben.
3: Én is köszöntök mindenkit nagy szeretettel.
1: Mennyire vágyunk a boldogságra? Elérhetjük ezt a boldogság állapotot, illetve tudatosul-e bennünk, hogy hát most ez a boldogság, ez az, amire vágytam?
3: Igazából ez egy boldogságcsapda, azt gondolni, hogy el lehet érni. Hogy a boldogság az egy olyan valahol a jövőben létező, nem tudom, entitás, tárgy, bármi állapot, amit valamikor a jövőben elérhetett. Ugye, tehát lehet, hogy mindannyian magunkra ismerünk azokban a megfogalmazásokban, hogy boldog leszek, ha ... és akkor mindenki befejezheti ezt a mondatot. De ez egy csapda. Ugyanis ez a majd akkor, ez általában nem következik be. Szóval a boldogság az mindig a jelen időben elérhető állapot a számunkra, hogy itt is most van lehetőségünk arra, hogy hozzáférjünk egy olyan jelenléthez, amiből, hogyha kivonjuk az ítélkezést, amiből, ha kivonjuk az elvárásokat, amiből, ha kivonjuk a küzdelmet, a szenvedésünk legnagyobb forrása, hogy állandóan küzdünk az ellen, ami van. És talán, hogyha többet gyakorolnánk azt, hogy ezt az erőfeszítést, ezt a küzdelmet egy picikét így kiengednék, ha csak egy pillanatra is. Ha jobban tudnánk bízni az életünk bölcsességében, a testünk bölcsességében, a sorsunk alakulásának a bölcsességében, talán itt a jelen pillanatban több megelégedettséget, több hálát és több örömöt találnánk. És még egy gondolat ehhez, hogy hát mitől olyan nehéz ez, ezt a boldogság pszichológiában hedonikus alkalmazkodásnak hívjuk, hogy sajnos az elménk az hozzászokik a jó dolgokhoz. Lehet, hogy lesz egy párunk, akiben nagyon beleszerelmesedünk, és az első időben ilyen rajongásig szeretjük, és akkor itt telnek a hetek, a hónapok, az évek, és bizony egy idő után már elkezdjük látni azokat az oldalát is, ami annyira nem tetszik, jönnek a mindennapi problémák, de ugyanígy lehet, hogy elkerülünk egy munkahelyre, ahol az elején úristen, milyen hálásak vagyunk, hogy ott dolgozhatunk, és eltelik egy-két-két év, 3 év, és már bizony már nem a hála jut az eszünkbe, hanem az, hogy mi minden probléma van a mindennapokban. Ugyanígy vagyunk a testünkkel is, hogy megszokjuk azt, hogy van 2 szemünk, van 2 karunk, van 2 lábunk, de ha valakinek eltörik a lába, ha valakinek szemműtétet kell csinálni, vagy valakinek fáj a kis ujja, bármi, és akkor jövünk rá, hogy úristen, hogy ez a kis porcikája, ez a kis részlete a testemnek milyen nagy mértékben járul hozzá a mindennapi jóllétünkhöz. És sokszor valaminek el kell romolnia, hogy jobban tudjuk értékelni azt, ami van.
1: Nálad hogyan került a fókuszba a boldogság témakör?
3: Én nem tagadom, hogy én traumatizált szülő, traumatizált gyereke vagyok a testvéreimmel együtt, szóval én már nagyon-nagyon fiatalon megfogalmaztam, ha én egyszer nagy leszek, én békét akarok teremteni a saját életemben és a családunkéban is. Valahogy így tényleg már általános iskolás koromban ez lett a küldetésem. Mert valahogy éreztem, hogy az életnek többről kell szólnia, mint a mindennapi szenvedésről, a küzdelemről, hogy a legtöbb energiámat az vitt el a mindennapokban, hogy küzdöttem a gondolataimmal és az érzéseimmel. És nyilván ez egy ilyen belső indítatású önismereti munka volt, hogy valami mélyebbre, valami olyan útra rátalálni, ahol több könnyedség, több elfogadás, több öröm van.
1: Itt talán rákanyarodhatunk a programra. Honnan jött a boldogság óra program? Hogyan pattant ki a fejedből?
3: Pont ehhez az úthoz kapcsolódik, hogy amikor rátaláltam a pozitív pszichológiának a boldogság kutatásaira, és Szonya Lubomirszkinak megjelent magyarul a könyve, hogy hogyan lehetünk boldogabbak, akkor arra gondoltam, hogy milyen jó lenne ezt közösségben gyakorolni. Akkor még ugye nem volt ennyire népszerű az online tanulás, de hogy egy olyan kezdeményezést indítottam el, ahol online ingyenesen meghirdettem, hogy aki szeretné velem egy gyakorolni ezeket a boldogságfokozókat, stratégiákat, akkor itt a lehetőség is itt a tér. Olyan sokan csatlakoztak pedagógusok, hogy ők kértek engem, hogy mennyire jó lenne, ha ők ezt tovább tudnák adni a diákjaiknak, és abszolút egy kísérleti jelleggel, őszintén nem is hittem benne, hogy ez gyökeret tud ereszteni az oktatás szövetében, de hogy olyan sikerrel alkalmazták már óvodáskortól a pedagógusok, hogy ma már egy igazi mozgalom már nőtte ki magát, hiszen ebben a tanévben közel 1700 oktatási nevelési intézmény csatlakozott hivatalosan a szakmai közösségünkbe, és építette be a pedagógiai programjába a boldogságórákat.
1: Hogyan kell ezt elképzelni a gyakorlatban? Uh-huh. Mit fed a boldogság óra kifejezés?
3: Itt a legfőbb célunk a gyerekek jólétének a rendszer szintű támogatása, amely során a pozitív életszemléletet és a boldogságra való képességet fejlesztjük. A boldogság órák a gyerekekre, a pedagógusokra és a közösségekre egyaránt pozitív hatást gyakorolnak, ami ugye kiterjed az intézményi légkörre, tehát kutatás is vannak már, tehát hatásvizsgálatokat is készítettünk, és a foglalkozások hatására fejlődnek az érzelmi és a társas kompetenciák, javul a stresszel való megküzdés képessége is, a pszichológiai jólét. És ha belegondolunk, akkor a gyerekkorban a tesztés, a lelki egészség feltételeinek a megteremtése elengedhetetlen része az optimális személyiség fejlődésnek egyfelől, az alkalmazkodásnak és a teljesítő képességnek is. És az egészségfejlesztés, tehát akár a mentális egészségfejlesztés, ami most napjainkban kiemelten fontos, hogy bekerüljön mind a nevelésbe, mind az oktatásba, egy fontos szinterének tekinthetjük az óvodát és az iskolát, hiszen a gyerekek szervezett keretek között ott töltik az idejük legnagyobb részét. És akkor az ott szerzett pozitív érzelmi tapasztalatok pedig megalapozzák a jólétüket és a boldogság szintjüket. Na és ahhoz, hogy jó élményeket szerezzenek, olyan eszközök és módszerek szükségesek, amelyeket a pedagógusok eredményesen tudnak alkalmazni a gyerekeknél. És ez a mi küldetésünk, hogy ezt az eszköztárat és ezt a tudástárat biztosítsuk a pedagógusok számára.
1: Ugye több mint 10 éve tart már a program, milyen tapasztalataitok vannak az elmúlt évek lenyomatát illetően?
3: Hát az oldalunkon tényleg több 10 000, szerintem már lehet, hogy közelítjük a 100 000 pedagógus beszámolót arról, hogy milyen élményeik vannak a boldogság órákkal, és mi azt találtuk, az összes Loránd Tudományegyetemmel együttműködve készítettünk hatásvizsgálatot, és azt találtuk, hogy a boldogság órás diákoknak az érzelmi intelligenciájuk, a megküzdési kapacitásuk, a szociális készségeik, a megküzdési készségek, a kreativitásuk, az önbizalom szintjük, a figyelemfókuszuk sokkal fejlettebb, magasabb szinten van, mint a nem boldogságórás diákoké. És nem csak a diákokra van pozitív hatással a program, hanem a pedagógusok önbeszámolói alapján azt találtuk, hogy a pedagógusok jólét szintjére is hatással van.
1: Bagdi Bellának köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Szép napot kívánok neked!
3: Szép napot kívánok én is mindenkinek!

0: Adásunk záróakkordja ezúttal is egy könyv, és Illi Noémi.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégem pedig Illi Noémi, a Dabasi Halászboldi Zsárvárosi Könyvtár szakmai igazgatója. Szia Noémi, köszöntelek az éterben.
3: Szia, én is köszöntöm a hallgatókat.
0: Mit hoztál nekünk?
3: A Spiegel bestseller listájáról hoztam egy könyvet, aktuálisan gyönyörű borítóval, illetve az időjárásnak megfelelően évszakhoz igazodva, aminek az a címe, hogy 25 nyár, Stefan Schaffernek a könyvéről van szó. Egy felemelő regény, izgalmas utazásra invitál bennünket, hogy megleljük önmagunkban a válaszokat, amiket keresünk, méghozzá, hogy vajon miért temetkezünk a munkákba, ahelyett, hogy a számunkra igazán fontos emberekkel is dolgokkal foglalkoznánk, mégis honnan merítünk bátorságot, mert megvalósítsuk az álmainkat, és miért csak akkor kezdünk el valóban élni, amikor rádöbbenünk, hogy csupán egyetlen egy életünk van. Ugye két férfi találkozásáról van szó, a legváratlanabb pillanatban egymástól teljesen különböző két ember találkozik egymással, az egyik nagyon mozgalmas életet él, megállás nélkül rovatol egy vállalatnál, addig a másik pedig a krumpli földjét műveli, és igyekszik kiszakadni a világ rohanásából, és amikor Carl a gazda szembesíti a vendégét, hogy nagyjából 25 nyara van hátra, a két férfi beszélgetésbe kezd az élet nagy kérdéseiről, úgyhogy ezt a kötetet ajánlom mindenkinek 25 nyár címmel, rövid, gyorsan elolvasható a strandon is, úgyhogy mindenképpen ajánlom.
0: Érdemes tehát ezt a könyvet is elolvasni, és ezért a könyvért is betérni a Halászboldi Zsár városi könyvtárba, és hát érdemes nézni a nyitvatartást is, hiszen a nyár az új állapotokat hozhat a könyvtár nyitvatartási rendjében.
3: Igen, ugye ilyenkor szoktunk menni mi is nyári szünetre, de az még kicsit hátra van, egy hónap még, ami mindenképpen lehet jönni hozzánk, ugye hétfő, kert csütörtök pénteken 10-től 18 óráig, szerdánként 14 és 18 óra között, illetve szombaton is 9 és dél között nyitva tartunk. A nyári szünetünk az majd augusztus 8-án indul, és egészen augusztus 23-áig tart, úgyhogy úgy kell betárazni a könyveket, hogy mindenkinek legyen erre a két hétre olvasni valója.
0: Akkor még van időnk kölcsönözni, úgyhogy olvasásra fel. Noémi, te mit olvasol most?
3: Én ezt a 25 nyár című könyvet faltam be egy kis idő belül, tehát nagyon gyorsan el lehet olvasni, és aztán most krimiket kezdek megint, főként magyar szerzőktől, úgyhogy vár rám még Mészöly Ágnesnek a krimi sorozata, ő ugye ifjúsági irodalmat is ír, és kíváncsi vagyok, hogy milyen a krimi összeállítása, illetve Réti László került előtérbe, mert nagyon régóta szeretik nálunk az olvasók. Ő ugye régen rendőrként dolgozott, aztán kezdett el krimiket írni, és nagyon dicsérik, úgyhogy lehet, hogy most már őt is megnézem, hogy milyen és hogyan ír krimiket, úgyhogy a magyar szerzők is bevonultak a top 10-be, így a krimik terén.
0: Akkor krimikért is menjünk a Halászboldi Zsár városi könyvtárba. Noémi, jövő héten várunk vissza, addig is szép hétvégét kívánunk neked.
3: Köszönöm szépen, és

0: talán fel.
1: Ennyi fért már a térségi naplóba. Én köszönöm, hogy az elmúlt egy órát velem töltötték. További szép napot, jó rádióhallgatást. A mikrofonnál Ordasi Brigit hallották.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tessék,
4: itt a reklám.
5: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Davas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
6: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútoráruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
7: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot! Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201. Dablab.gmail.com.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Továbbra is sok a veszélyes USB-töltő, közel 100 000 kiló veszélyes hulladékot rejtettek el Gyömrőn. Kivitelezési hibák miatt hullottak betondarabok a Grupama arénában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság idén is fokozottan ellenőrzi az USB-s töltőket. Az ellenőrzések első ütemének eredményei szerint a termékek 80,4%-a megbukott a teszteken. A hatóság keddi közleménye szerint a korábbi évek kiemelkedően magas kifogásolási aránya miatt a vizsgálatot két ütemben emelt mintaszámmal folytatják le. Az NKFH felidézte, 2023-ban a termékek 85, 2024-ben 92%-a bukott meg a termékbiztonsági vizsgálatokon. Tavaly pedig ez az arány 87% volt. A legnagyobb problémát az áramütés veszély jelenti. A Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint az ellenőrzési tapasztalatok alapján a töltőket érdemes elsősorban szaküzletekben, műszaki áruházakban vásárolni. A gyömrői polgármesteri hivatal kedden közölte, hogy több száz veszélyes anyagot, köztük 1300 liter erősen tűz- és robbanás veszélyes dimetilamin, 12 000 liter akrilamid polimer, 6 000 liter azonosítatlan folyadék és 200 liter kénsav van egy elhagyatott raktárépületben a Pest megyei Gyömrőn. A közlemény szerint több mint egy évtizede dugták el a nagy mennyiségű veszélyes hulladékot egy állami tulajdonban lévő épületben. Mint írták, a veszélyes hulladék a 2010-es évek elején Gyömrőn tevékenykedő olasz tulajdonosi hátterű cég felszámolása után maradt a raktárban, amellyel az előző városvezetés is tisztában volt. Több mint 240 a kivitelezéshez köthető hibát tárt fel egy 2025-ös igazságügyi szakértői jelentés a Grupama arénában. A dokumentum szerint egyes szerkezeti hiányosságok miatt diónyi, sőt ökölnagyságú betondarabok is lehullottak a stadion lelátóinak környezetében. A jelentés szerint a problémák egyik fő oka, hogy a 14,7 milliárd forintba került stadionban bizonyos vasbeton szerkezeti elemekből hiányoznak a szükséges vasalások, emiatt repedések keletkeznek, a beton gyorsabb romlik és darabok válhatnak le róla. A szakértők hangsúlyozzák, hogy a stadion összeomlásának nem áll fenn közvetlen veszélye, ugyanakkor több szerkezeti elem nem teljesíti az elvárt tartósági követelményeket, ezért javításuk sürgető. Újra elérhetők a MÁV havi késési statisztikái, hívta fel a figyelmet a közlekedési és beruházási miniszter kedden a Facebook oldalán. Vitézi Dávid bejegyzésében felidézte, a MÁV 2024 végén Lázár János utasítására változtatott a késési statisztikák sok évre visszamenő közlési módján, és a részletes információk helyett csak egy a valóságot inkább elfedni akaró összevont adatsor jelent meg minden hónapban. Az oldal még fejleszthető ennél tovább, de most elsőre is sokkal több adatot mutat, mint az eddigiek jelezte. A miniszter kifejtette, ettől a vonatok nem fognak pontosabban járni, az adatok sem fognak egyik napról a másikra javulni, viszont egyértelművé teszik az utazók számára, hogy nem eltitkolni, hanem megoldani akarják a magyar közösségi közlekedés problémáit. Szerdán sokfelé számíthatunk több órás napsütésre, ugyanakkor a déli óráktól besűrűsödik a felhőzet. A középső és keleti ország részben előfordulhatnak záporok, zivatarok, amelyek helyenként intenzívebb csapadékot hozhatnak. A hajnali minimumok 14 és 21, a délutáni maximumok 26 és 32 fok között alakulnak. Az északi szél többfelé felélénkülhet, felerősödhet.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dabasai sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. 3 év után kerül sor ismét a Pest vármegyei Szuperkupa döntőre, azaz a regnáló első osztályú bajnok és a Pest vármegyei kupa győztesének aktuális mérkőzésére. Ennek keretében idén a Vecsi és Triplex Targó és a Félmar Duna verseny méri össze az erejét. Hivatalossá vált, hogy a 2026-2027-es szezont felvezető találkozót augusztus 12-én szerdán 17 órakor Felsőpakonban rendezik. A múlt hétvégén Budaörsön rendezték meg a levegő sportok Európa bajnokságát, számolt be a Dunaharaszti Online. Itt 3 szakákban a húp, a szilk és a hammok versenyszámjában avatnak kontinens bajnokokat. Müller, Luca, Bíborka idén már kompetitív, azaz profi kategóriában indult, méghozzá 4 számban. Hammok egyéniben és karika duóban aranyérmes lett, szilk egyéniben pedig ezüst érmet szerzett. Ez azért is óriási eredmény, mert a fiatal sportolónak ez az első profi éve. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
6: Csak igazi zenékkel, félszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
0: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az aranykorona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
3: Telefonszám 29 361 776.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Igazi klasszikusok.
1: Örök slágerek itt a 93.4-en.
2: Dark child. Hey baby.

0: egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: 21 óra van.
1: 21 óra van.
0: Életveszélyesen megsérült egy 13 éves lány, akit buszmegállóban ütöttek el Mogyoródon. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság. Feloldották a fürdési tilalmat a Szelíditónál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
2: Nachrichten,
1: Novel,
2: Noticias,
1: Novinky,
2: News.
1: Magyarul és érthetően
2: hírek.
0: Egy gyalogost is elgázolt az az autó, amely villanyoszlopnak ütközött Mogyoródon, közölte a katasztrófavédelem. A jármű az oszlopot kidöntötte a Gödöllői úton, a Petőfi Sándor út és a József Attila utca közötti szakaszon. A 24.hu információi szerint egy buszmegállóban 4 kiskorú várakozott, amikor az autó nagy sebességgel becsapódott közéjük, a járműben ketten ültek. A lap kérdésére az országos mentőszolgálat azt közölte, hogy egy 13 éves kislányt életveszélyes állapotban szállított a kórházba a helyszíni ellátás után. Két férfi könnyebben sérült, a mentők őket is kórházba szállították. Elfogadta az országgyűlés kedden az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló törvény módosítását, ami létrehozza a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottságot. A testület 13 tagból, az elnökből, 8 ellenzéki civil szakértőből, valamint 4 a nemzetbiztonsági szolgálatok állományába tartozó vagy egyéb nemzetbiztonsági gyakorlattal, illetve szakismeretek rendelkező tagból áll majd. Két civil szakértő személyéről az ellenzéki pártok állapodnak majd meg. A parlament döntése alapján a bizottság minden tagja számára kötelező lesz a nemzetbiztonsági ellenőrzés. Összesen 577 millió forintos kiadással számolnak a vármegyei és főispáni elnevezések kivezetésével kapcsolatban, szúrta ki a Népszava az erről szóló jogszabály módosítás egyik dokumentumában. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, hogy újra felhasználnák a régi táblákat, csak hogy a Magyar Közút tájékoztatása szerint ezek a régi 2023-ban leszerelt megyenév táblák már nincsenek meg, mivel átmatricázás után forgalomterelésre, illetve egyéb korlátozásoknál használták fel azokat. A lap további tételként említi, hogy a Nemzeti Választási Irodánál a szoftverek módosítása is milliókba kerülhet, de a középületek tábláit és a hivatalos pecséteket is le kell cserélni. Feloldották a fürdési tilalmat a Szelíditónál, újra lehet strandolni. A legfrissebb vízminőségi vizsgálatok szerint a tóvize ismét megfelel az előírásoknak, ezért feloldották a korábbi fürdési tilalmat. A korlátozást az Enterococcus baktérium magas koncentrációja miatt vezették be, amelyet a rendkívüli hőség és egy helyi szennyeződés okozott. A megismételt mintavételek azonban már kiváló vízminőséget igazoltak. A hatóságok jelezték, a nyári szezonban továbbra is rendszeresen ellenőrzik a tóvizét. Szerdán sokfelé számíthatunk több órás napsütésre, ugyanakkor a déli óráktól besűrűsödik a felhőzet. A középső és keleti ország részben előfordulhatnak záporok, zivatarok, amelyek helyenként intenzívebb csapadékot hozhatnak. A hajnali minimumok 14 és 21, a délutáni maximumok 26 és 32 fok között alakulnak. Az északi szél többfelé felélénkülhet, felerősödhet.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
4: Azzal álmodtam, hogy benne ülök, nézzek rám furcsán.
5: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádió Davas, az otthon hang.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám. Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
3: Porsche M5 Budapest, Szentlőrinci út 1.
4: Skoda.
5: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
6: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba vasudvar.
5: Minden, ami vas.
7: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
8: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
9: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Este 10 óra van.
1: Este 10 óra van.
2: Felfüggesztik a pedagógusok teljesítményértékelését, fontos határidő közeleg a felvételizőknek. Elkezdődött a pamplónai bikafuttatás, többen már is kórházba kerültek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Az országgyűlés kedd délelőtti ülésén 135 igen és 11 nem szavazattal 53 tartózkodás mellett elfogadta a Tisza párt törvényjavaslatát a pedagógusok teljesítményértékelésének felfüggesztéséről. A döntés értelmében a mostani tanévben elmarad a tanárok értékelése, és hatályon kívül helyezik a részletszabályokat tartalmazó miniszteri rendeletet is. A Tisza párt két képviselője, Kaproncai Balázs és Müller Anna által benyújtott javaslat indoklása szerint a felfüggesztés nem jelenti azt, hogy a kiemelkedő munkát ne lehetne elismerni, mivel a munkáltató az általános szabályok alapján bármikor megnövelheti a pedagógus illetményét a teljesítményére figyelemmel. Folytatódott az alaptörvény módosításának vitája az országgyűlés keddi ülésén. A Fidesz és a KDNP szerint nem demokratikus a javaslat. Gulyás Gergely a 12 éves képviselői mandátum korlátozással kapcsolatban kifejtette, ez a szabályozás csak az ellenzéki frakciókat érinteni a Tiszájét nem. Semmilyen nemzetközi jogi szabályozásnak nem felel meg, a demokratikus versenyt is torzítja, vélekedett. Rétvári Bence kiemelte, tiltakozniuk kell az önkény kiépítése ellen, ezért tüntetnek csütörtökön a javaslat ellen. A képviselő szerint a 12 éves képviselői mandátum korlátozás Magyar Péter személyes bosszúja. A felvételizők július 9-ig pótolhatják a még hiányzó dokumentumaikat, és eddig módosíthatják egyetlen alkalommal a megjelölt szakok sorrendjét a felsőoktatási felvételi elektronikus rendszerében, az e-felvételiben, közölte az oktatási hivatal. A sorrend módosításakor csak a jelentkezéskor megadott szakokat lehet átrendezni, új képzés már nem rögzíthető, a nem kívánt jelentkezési helyek viszont visszavonhatók. A hivatal felhívta a figyelmet arra, hogy nem kell feltölteni a 2006. január 1-e után megszerzett érettségi bizonyítványt, illetve tanúsítványt, a 2003. január 1-e után megszerzett nyelvvizsga bizonyítványt, illetve a 2006. február 1-e után szerzett hazajoglevelet. Ezek adatait az oktatási hivatal az elektronikus közhiteles nyilvántartásokból veszi át. Villám gyorsali 2 perc 16 másodperces futással indult kedden reggel a pamplónai San Fermín Fesztivál. Az idei első NCRO főszereplői a nagy tapasztalattal rendelkező Fuente Imbro tenyészetbikái voltak, akik a hagyományokhoz híven tiszta futást produkáltak, vagyis nem történt szarval okozott sérülés. Ennek ellenére a mentők 4 futót láttak el zúzódások miatt, közülük 3-at kórházba szállítottak. A futás ideje 21 másodperccel volt rövidebb a tavalyi nyitónap 2 perc 37 másodperces eredményénél. A pamplónai bikafuttatás a San Fermín Fesztivál leglátványosabb és legveszélyesebb eseménye, amelyet július 7-e és 14-e között minden reggel megrendeznek. A futók és a bikák egy 875 méter hosszú elkerített útvonalon rohannak végig Pamplóna óvárosának szűk utcáin, a Santo Domingo-i karámoktól egészen a Bika Viadal arénáig. Szerdán sokfelé számíthatunk több órás napsütésre, ugyanakkor a déli óráktól besűrűsödik a felhőzet. A középső és keleti ország részben előfordulhatnak záporok, zivatarok, amelyek helyenként intenzívebb csapadékot hozhatnak. A hajnali minimumok 14 és 21, a délutáni maximumok 26 és 32 fok között alakulnak. Az északi szél többfelé felélénkülhet, felerősödhet.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
3: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Láttam, megnyitott végre az új üzlet.
4: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
3: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
4: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
3: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a Rádió Dabasból tájékozódik.
4: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
5: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria. Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz. Keressen minket a +3670 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
6: 93.4 Rádió Dabas.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

Lelek örömöt, mástól vagyok boldog már. Máshogy látom a világot, te is elgondolkodnál. Hova vezet ez az út, nem tudom merre menjek. Ha elveszteném magamat, remélem megkerestek.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: 23 óra van.
1: 23 óra van.
0: Továbbra is sok a veszélyes USB-töltő, közel 100 000 kiló veszélyes hulladékot rejtettek el Gyömrőn. Kivitelezési hibák miatt hullottak betondarabok a Grupama arénában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
2: Nachrichten,
1: Novel,
2: Noticias,
1: Novinky,
2: News,
1: magyarul és érthetően
2: hírek.
0: A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság idén is fokozottan ellenőrzi az USB-s töltőket. Az ellenőrzések első ütemének eredményei szerint a termékek 80,4%-a megbukott a teszteken. A hatóság keddi közleménye szerint a korábbi évek kiemelkedően magas kifogásolási aránya miatt a vizsgálatot két ütemben emelt mintaszámmal folytatják le. Az NKFH felidézte, 2023-ban a termékek 85, 2024-ben 92%-a bukott meg a termékbiztonsági vizsgálatot. Tavaly pedig ez az arány 87% volt. A legnagyobb problémát az áramütés veszély jelenti. A Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint az ellenőrzési tapasztalatok alapján a töltőket érdemes elsősorban szaküzletekben, műszaki áruházakban vásárolni. A gyömrői polgármesteri hivatal kedden közölte, hogy több száz veszélyes anyagot, köztük 1300 liter erősen tűz- és robbanás veszélyes dimetilamin, 12 000 liter akrilamid polimer, 6 000 liter azonosítatlan folyadék és 200 liter kénsav van egy elhagyatott raktárépületben a Pest megyei Gyömrőn. A közlemény szerint több mint egy évtizede dugták el a nagy mennyiségű veszélyes hulladékot egy állami tulajdonban lévő épületben. Mint írták, a veszélyes hulladék a 2010-es évek elején Gyömrőn tevékenykedő olasz tulajdonosi hátterű cég felszámolása után maradt a raktárban, amellyel az előző városvezetés is tisztában volt. Több mint 240 a kivitelezéshez köthető hibát tárt fel egy 2025-ös igazságügyi szakértői jelentés a Grupama arénában. A dokumentum szerint egyes szerkezeti hiányosságok miatt diónyi, sőt ökölnagyságú betondarabok is lehullottak a stadion lelátóinak környezetében. A jelentés szerint a problémák egyik fő oka, hogy a 14,7 milliárd forintba került stadionban bizonyos vasbeton szerkezeti elemekből hiányoznak a szükséges vasalások, emiatt repedések keletkeznek, a beton gyorsabb romlik és darabok válhatnak le róla. A szakértők hangsúlyozzák, hogy a stadion összeomlásának nem áll fenn közvetlen veszélye, ugyanakkor több szerkezeti elem nem teljesíti az elvárt tartósági követelményeket, ezért javításuk sürgető. Újra elérhetők a MÁV havi késési statisztikái, hívta fel a figyelmet a közlekedési és beruházási miniszter kedden a Facebook oldalán. Vitézi Dávid bejegyzésében felidézte, a MÁV 2024 végén Lázár János utasítására változtatott a késési statisztikák sok évre visszamenő közlési módján, és a részletes információk helyett csak egy a valóságot inkább elfedni akaró összevont adatsor jelent meg minden hónapban. Az oldal még fejleszthető ennél tovább, de most elsőre is sokkal több adatot mutat, mint az eddigiek jelezte. A miniszter kifejtette, ettől a vonatok nem fognak pontosabban járni, az adatok sem fognak egyik napról a másikra javulni, viszont egyértelművé teszik az utazók számára, hogy nem eltitkolni, hanem megoldani akarják a magyar közösségi közlekedés problémáit. Szerdán sokfelé számíthatunk több órás napsütésre, ugyanakkor a déli óráktól besűrűsödik a felhőzet. A középső és keleti ország részben előfordulhatnak záporok, zivatarok, amelyek helyenként intenzívebb csapadékot hozhatnak. A hajnali minimumok 14 és 21, a délutáni maximumok 26 és 32 fok között alakulnak. Az északi szél többfelé felélénkülhet, felerősödhet.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dabasei sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. A 2026-25-es idény előtt tovább formálja keretét az NB3-ban szereplő harmadik kerületi TVE. Az Óbudai klubban a nyári átigazolási időszakban három új labdarúgó érkezését jelentette be, akik különböző posztokban jelenthetnek erősítést a csapat számára. A TVE megszerezte a bajnok Monor házi gólkirályát, Hulicsár Mátét, aki az elmúlt idényben 7 góllal járult hozzá az első helyhez. Rajta kívül a Köncei Márk is Óbudára igazolt. A 26 éves belső védő több éves NB2-es rutinnal érkezik a Soroksártól, ahol az előző szezonban is meghatározó szerepet töltött be. A harmadik új szerzemény Farkas Bence, aki a Vasas Akadémiájáról indult, majd a Gyirmót és az Eger után a legutóbbi idényt a Maldív-szigetek élvonalában töltötte. Az érkezők mellett távozók is akadtak a kerületnél, amely az NB3 délkeleti csoportjának negyedik helyén zárt az előző szezonban, mindössze 6 egységgel lemaradva a bajnok Monor mögött. Az óbudaiak három különböző posztra szerződtettek játékost a nyári átigazolási időszakban, bízva abban, hogy az új igazolások meghatározó szerepet töltenek be a 2026-27-es NB3-as idényben. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádiódabast.
5: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádióján.
6: Csak igazi zenékkel, Fénix század legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
5: Rádiódabas.

0: 93.4. Az érzelmek hullámhossza.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Amit én éle, az csak fél éle, és minden este kínoznak a kérdések. Egy fiatal testben vén léle, van itt bent, és csak Isten tudja miért éget. Néha kimosnám a foltokat, vagy elcserélném másért a sorsomat. Az érzés túl régen folytogat, hogy ez csak téves állomás, vagy már a rossz vonat.

0: Hol vagy?
1: Otthon.
0: Úton.
1: Munkában.
0: Mindenütt veled van.
1: 93.4. Rádió Dabas.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: vagy.
1: Otthon?
0: Úton.
1: Munkában?
0: Mindenütt veled van.
1: 93.4 Rádió Dabas.

0: Pontosan éjfél van.
1: Pontosan éjfél van.
2: Életveszélyesen megsérült egy 13 éves lány, akit buszmegállóban ütöttek el Mogyoródon. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadóbizottság. Feloldották a fürdési tilalmat a Szelidítónál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Egy gyalogost is elgázolt az az autó, amely villanyoszlopnak ütközött Mogyoródon, közölte a katasztrófavédelem. A jármű az oszlopot kidöntötte a Gödöllői úton, a Petőfi Sándor út és a József Attila utca közötti szakaszon. A 24.hu információi szerint egy buszmegállóban 4 kiskorú várakozott, amikor az autó nagy sebességgel becsapódott közéjük, a járműben 2 ültek. A lap kérdésére az országos mentőszolgálat azt közölte, hogy egy 13 éves kislányt életveszélyes állapotban szállított a kórházba a helyszíni ellátás után. Két férfi könnyebben sérült, a mentők őket is kórházba szállították. Elfogadta az országgyűlés kedden az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló törvény módosítását, ami létrehozza a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadóbizottságot. A testület 13 tagból, az elnökből, 8 ellenzéki civil szakértőből, valamint 4 a nemzetbiztonsági szolgálatok állományába tartozó vagy egyéb nemzetbiztonsági gyakorlattal, illetve szakismeretek rendelkező tagból áll majd. 2 civil szakértő személyéről az ellenzéki pártok állapodnak majd meg. A parlament döntése alapján a bizottság minden tagja számára kötelező lesz a nemzetbiztonsági ellenőrzés. Összesen 577 millió forintos kiadással számolnak a vármegyei és főispáni elnevezések kivezetésével kapcsolatban. Szúrta ki a Népszava az erről szóló jogszabály módosítás egyik dokumentumában. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, hogy újra felhasználnák a régi táblákat, csak hogy a Magyar Közút tájékoztatása szerint ezek a régi 2023-ban leszerelt megyenév táblák már nincsenek meg, mivel átmatricázás után forgalomterelésre, illetve egyéb korlátozásoknál használták fel azokat. A lap további tételként említi, hogy a Nemzeti Választási Irodánál a szoftverek módosítása is milliókba kerülhet, de a középületek tábláit és a hivatalos pecséteket is le kell cserélni. Feloldották a fürdési tilalmat a Szelidítónál, újra lehet strandolni. A legfrissebb vízminőségi vizsgálatok szerint a tóvize ismét megfelel az előírásoknak, ezért feloldották a korábbi fürdési tilalmat. A korlátozást az Enterococcus baktérium magas koncentrációja miatt vezették be, amelyet a rendkívüli hőség és egy helyi szennyeződés okozott. A megismételt mintavételek azonban már kiváló vízminőséget igazoltak. A hatóságok jelezték, a nyári szezonban továbbra is rendszeresen ellenőrzik a tóvizét. Szerdán sokfelé számíthatunk több órás napsütésre, ugyanakkor a déli óráktól besűrűsödik a felhőzet. A középső és keleti ország részben előfordulhatnak záporok, zivatarok, amelyek helyenként intenzívebb csapadékot hozhatnak. A hajnali minimumok 14 és 21, a délutáni maximumok 26 és 32 fok között alakulnak. Az északi szél többfelé felélénkülhet, felerősödhet.
0: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádió

0: Csak egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: igazi klasszikusok,
1: örök slágerek itt a 93.4-en.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
3: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
4: Porsche M5 Budapest, Szentlőrinci út 1.
5: Skoda.
6: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
7: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba vasudvar.
6: Minden, ami vas.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: mindig mást mond.
1: Akárhányszor is hallod.
0: Örökké változatosan.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.
2: Stay like toffee, sip like coffee, wake up, change your mind and drop me love. To hate me crazy, shady, spin me on like hot wasabi, lick.

0: óra van. Éjjel egy óra van. Felfüggesztik a pedagógusok teljesítményértékelését, fontos határidő közeleg a felvételizőknek. Elkezdődött a pamplónai bika futtatás, többen már is kórházba kerültek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Az országgyűlés kedd délelőtti ülésén 135 igen és 11 nem szavazattal 53 tartózkodás mellett elfogadta a Tisza párt törvényjavaslatát a pedagógusok teljesítményértékelésének felfüggesztéséről. A döntés értelmében a mostani tanévben elmarad a tanárok értékelése, és hatályon kívül helyezik a részletszabályokat tartalmazó miniszteri rendeletet is. A Tisza párt két képviselője, Kaproncai Balázs és Müller Anna által benyújtott javaslat indoklása szerint a felfüggesztés nem jelenti azt, hogy a kiemelkedő munkát ne lehetne elismerni, mivel a munkáltató az általános szabályok alapján bármikor megnövelheti a pedagógus illetményét a teljesítményére figyelemmel. Folytatódott az alaptörvény módosításának vitája az országgyűlés keddi ülésén. A Fidesz és a KDNP szerint nem demokratikus a javaslat. Gulyás Gergely a 12 éves képviselői mandátum korlátozással kapcsolatban kifejtette, ez a szabályozás csak az ellenzéki frakciókat érinteni, a Tiszájét nem. Semmilyen nemzetközi jogi szabályozásnak nem felel meg, a demokratikus versenyt is torzítja, vélekedett. Rétvári Bence kiemelte, tiltakozniuk kell az önkény kiépítése ellen, ezért tüntetnek csütörtökön a javaslat ellen. A képviselő szerint a 12 éves képviselői mandátum korlátozás Magyar Péter személyes bosszúja. A felvételizők július 9-éig pótolhatják a még hiányzó dokumentumaikat, és eddig módosíthatják egyetlen alkalommal a megjelölt szakok sorrendjét a felsőoktatási felvételi elektronikus rendszerében, az e-felvételiben, közölte az oktatási hivatal. A sorrend módosításakor csak a jelentkezéskor megadott szakokat lehet átrendezni, új képzés már nem rögzíthető, a nem kívánt jelentkezési helyek viszont visszavonhatók. A hivatal felhívta a figyelmet arra, hogy nem kell feltölteni a 2006. január 1-e után megszerzett érettségi bizonyítványt, illetve tanúsítványt, a 2003. január 1-e után megszerzett nyelvvizsga bizonyítványt, illetve a 2006. február 1-e után szerzett hazai oklevelet. Ezek adatait az oktatási hivatal az elektronikus közhiteles nyilvántartásokból veszi át. Villám Gyorsali 2 perc 16 másodperces futással indult kedden reggel a pamplónai San Fermín Fesztivál. Az idei első NCRO főszereplői a nagy tapasztalattal rendelkező Fuente Imbro tenyészetbikái voltak, akik a hagyományokhoz híven tiszta futást produkáltak, vagyis nem történt szarval okozott sérülés. Ennek ellenére a mentők 4 futót láttak el zúzódások miatt, közülük 3-at kórházba szállítottak. A futás ideje 21 másodperccel volt rövidebb a tavalyi nyitónap 2 perc 37 másodperces eredményénél. A pamplónai bika futtatás a San Fermín Fesztivál leglátványosabb és legveszélyesebb eseménye, amelyet július 7-e és 14-e között minden reggel megrendeznek. A futók és a bikák egy 875 méter hosszú elkerített útvonalon rohannak végig Pamplóna óvárosának szűk utcáin, a Santo Domingo-i karámoktól egészen a Bika Viadal arénáig. Szerdán sokfelé számíthatunk több órás napsütésre, ugyanakkor a déli óráktól besűrűsödik a felhőzet. A középső és keleti ország részben előfordulhatnak záporok, zivatarok, amelyek helyenként intenzívebb csapadékot hozhatnak. A hajnali minimumok 14 és 21, a délutáni maximumok 26 és 32 fok között alakulnak. Az északi szél többfelé felélénkülhet, felerősödhet.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójával.
1: Az zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.

0: zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Láttam, megnyitott végre az új üzlet.
4: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
3: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
4: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
3: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a Rádió Dabasból tájékozódik.
4: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
5: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +3670 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
6: 93.4
1: Rádió Dabas.
7: Na, ez biztos nem a Jasint bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútoráruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Éjjel 2 óra van.
1: Éjjel 2 óra van.
2: Továbbra is sok a veszélyes USB-töltő, közel 100 000 kiló veszélyes hulladékot rejtettek el Gyömrőn. Kivitelezési hibák miatt hullottak betondarabok a Grupama arénában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság idén is fokozottan ellenőrzi az USB-s töltőket. Az ellenőrzések első ütemének eredményei szerint a termékek 80,4%-a megbukott a teszteken. A hatóság keddi közleménye szerint a korábbi évek kiemelkedően magas kifogásolási aránya miatt a vizsgálatot két ütemben emelt mintaszámmal folytatják le. Az NKFH felidézte, 2023-ban a termékek 85, 2024-ben 92%-a bukott meg a termék biztonsági vizsgálatot. Tavaly pedig ez az arány 87% volt. A legnagyobb problémát az áramütés veszély jelenti. A Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint az ellenőrzési tapasztalatok alapján a töltőket érdemes elsősorban szaküzletekben, műszaki áruházakban vásárolni. A gyömrői polgármesteri hivatal kedden közölte, hogy több száz veszélyes anyagot, köztük 1300 liter erősen tűz- és robbanás veszélyes dimetilamin, 12 000 liter akrilamid polimer, 6 000 liter azonosítatlan folyadék és 200 liter kénsav van egy elhagyatott raktárépületben a Pest megyei Gyömrőn. A közlemény szerint több mint egy évtizede dugták el a nagy mennyiségű veszélyes hulladékot egy állami tulajdonban lévő épületben. Mint írták, a veszélyes hulladék a 2010-es évek elején Gyömrőn tevékenykedő olasz tulajdonosi hátterű cég felszámolása után maradt a raktárban, amellyel az előző városvezetés is tisztában volt. Több mint 240 a kivitelezéshez köthető hibát tárt fel egy 2025-ös igazságügyi szakértői jelentés a Grupama arénában. A dokumentum szerint egyes szerkezeti hiányosságok miatt diónyi, sőt ökölnagyságú betondarabok is lehullottak a stadion lelátóinak környezetében. A jelentés szerint a problémák egyik fő oka, hogy a 14,7 milliárd forintba került stadionban bizonyos vasbeton szerkezeti elemekből hiányoznak a szükséges vasalások, emiatt repedések keletkeznek, a beton gyorsabb romlik és darabok válhatnak le róla. A szakértők hangsúlyozzák, hogy a stadion összeomlásának nem áll fenn közvetlen veszélye, ugyanakkor több szerkezeti elem nem teljesíti az elvárt tartósági követelményeket, ezért javításuk sürgető. Újra elérhetők a MÁV havi késési statisztikái, hívta fel a figyelmet a közlekedési és beruházási miniszter kedden a Facebook oldalán. Vitézi Dávid bejegyzésében felidézte a MÁV 2024 végén Lázár János utasítására változtatott a késési statisztikák sok évre visszamenő közlési módján, és a részletes információk helyett csak egy a valóságot inkább